0: tanácskozáson ösztönözzék a magyar kormányt a sajtószabadságot erősítő, uniós joggal összhangban álló intézkedésekre. Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Posfai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én lépnek hatályba. Radnai Márk kormánybiztosként felel a Működő és Emberséges Magyarország Intézet vezetésért, jelent meg a magyar közlönyben. A Tiszapárt országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősíti meg. Erdélyben leomlott a muzsnai szász erőd templom északi fala vasárnap reggel. Személyi sérülés nem történt a Szebben megyei faluban. Az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítették a falomlás helyszínét. A Román Kulturális Minisztérium az örökségvédelmi szakemberekkel együtt fogja felmérni a kárt. Az evangélikus templom 1485 és 1498 között épült. Legalább 64 állatfajt fenyegetnek a környezetbe kerülő vagy aktívan használt horgászeszközök Magyarországon, derül ki a Hunren Ökológiai Kutatóközpont átfogó vizsgálatából. A járulékos fogásnak nevezett jelenség során a leggyakrabban madarak és hüllők esnek csapdába, az érintett egyedek több mint 70%-a pedig védett fajhoz tartozik. A madarak közül a bütykös hattyú, míg a hüllők közül a mocsári teknős a leggyakoribb áldozat, utóbbiak rendszerint a csaliként használt horgász peletek bekapása miatt sérülnek meg. A problémák túlnyomó többségét a horgászsinórok és a horgók okozzák, a leginkább veszélyeztetett élőhelyek pedig a folyópartok, valamint a természetes és mesterséges tavak. Különleges tandemkerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államokkal készülő megállapodás tervezet tartalmazza az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását és a Hormuzi szoros új kezelését. Abbász Araghchi az állami televíziónak nyilatkozva azt mondta, a tengeri blokkád teljes megszüntetése a tervezet első pontja. Hozzátette, hogy Irán határozott döntést hozott arról, hogy a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros működése a jövőben nem maradhat a korábbi formában.
1: Az időjárásról.
0: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Benkő Samuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolc város napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsödei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csak nem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisnéveres Viktória beszélget a következő percekben.
2: Engedje meg, hogy beszélgetésünk elején szeretettel gratuláljak ehhez az elismeréshez, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat egy beszélgetésre.
3: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagyon köszönöm a kedves szavait, a gratulációt.
2: Mit jelent az ön számára ez az elismerés?
3: Mindenképpen nagyon jó érzéssel töltött el, amikor ezt a díjat megkaptam, bár nagyon hihetetlen dolog volt ez számomra. El sem akartam hinni, amikor a színpadon álltam. Valami csodálatos érzés volt. A 40 évben eltöltött munkámnak a gyümölcse volt ez. Hihetetlen öröm számomra, és csak köszönni tudom mindazoknak, akik méltónak találtak erre a díjra. Mindenképpen köszönöm eddigi vezetőimnek, akik ezen az úton engem elvezettek eddig, munkatársaimnak, akikkel közösen e feladatokat oldottuk minden nap, és természetesen családomnak, akik a mindennapokban mindig mellettem állnak.
2: Hogyan idézné vissza a Miskolc városnapi május 11-i ünnepi alkalmat? A Miskolci Nemzeti Színházban bizonyára a családja körében élte meg ezt a pillanatot.
3: Igen, hát nagyon csodálatos nap volt. Igaz, nagyon nagy izgalommal készültem erre a napra. Nagyon izgultam, hiszen még színpadon nem álltam a Nemzeti Színházba, csak a nézőtéren ültem. A családom kísért el természetesen, akik nagyon büszkék voltak rám, illetve a munkatársaim otthon szorítottak értem, és ők is nagyon örültek annak, hogy egy díjat megkaptam. Nagyon felemelő érzés volt, amikor átvehettem polgármester úrtól és jegyzőasszonytól ezt a gyönyörű díjat, és a közönség tapsa valami felemelő érzéssel töltött el. Csak köszönni tudom ezt a díjat, nagyon hálás vagyok érte.
2: Néhány hét távlatából, miután ugye megkapta ezt az elismerést, mik azok az érzések, gondolatok, amelyek tovább kísérik ennek a díjnak az elnyerése után?
3: Nagyon hosszú volt az út, amit eddig megtettem. Hosszúra sikerült itt a Hámeli Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor 2 gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek. Gyermekkoromtól nagyon szerettem körükben lenni. Nagymamám még körül nagyon szívesen töltöttem az időmet, még a testvéreim kint játszottak az udvaron, én addig nagymamám még körül szívesen voltam, nagyon szerettem náluk lenni, és az élet furcsa dolgokat tud produkálni, az én nagymamám is ezen a területen dolgozott. És örömmel hallgattam, és nagyon szerettem hallgatni a történeteit, ahogy mesélt gyermekkoromba, és úgy gondolom, hogy ez indított engem leginkább ezen a pályán, és természetesen az idősek iránti szeretetem, tiszteletem, hiszen számomra ők azok az emberek, akik megérdemlik a segítő kezünket. Mindenképpen jó érzéssel tölt el, ha tudunk segíteni rajtuk, hiszen ők építették fel nekünk ezt az országot, és nekik köszönhetjük azt, hogy ma itt lehetünk.
2: És hogyha itt az elmúlt évtizedekről picit részletesebben szólhatunk, akkor ugye jelenleg is, és csak nem 4 évtizede a Meszegyi Hámori Szolgáltatási Központjában dolgozik. Idézzük vissza egy picit részletesebben az idevezető utat, ha szabad kérnem.
3: Én Szolnok megyében egy kis alföldi városban születtem, és 82-ben kötöttünk házasságot férjemmel, és 83 óta élünk Miskolcon együtt, két gyermekem született párommal, és 86-ban kerültem az első munkahelyemre, bölcsődei területen kezdtem el dolgozni, majd jött egy új lehetőség számomra, 1988. december 6-án a bölcsődei vezetőm kérésére, akit annak idején fölkértek a Hamari Szolgáltatási Központ vezetésére, kérte, hogy tartsak vele. Hát nem kellett sokat kérlelnie, és így kerültem a jelenleg is, ahol dolgozom, a Hamari Szolgáltatási Központba, és kezdtük el az akkori közös munkát. Az épület akkor még üresen állt, és közös tevékenykedés munka következett, hogy december 21-én, amikor is a nyitás napja volt, méltóképpen tudjuk fogadni a területen élő időseinket. Hát nem volt könnyű időszak. Az első időszakban, ha visszagondolok, voltak nehézségek. Ugye abban az időben a szociális szó valahogy egy kicsit ugye az emberekbe nem is félelmet, de nem szívesen léptek be hozzánk, mert úgy gondolták, hogy akkor a családon belül megoldják a idősek ellátását, és nem szívesen kértek segítséget. Egy kicsit úgy húzózkodtak tőle, majd amikor jobban megismertek bennünket, a munkánkat, egyre többen és egyre szívesebben csatlakozták hozzánk, és fogadták el segítségünket.
2: Ahogy hallhattuk a családban, a nagymamájától is ugye ezt a példát látta, így akár a kezdeti időben, vagy az azóta eltelt évtizedek alatt, mik lennének azok az emberi tulajdonságok, melyeket ön is megfogalmaznak, kiemelne, hogy a szociális téren dolgozók körében meghatározóak, hogy látja ezt most?
3: Hát mindenképpen a munkámban. A szeretet, az idősek iránti szeretet, a munkám iránti elhivatottságom, ahogy a munkám végeztem, az idősek iránti tiszteletem, ezzel mindenképpen a munkámban vezetett, hiszen enélkül nem tudtam volna végezni a munkám, de szerencsés vagyok, mert ez szívemből jött, és nem okozott számomra nehézséget. Mindjárt megtaláltam az idősekkel a közös hangot, nagyon elfogadóak voltak irántam, és érezték ők is az irántam való empátiát, és hogy mindenképpen szeretnék segíteni, könnyíteni a nehezebb napjaikon.
2: Ugye fiatalként kezdte meg az ezen területen való szolgálatot, hiszen ahogy hallhattuk, nem is feltétlen munkának, hanem hivatásnak, szolgálatnak tekinti ugye azt a tevékenységet, amelyet már 4 évtizede végez. A fiatal felnőtt kortól, hogyha nézzük így napjainkig, akkor talán az is elmondható, hogy az ön személyét is formálták, az itt megtapasztaltak ezek a mindennapok?
3: Igen, nagyon sok fajta életúttal találkoztam az éveim során. Nagyon sok feladat merült fel, és a legfőbb cél ugye nyilván az volt, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk. És mindenképpen az emberi módon próbáltam mindig segíteni. Mindig az volt a célom, hogy a legempatikusabb módon, a legegyszerűbb, de legempatikusabb módon próbáljak az időseken segíteni. Az évek alatt úgy gondolom, hogy nagyon fiatalként kerültem ide, de én is formálódtam. És azt tapasztaltam, hogy az ember, tehát az empatikus készségem a soha nem hagyott el. Az idősek iránti szeretetem mindig velem volt, mindig, ahogyan ő hozzájuk fordultam, segítettem, de azt gondolom, hogy az adott helyzetekből mindig lehetett tanulni. Az ember az évek alatt azért erősödik. Vannak pillanatok, amik nagyon nehezek, tehát az embert érzékenyen érintik. Amikor az ember úgy talál egy időst olyan helyzetbe, ott nem lehet nagyon sokat gondolkodni, hanem meg kell oldani.

0: gyülekezetben azt csinálják. Minden konfirmandus mellé az oda járó gyülekezeti tagok közül, presbiterek, hívő érett keresztények közül egy-egy házaspár vagy egy érett ember, ő maga mellé fogadja, mentorálja egy éven keresztül a fiatalt. Savonta egyszer meghívja vacsorára, beszélgetnek egy adott tematika alapján, de így kíséri. És egyik személyesebbé válik, a fiatalnak is személyesebb, a saját kérdéseit teheti fel, a gyülekezetbe integrálódik, és arra mondom ezt a példát, ami az eredeti kérdés volt, hogy ott van sokszor ez az ütközés a hagyománnyal, a tradíciókkal, hogyha ezeket próbáljuk egy kicsit átalakítani, értelmezni és jó irányba terelni, akkor szerintem a fiatal részéről is, és a gyülekezet részéről is befogadó fületre találhat, mert látják, hogy van egy jobb folyamat, mint a jelenleg.
1: És mennyire nyitottak erre a lelkészek gyülekezetek, hogy átgondolják ezt a folyamatot? Most mondtál egy jó példát, de hogy látod ezt nagy egészben?
0: Nagyon nagy éhséget látok a lelkészek részéről, hogy valamit kezdeni kellene ezzel a folyamattal. Éppen ezért nyitottság is van, de sok-sok fenntartással párosítva, ami teljesen érthető és természetes. De sokszor az az ütközőpont, hogy bár a lelkész szeretné ezt megújítani, vagy átgondolni, de a presbitérium a hagyományokhoz ragaszkodik. Vagy van másfajta ütközés is, hogy például a lelkész szeretné ezt nagyon jól csinálni, de annyi más feladata van, hogy egyszerűen nem jut erre ideje, és olyankor pedig abban örlődik, hogy érzi, hogy ez a folyamat nem annyira jó, de nem tud rajta változtatni. És van a harmadik, ami szintén nagyon gyakori, hogy szeretne változtatni, de nem ismeri, hogy hogyan lehet, mert nem ismeri a többiek példáját, nem ismeri, hogy milyen konfirmációs folyamatok vannak. Ebbe próbál az ifjúsági osztály folyamatosan segíteni képzésekkel, ilyen közösségi médiában, posztolásokkal, honlappal, különböző anyagok fordításával, amiket használhatnak és beépíthetnek a lelkészek, ugyanúgy, mint azokat az ifjúra vázlatokat, amiket most már másfél éve heti szinten gyártunk, és nagyon örülnek is neki, és 290 gyülekezetből használják.
1: És mi a visszajelzés? Szeretik? Segítség? Arra gondolok, hogy önmagában a lelkészek ezt a folyamatot, amit elkezdtetek, hogy támogatjátok őket akár a külföldi példák fordításával, jó gyakorlatok felmutatásával, ezekből tudnak meríteni? Van aki visszajelez, hogy nagyon köszönöm, ez nagyon engem arra indított, hogy...
0: Igen, nagyon-nagyon sokan. Akik részt vesznek ebben a folyamatban, azok nagyon fellélegzés, nagy fellélegzést élnek meg. Látszik a szemükön, hogy örülnek, hogy valami hiány töltődik be. Nemrégen 24 egyházmegyéből voltak együtt az ifjúsági referensek. Ők hallották ezt a képzést, és öröm volt nekik. A kezükbe adtunk egy konkrét segédanyagot. Szintén nem annyira régen 6 teológiáról, Kolozsváron volt együtt, sok-sok teológus, akik ebben képződtek, és hallgatták azt, hogy lehet ezt a jövőben végezni, és milyen példák, gyülekezeti modellek vannak erre. És szintén azt jelentek vissza, hogy ez volt a legjobb előadás, ami nekik nagyon-nagyon sokat segített.
1: A beszélgetésünk végén még a konfirmáció jövőjére visszatérünk, de most még ide a napjainkra hagy térjek ki. Szintén a Facebook oldalatokon találtam egy ilyen nagyon inspiráló felvetést, hogy mi az, amit egy konfirmációs vizsgán tudni kell. Önmagában ez a vizsga dolog, te is felvetetted, hogy mennyire lexikális tudás kell, vagy nem. Erről is beszélhetünk, de itt azt a két kérdést hagy tegyem fel, amit ebbe a posztba hoztatok a titeket figyelő internetezőknek, amiről lehetne beszélgetni akár a fiatalokkal, hogy hogyan vezet autót egy keresztény ember, és hogy megehetjük-e a kenyeret az úrvacsora után. Miért ezt a két kérdést tettétek ide, és ezek mire alkalmasak szerinted mondjuk egy KT kérdés mellett, azzal szemben, amellett, azzal együtt?
0: Azért ezt a két kérdést tettük ide, mert azt mutatja be, hogy lehet úgy feltenni kérdéseket, hogy ez a fiatal életéhez, érdeklődési köréhez kapcsolódik, és mégis segít olyan dolgok megtanulásában, ami amúgy is fontos egy konfirmációs folyamatban. Egyszerűen csak a kérdés van átfogalmazva, de a válaszra nagyon sok esetben ugyanúgy egy bibliai ige. Ebben a 42 tételes kérdéssorban, amit közé tettünk, csak ezt akartuk megmutatni, hogy igazából ugyanúgy bibliai ismeretet kell tudnia a fiataloknak, vagy konkrét hitvallási kérdéseket a KT-ból. Csak máshogy kérdezünk, akkor már közelebb kerül a fiatalokhoz. A konkrét kérdésre felolvasom a választ is, vagy elmondom a választ is, mert akkor egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy miért is így kérdeztünk, hogyha ez így rendben van neked.
1: Persze, hallgatunk.
0: Szóval hogyan vezet autót egy keresztény ember, és erre a Filippi 2:5 a válasz, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát egyszerűen a cél az

0: az, hogy bibliaismeretben segítsük és tanítsuk a fiatalokat. Csak a metodika, az megmarad ugyanúgy a KT-s verzió, egy kérdés felelet, csak olyan kérdést teszünk fel, amit a fiatal meg fog jegyezni. Érdekli őt is, mert azt gondolja, hogy na, ez érdekes kérdés. És a kérdés miatt aztán a válaszra is figyel, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Egyszerűen csak a pedagógia, a metodika változik át. Vagy megehetik-e a kelyhek mosogatása közben az úrvacsoráról megmaradt kenyeret? Igen, mert az úrvacsora vételkor nem a kenyeret szenteljük meg, hanem a maga a cselekmény teszi Isten ajándékává. Tehát nem a kenyér lesz szenté, hanem maga a hívő ember. A megmaradt kenyér és bor sorsa ezért lényegtelen, ellenteitben a megszentelt élettel. Tehát megint csak próbál praktikus lenni, olyasmi, ami az életben neki is használható, érdekes kérdés, de mégis attól még hitvallási marad.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ablonczi Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet jelentéséből. A gazdaságok 54,3 milliárd forintot költöttek új gépekre, az alkatrészforgalom pedig 6%-os növekedéssel elérte a 24,5 milliárd forintot. A beruházások több mint felét erőgépekre fordították. A traktorok iránti kereslet darabszámot tekintve 67%-kal emelkedett. Az elemzés szerint a növekedés a korábban elmaradt fejlesztések pótlásának, a technológiai nyitottságnak és a támogatási rendszernek köszönhető, miközben sok gazda továbbra is a meglévő géppark fenntartására törekszik. Esetleges E. coli baktérium jelenléte miatt a 240 g-os Dulano Artlender szeletelt szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az érintett termékek fogyasztása súlyos hasmenéses megbetegedést vagy vastagbélgyulladást okozhat, ami a csecsemőkre, várandós nőkre és legyengült szervezetűekre különösen veszélyes. Az üzletlánc tájékoztatása szerint a visszahívás kifejezetten a 2026. július 3-ai fogyaszthatósági idejű tételeket érinti. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik boltjukba, ahol a vételárat a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Július 3-a és október 2-a között idén is közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity éjszakai vonat, közölte a MÁV csoport. Bár tavasszal a háló és fekvőhelyes kocsik meghibásodása miatt még bizonytalan volt a járat indítása, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt nyugat-európai járművek forgalomba állításával sikerült megoldani. A horvát tengerpartra hetente 2-4 alkalommal induló légkondicionált szerelvényeken étkező kocsi is üzemel, az őszi időszakban pedig ismét kedvezményes utazási lehetőséget biztosítanak majd az iskolai csoportok számára. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Irona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli színvapatoknál pedig saját készítésű pecabotokkal virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Tiszafüred lovasa Gyöngy Tamás nyerte meg a Nemzeti Vágta szombaton megrendezett Vác Dukai elővágtáját Forrás favorit nevű lovával. A felnőttek versenyéből a győztes mellett a második helyezett Vác Duka, a harmadik Sződ, valamint a negyedik helyen célba érő Csörög lovasa is kvalifikálta magát az októberi szilvásváradi döntőbe. A 14 és 18 év közötti kishuszárok futamából Őcsény és Keszeg képviselői jutottak tovább, míg a legfiatalabbak versenyében Mátyásföld és Taksony versenyzői vívták ki az indulási jogot. A Vácdukai rendezvényen a hivatalos futamok mellett egy színészeket és táncművészeket felvonultató sztárfutamot, valamint rönghúzó versenyt és látványos lovas bemutatókat is láthatott a közönség.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel, témánk pedig a konfirmáció.
2: És ott van a kérdések között például a Heidelbergi KT híres, hírhet első kérdése, ami neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod is, tehát ezek így egymás mellett jól megférnek a példa szerint.
3: Ahogy ott van az apostoli hitvallás, a 10 parancsolat, rengeteg ige, további KT kérdések, egyháztörténeti kérdések, rengeteg mindenet, ami benne van.
2: Biztos vagyok benne, hogy van olyan lelkész és gyülekezet, és te is utaltál rá, mondjuk presbiterek vonatkozásában, akik nagyon a hagyomány oldalára közelítik meg a konfirmációt, ott el tudom azt képzelni, hogy egy ilyen kérdéssor az már nem lenne elfogadható abban a közösségben. Nekik mit tudnál egy ilyen fiktív, de minden bizonnyal létező gyülekezetnek javasolni, mondani ezzel kapcsolatban?
3: Azt tudnám mondani, hogy a céljaink a fontosak. Miért vagyunk gyülekezet? Miért van konfirmáció? Miért van ez a folyamat? Mit szeretnénk a fiatalokkal hosszú távon? Miért kezdik el, ki kezdi el, és ki fejezi be? Hogyha ezekről a célokról beszélgetünk, akkor szerintem, ha azt az utat választjuk, hogy a hagyományaink miatt, vagy azért, mert ez a szokás, akkor belátható az, hogy ez nem egy hosszú távú cél, ez nem fenntartható cél, ettől nem fognak a fiatalok oda járni, mert ez a szokás. Hanem a szokásoknak van jó hozadéka, de nem a szokás a cél, hanem a szokás az egy kialakult eredménye annak, hogyha jól csináljuk a célt. A célunk az az, hogy ezek a fiatalok megtérjenek, halljanak az evangéliumról, és ha megtértek és hallottak az evangéliumról, akkor ebben megerősödjenek. Ha ez megtörténik, akkor ebben a folyamatban kialakulhat az, hogy ő tudja, hogy hogy kell felöltözni egy vasárnapra, hogy hova kell ülni, hogy veszünk úrvacsorát, hogyan köszönünk, vagy milyen tisztségben van egy gyülekezetben, és hogy épül fel az egyház. És sok más bibliai igét, meg hitvallási kérdést is. De ez az eredménye annak, hogyha helyes a cél. Szerintem ez egy küzdés az összes ilyen gyülekezetben, de egyszerűen akkor is ez kell, hogy legyen a küldetésünk, mert különben nem látjuk be azt a realitást, hogy az egyházban a missziót ilyen célok alapján kell végezni.
2: És akkor most, ha azokra gondolsz, akik ezen körülmények között, amik ma vannak, ebben az egyedi próbálkozások, módszerek melletti konfirmációnál, itt van ez a statisztikailag 8000 új lekonfirmált fiatal az egyházunkban, őket hogyan lehet beintegrálni a gyülekezetekbe? Hát olyan sokféle gyülekezet van, most csak a beszélgetésre visszautalunk, ugye, hogy ki hogy áll a konfirmációhoz, de hogyan fogadja szerinted egy-egy gyülekezet ezeket a fiatalokat, és hogyan lehet egy-két praktikával, tanáccsal segíteni a közösségeket, és itt most nyilván beszéltünk lelkészekről, presbiterekről, bármelyik gyülekezeti tagról, hogy ne elijesszük a most lekonfirmált fiatalokat, hanem segítsük őket, hogy a közösség része lehessenek.
3: Ideálisabb esetben ez a kérdés nem a folyamat végén merül fel, hogy hogyan hívjuk be a fiatalokat konfirmáció után a gyülekezetbe, hanem előtte, vagy közben. És erre két példát is mondok. Például az egyik gyülekezetünkben vannak modulzáró istentiszteletek, 5 modulból áll a konfirmációs folyamat, van benne egyháztörténeti, bibliaismereti, hitvallási, gyülekezetismereti rész is, és minden egyes modulzárón van egy istentisztelet, ahol szintén a fiatalok ott kell, hogy legyenek az istentiszteleten, és ünneplik őket, kapnak egy oklevelet, imádkoznak értük, kicsit így megismerik őket, látják őket. De hogyha egy konfirmációs alkalomra nem tudnak eljönni, vagy valamilyen feladatot nem tudnak megcsinálni, akkor is fontosan az Isten tisztelettel kellett pótolni, az ottani jelenléttel. Ez csak egy példa arra, hogy már a folyamat közben is beépítenek olyan ünnepeket, amikor a fiatal integrációjára figyelnek. Akkor egy másik példa az az, hogy eleve úgy kezdik el a konfirmációt, hogy már ezért több gyülekezetben így van, hogy előtte ifire kell járni. Addig nem kezdheti el a konfirmációt, amíg nem jár egy évig ifibe. És ez azért segít, mert akkor így van egy olyan kortárs közeg, egy kortárs csoport, akiknek a közösségének a tagja, és hogyha ez megtörténik, ez a közösség a konfirmáció alatt is van, és utána is lesz. tehát a megtartás könnyebbé is válik ebben a réteg alkalomban, kortárs csoportban. Tehát két olyan példát mondtam, amivel a folyamat közben is segíti, de sok más példa is van, hogy például a konfirmációs istentisztelet után a rákövetkező pénteken van egy befogadó ifi alkalom, ahol őket így ünneplik, imádkoznak értük, egyszerűen ifissé avatják őket, vagy pedig behívják a következő nyári táborba, ahol szintén van egy beavatás a számukra, ami nagyon különleges és élmény marad. Sok más ilyen példa van, amiben a gyülekezet tehet ezért, hogy valahol kiosztják cetlin fényképen a neveiket, és imádkoznak értük, és egyszerűen segítik ezzel azt, hogy oda lépjen a gyülekezet idősebb része, a felnőtt része a fiatalokhoz, és így a fiatal megélje azt, hogy őt ide hívják. És talán egy utolsó, az az, hogyha magában a folyamatban van sok találkozása a fiatalnak felnőttekkel, például az említett mentorálás miatt, vagy egy házi feladat miatt, hogy beszélgetnie kell presbiterekkel, gyülekezeti tagokkal, interjút kell készítenie, vagy valamilyen kis előadást kell készíteni valamilyen gyülekezeti témáról, akkor közben is folyamatosan alakulnak ki a felnőtt kapcsolatai ennek a fiatalnak.
2: Van esetleg arra valamilyen statisztikád, benyomásod, hogy mondjuk egy évvel a konfirmáció után ez a statisztikailag 8000 konfirmált, ő mennyire van jelen a mennyire vannak jelen a gyülekezeteink életében?
3: Igen, van. 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően, és egy másik statisztika az pedig az, hogy a konfirmációs folyamat elején 36% mondja azt, hogy szeretne a gyülekezet része lenni a konfirmáció után, és a konfirmációs folyamat végén pedig 46% az, aki ezt mondja, hogy szeretne a gyülekezet tagjává válni. Tehát nem olyan nagy a növekedés, 10%-os a növekedés maga a folyamat alatt. Ez egy nagyon gyenge eredmény szerintem, és körülbelül ugyanakkor annak az aránya, akik lemorzsolódnak, mint ebben az előző említett kutatásban, ahol meg azt mérik, hogy mennyien akarnak csatlakozni a gyülekezethez.
2: És akkor azok a módszerek, amiket itt az előbb felsoroltál, azok segíthetnének ezen, vagy itt valami gyökeresebb fordulatra lenne még szükség szerinted?
3: Mind a kettő igaz. Itt gyökeres fordulatra van szükség, és segíthetnek. Szerintem a megmaradás ebben a sok-sok gyülekezetben, amiről mesélek, beszélek, ahol a példát hozom, ott azért van, mert tesznek érte. Most már sok-sok ilyen gyülekezetet tudnék sorolni, de azért van az, hogy több mint a fele a fiataloknak lemorzsolódik, mert nagyon sok helyen meg erre nincs energia, vagy nem figyelnek erre tudatosabban.
2: És akkor ezt tulajdonképpen átvezethet arra a kérdésre, még amire már utaltam pár percre ezelőtt, hogy a konfirmáció jövőjéről is szeretnének kérdezni, a hosszabb távlatban. Tehát a tendenciát azt a beszélgetésből megérthették a hallgatóink, te magad is hoztál számokat, például a 8000 és a 3 évenként 15%-a csökkenő szám, a gyülekezetben maradási hajlandóság, stb. Ha meghosszabbítjuk ezt a vonalat, akkor mi lesz ennek a vége 10-20-50 év múlva, és hol kell itt ennél radikálisabban közbelépni, hogy ez a folyamat változzon, változhasson szerinted?
3: Már most látjuk azt a nemzetközi konfirmációs kutatásokból, aminek mi is a részei vagyunk, hogy Magyarországon már érzékelhető vidéken és városban egyaránt, hogy eddig mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt a szülő is nagyon támogatta, hagyományokra hivatkozóan motiválta a fiatalt, hogy vegyen részt a konfirmációs folyamatba. Ez kezd átalakulni, hogy nagyon sok helyen már csak a nagyszülők maradnak ezen a párton, akik azt mondják, hogy szeretnék, ha a gyermek, az unoka konfirmálna, és a szülő még erre hajlik, de már nincs annyira saját motivációja. Általánosítva beszélek erről, de most egy általánosított témáról beszélünk országosan. Tehát ez az egyik tendencia, amit látunk, hogy megváltozik a gyermek mögött álló támogatói erő, és nem akkora. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy az, hogy hagyományból indítatva konfirmálnak a fiatalok, ez nagyon-nagyon erősen átalakulóban van. Minden statisztika megerősíti ezt, és nagyon mérhető és látható lesz ez a változás. És pontosan ezért gyökeres átalakításra van szükség, szerintem legalább 5 területen. Az egyik, hogy mi a célja a konfirmációnak, erről beszéltünk. A második, hogy mi van a végén. Ez egy vizsga, egy bizonyságtétel, egy hitvallás, vagy egy megáldás, vagy ezeknek a kombinációja? A harmadik nagy kérdés, hogy mit tanítunk nekik? Mi lesz ez az anyag, amit 1-2 éven keresztül tanítunk nekik? Ez oktatás, vagy tanítványozás, mentorálás? Mi? Ez a harmadik megkérdés. A negyedik, hogy milyen életkorban történik ez, mert életkori sajátosságokról is beszéltünk, és még beszéltünk nagyon sokat. És az ötödik kérdés, hogy hogyan integráljuk a fiatalokat a gyülekezetekbe. Az a konfirmációs segédanyag, amivel jelenleg sokan dolgoznak, és központi anyag, az most már lassan 40 éves lett, de az is jelzi ennek a komplexitását a témának, hogy Színási Sándor, aki kiadta azt a segédanyagot, ő az életének a végén írta ezt meg, sok-sok évtizednyi gyülekezeti tapasztalat, és több évtizednyi teológiai tanári tapasztalat után. Nyilván azért, mert annyira komplex ez a téma, hogy nehéz ilyen segédanyagot is kiadni. Tehát a konfirmáció jövőjével kapcsolatban ez az öt kérdés van, ami nagy kérdés, hogy mi a célja, milyen életkorban, hogyan integráljuk őket, mi van a folyamat végén, és mi az, amit tanítunk nekik ebben a folyamatban.
2: Hát ezek egy részéről beszéltünk, de akkor amiről talán kevésbé beszéltünk, csak felütés szintén, akkor azt még kérlek, hogy fejtsd ki, tehát hogy vizsga legyen-e a vége egy ilyen folyamatnak, vagy nem, mit tartanál jó iránynak, és engem az is érdekel, hogy ezt mennyire lehet szerinted ilyen törvényszerűen előírni, hogy kell kinézni egy konfirmációnak, hogy miből kell tanítani, hogy annak a folyamatnak mennyi ideig kell tartani, hány éves korban kell elvégezni. Tehát lesz-e szerinted olyan 10 év múlva, 20 év múlva, hogy egy egészen más forma lesz, ami úgymond kötelező lesz minden gyülekezet számára?
3: Ez két kérdés, szóval szedjük akkor ketté őket. Melyikkel kezdjünk, azt, hogy lehet-e törvényesíteni, kötelezőíteni, vagy az elsővel, ami azt hiszem az volt, hogy...
2: Kezdjük a vizsgával akkor, tehát vizsga legyen a vége, vagy egy beszélgetési folyamat, egy mentorálás, egy bizonyságtétel.
3: Szerintem a legnagyobb nehézség abban van, hogy ez a kettő vegyül a legtöbb gyülekezetben a végén. Tehát ugyanazon az eseményen van a vizsga, amin a megáldás, és amin az ünneplés is. Egyszerre a fiatal oda érkezik egy hihetetlen izgalommal, egy vizsgadrukkal, hogy ennyi ember előtt tudni fogom a választ. És ebből nehéz megérkezni az ünnep részébe. Sok helyen ezt próbálják szétválasztani, mondjuk a szombati napon van a vizsga, és vasárnap a megáldás. Szerintem ezen lehetne még csiszolni, például úgy, sok helyen ezt úgy csinálják, hogy a lelkész vagy személyesen kikérdezi a sok-sok tételt, akár mindegyiket a fiataltól, és addig nem tud a konfirmációs ünnepségbe belépni, eljutni, amíg az összeset nem tudja. De akkor nem mindenki előtt történik ez, ez kisebb vizsgadruk helyzet, vagy mondjuk a presbitérium előtt történik el. És ezt követően van egy külön ünnepi alkalom, mondjuk egy istentiszteleten, ahol pedig már nem a vizsgahelyzet van, hanem tényleg az ünnep része, ahol a fogadalomtételt mondják el, ahol megáldják őket, ahol úrvacsoráznak, ahol megélik Isten jelenlétének a munkáját, és jobban készek erre. Nem zárom ki, hogy nem tudják megélni most is Isten jelenlétét úgy, ahogy van, de szerintem ezt szét lehetne választani. Ez az egyik, hogy a vizsgát és az ünnepet meg lehetne különböztetni. A másik pedig az, hogy nagyon sok helyen most az oktatást helyezik a fókuszba, hogy tudás anyagot tudjanak, mert ez rendkívül fontos. De mióta a kötelező zsittan bejött, és rengeteg iskolában jelen van, és a fiataljaink is részt vesznek ebben, azóta ők abban a folyamatban is tanulják a 10 parancsolatot, a hitvallásainkat, egyháztörténetet és sok más kérdést, Biblia ismeretet. Tehát a konfirmációnak meg lenne az a lehetősége, hogy itt ne oktatási anyaggal foglalkozunk ennyire mélyen, hanem megértessük velük ezeket a kérdéseket, de ezt lehetne máshogy tenni. Látunk erre jó példát Bonhoeffertől, hogy csinálta ezt fiatalokkal, akár gettóban, nagyon nehéz helyzetekben, vagy Tinkerék, hogy csinálták most az elmúlt évtizedben. Tehát lehetne a KT-s módon tanítani, de mégis olyan kérdésekről, ami sokkal inkább érdekli a fiatalokat a mai kérdésekben. Tehát a vizsga maradhat olyan szempontból, hogy fontos és jó, hogy a fiataloknak legyen hitbeli tudása, de nagyon sokszor vegyítjük ezt a konfirmációs folyamat végén.
2: És akkor zárásként ez a... hogy mindezt, amiről beszélgetünk, ez elvéhet-e oda, hogy valamilyen egyházi törvényben ez összpontosul, és utána úgy kell lenni, de egyébként a kiinduló pont is érdekes, hogy ma egyébként ez mennyire van szabályozva, hogy hogyan kell egy konfirmációnak kinéznie, miből készülnek, hány éves korban kell ezt tenni, vagy ez mind szokás és hagyomány, és csak idézőjelben csak ez mondja például ezt a 14 éves kor környékét.
3: Hitvallásaink vannak arra, hogy miért konfirmálunk, mit jelent a konfirmáció, és liturgiánk, hogy mit mondanak a végén a fogadalomtételkör, hogyan áldjuk meg őket. Minden más, ami módszertani rész, arra nincsen ilyen keretezett rendszer az egyházunkban, ezért lehet ebben szabadság. Az, hogy törvényileg ez szabályozható legyen, vagy egységesíthető legyen, ez azért komplexebb kérdés, mert szerintem ennek van olyan része, amit nem kell egységesíteni, mert más-más a gyülekezeteink helyzete. Minimum csomagot létre lehet hozni, és erre van is most törekvés és nyitottság, hogy valamilyen olyan minimum csomag legyen, amit minimum minden fiatalnak tudnia kell, hogy a folyamat része legyen, akár énekanyagban, bibliaismeretben, hitvallási kérdésekben. De maximum csomagot azért nem kell, és nem is annyira lehet létrehozni, mert teljesen más lesz az erdélyi egyháztesteinkben ennek a helyzetnek a sajátossága, mint Magyarország. Más lesz egy magyarországi vidéki kisfaluban is, mint egy nagyvárosban. Tehát ezért a standardeket nem kell így beállítani, egy minimum csomagot viszont fel lehet állítani, azért, mert az segíti a helyi lelkészt is, hogy valamire hivatkozzon. Akár életkori, akár hogy milyen hosszú ideig tart, akár hogy mi van a végén, akár hogy miből tanulnak, ilyeneket fel lehet állítani, amiből aztán ő már könnyen tud támpontokként kiindulni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ablonczi Áron, református lelkészt, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjét hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra. A viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Az uniós tagállamok támogatását sürgeti a magyarországi médiaszabadság reformjához a Nemzetközi Újságíró Szervezet. A bizottság az újságírók védelméért felszólította a tagállamokat, hogy a jövő heti tanácskozáson ösztönözzék a magyar kormányt a sajtószabadságot erősítő, uniós joggal összhangban álló intézkedésekre. Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Posfai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én lépnek hatályba. Radnai Márk kormánybiztosként felel a Működő és Emberséges Magyarország Intézet vezetésért, jelent meg a Magyar Közlönyben. A Tiszapárt országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősíti meg. Erdélyben leomlott a muzsnai szász erőd templom északi fala vasárnap reggel. Személyi sérülés nem történt a Szebben megyei faluban. Az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítették a falomlás helyszínét. A Román Kulturális Minisztérium az örökségvédelmi szakemberekkel együtt fogja felmérni a kárt. Az evangélikus templom 1485 és 1498 között épült. Legalább 64 állatfajt fenyegetnek a környezetbe kerülő vagy aktívan használt horgászeszközök Magyarországon, derül ki a Hunren Ökológiai Kutatóközpont átfogó vizsgálatából. A járulékos fogásnak nevezett jelenség során a leggyakrabban madarak és hüllők esnek csapdába, az érintett egyedek több mint 70%-a pedig védett fajhoz tartozik. A madarak közül a bütykös hattyú, míg a hüllők közül a mocsári teknős a leggyakoribb áldozat, utóbbiak rendszerint a csaliként használt horgász peletek bekapása miatt sérülnek meg. A problémák túlnyomó többségét a horgászsinórok és a horgók okozzák, a leginkább veszélyeztetett élőhelyek pedig a folyópartok, valamint a természetes és mesterséges tavak. Különleges tandem kerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az Egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államokkal készülő megállapodás tervezet tartalmazza az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását és a Hormuzi szoros új kezelését. Abbász Arakcsi az állami televíziónak nyilatkozva azt mondta, a tengeri blokkád teljes megszüntetése a tervezet első pontja. Hozzátette, hogy Irán határozott döntést hozott arról, hogy a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros működése a jövőben nem maradhat a korábbi formában.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az észak-keleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: A az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész. Szent Péter Eset.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú Esete.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament.
5: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
8: Székért intett, odavitték, beleült, és a szék karjára könyökölve várta a vallomást. Uram, kezdett Vigilász vacogva, ez az arany bűndíj, a te felséges életed díja. Az arca olyan volt, mint amilyen csak az akasztófa alatt álló ember arca lehet. Az elején kezd, parancsolt fagyosan Attila. Vigilász nyálat nyelt, a szemét kínlódva forgatta, mintha folytogatnák, de hát vallott. Mikor Edekon úr nálunk járt Orestész úrral, jól mondom, jól, Orestész úrral, a császár Krizafiosz úrra bízta őket, hogy úri helyük legyen és jó asztaluk. Krizafiosz a testőrök kapitánya, hatalmas úr és kedves embere a császárnak. Ő mindjárt maga vendégeiként bánt a követekkel. Elvitte őket a városba, megmutatta nekik a tengert, a régi Bizánc falait, az aranykaput, a temetőt, a hippodromot, a Zsófia templomot, nagy Konstantinosz porfiroszlopát, a lámpaházat, mindent. A tolmács én voltam. Attila Edekonra tekintett, a szemével kérdezte, hogy Vigilász igazat beszéle. Edekon mosolyogva biccentgetett rá. Vigilász lélegzete fogyottan tátogott, mint a partra vont hal, és nehéz mellel folytatta. Mindent elmondok az utolsó hajszálig, igazán csak a fiamat ne, felséges király, beszélj! Edekon úr bámuldozott, különösen a palotákon és a művészi kincseken bámuldozott. Ezek aztán gyönyörű házak, mondotta. Nem hiába, hogy egy helyen lakó nép vagytok, de értitek is a házépítésnek a mesterségét. Krizafiosz erre így felelt. Minden csigának olyan a háza, amilyent maga nyálazgat magának. Nem értelek, felelte Edekon úr. Én akármilyen buzgó csiga volnék is, ilyen palotát soha nem tudnék nyálazgatni a testem köré. Dehogy nem, mosolygott Krizafiosz. Ha te nagyon akarnád, Hun barátom, neked is lehetne ilyen palotád, márvány lépcsős, aranytetős, mellette ciprusos kerted, kerted alatt a tenger. És amíg így beszélt Vigilász, olyan volt, mint valami beszélő halott. Én csak vártam, hogy micsoda rettenetesség gomolyodik ki ebből a vallomásból. Ne tréfálj velem, felelte Edekon úr. Ilyen palota álomképnek is értékes. De már hogy juthatnék én ilyenhez? Krizafiosz mosolygott, aztán azt mondta nekem görögül, hogy maradjak hátra Edekon úrral, és biztassam, hogy ha komolyan áhítozik egy szép márványpalotára, délben jöjjön el ebédre ő hozzá, de egyedül, teljesen egyedül. Hát délben Edekon úr meg is jelent. Én kísértem föl a társalgó szobába. Edekon úr ott még inkább elámult. Sorra tapogatta a kárpitokat, a székeket és a kerevetek szövetét, megbámulta a képeket, a kígyó formájú asztallábat, mindent. Akkor, hogy le is ült végre, Krizafiosz azt mondja neki. Miféle hivatalban vagy te Attilánál? Nálunk nincsenek hivatalok, felelte Edekon úr. Én csupán belső embere vagyok az uramnak, s én is a testőrségnek parancsolok, mint te itten. Szabad a bejáratod Attilához? Szabad. Éjjel is, mikor alszik? Akármikor. Hát éjjel is? Éjjel is. Edekon mosolygott. hogy akkor Attila ránézett, megszólalt. Milyen jól emlékszik a róka. Attila hátradőlt a karosszékén, a kardját a lába közé vette. Vigilász folytatta. Krizafiosz másra fordította akkor a beszédet. Ebédeljünk, így mond előbb. Hát ebédeltünk, de csak hárman. Ebéd után azt mondja Krizafiosz Edekon úrnak. Hát én hitemet és becsületemet kötöm, hogy bármelyik palota a tiéd, ha akarod, s még kincsed is lesz annyi, amennyiről most nem is álmodhatsz. De mielőtt szólnék, esküdj meg, hogy amiket mondok, ha el nem fogadod, titokban maradnak. Soha az életben senkivel nem közlöd, mert nagy baj kelhetne belőle. Edekon úr kezet nyújtott, s mind a hárman megesküdtünk, hogy a szó titok marad. De uram király, én nem tehettem másképpen. Én szolga vagyok. 40 szolidusz az esztendei fizetésem, és nekem tolmácsolni kell, amit mondanak. Én csak eszköz vagyok, nem is ember. Én nem cselekedtem ellened a magam lelkéből semmit. És tovább vallott. A titok szinte darabonként szakadt belőle. Attila komor volt. Én ólomhegyet éreztem a mellemen. Vigilász folytatta. Az eskü után így szólt Krizafiosz. Ha te bejáratos vagy éjjel is Attilához, nem volna-e lehetséges, hogy Attila hamarabb lássa az őseit, mint ahogy a természet rendje szerint láthatná? Vagyis, hogy megöljem? Felelte nyugodtan Edekon úr. Attila megvetően csukta össze a szempilláit. A főurak meghördültek a haragtól. Folytasd! Parancsolta Attila. Vigilász a félelemtől csak nem vért verejtékezve vallott tovább. Nem mondtam azt, szólt rá Krizafiosz, én csak azt mondtam, hogy a csillagok állnak az égen, de némelyik lehull. Attila csillaga is lehullhat, pláne, ha valaki ügyesen megpiszkálja. Beszéljünk nyíltan, mondta rá Edekon úr. Ti görögök a fene tudja, micsoda madár nyelven szóltok. Az ajánlat világos, az én dolgom az, hogy megöljem Attillát, a ti dolgotok meg az, hogy adjátok a palotácsa hozzáillő kincseket. De mit mond erre a császár? A császár? Felelte most már egyenesen Krizafiosz. Az én nyelvemmel a császár beszél. Attila a padlóhoz ütötte a kardját. Gazemberek! Üvöltötte urkon egy bikaszemű barna főúr, s a kardját már félig kirántotta. Azonban Attila egy tekintettel megbékózta a karját. Egy minutumnyi csendesség. Künn egy lónyerít. Halott szagot érzek. Vigilász sápadtan folytatja. Edekon úr elgondolkodott, aztán így szólt. Ez nem csekély ügy. Mennyi pénzt ajánlatok érte? Amint mondottam, felelte Krizafiosz, választhatsz egy palotát, bármelyiket itt a városban, csak persze a császárét nem, de azon túl akármelyiket. Akárha tetszik, ezt is, amelyikben most vagyunk. Így, ahogy van, szőnyegek, bútorok, minden berendezés a tied. S hogy pénzed is legyen bőven, mindenkoron, a tied, amit adóképpen fizetünk Attilának. Egy évi adónak megfelelő arany, vagyis 6000 font. Ez csak elég kincs. Elégnek elég, bólintott Edekon úr. De nekem már a gyilkosság előtt is kell pénz, a testőröket meg kell vesztegetnem. Azt úgy is tudjuk, mosolygott Krizafiosz. Külön számítódik. Mennyit adjunk erre a célra? 50 font elég, mondotta Edekon úr. Véltem, hogy elájulok. Mi történik velünk, ha Vigilász elvégzi az elbeszélést? Hiszen ez a rettenetes ember minden rómait keresztre feszített, akit csak megfoghat. Először is a városban található rómaiakat szedeti össze. Ránéztem. Ült mozdulatlanul, mint valami hádész szobor, sötét, hallgató arccal. Micsoda vihar tombolhat már is ennek az embernek a lelkében. És Vigilásznak beszélnie kell. A szerencsétlen minden szavával a keresztet ácsolja, amelyre fölfeszítik. Csak percek kérdése az életünk. Krizafiosz fölkelt, folytatta kriptai hangon Vigilász, azonnal oda akart adni az 50 font aranyat. Azonban Edekon úr visszatartóztatta. Ne siessünk ezzel, mondotta, mert a követtársaim megszagolhatnák, hogy sok az arany nálam, aztán megérkezésünkkor Attila apróra el szokta kérdezni, hogy illően fogadtak-e bennünket, hogy kitől mennyi ajándékot kaptunk. Ennyi arany, ha ajándéknak mondom, gyanút keltene. Így volt, bólintott rá Edekon. Daliás simára borotvált álló hun volt ez az Edekon. Az arca becsületes és apró szemei észtől csillogók. A király benfentesei közé tartozott. Ha országot és koronát kínáltak volna neki Attila egy hajszáláért, akkor is elmondta volna Attilának. A nagy emberek belső szolgái különös lelkek. Úgy élnek vele mellette, mint a fűszál a fatövén. A fa az életük. Számukra más élet nincsen. Érzik, hogy ha a fa ledől, az ő gyökerük is kiszakad vele. Vigilász folytatta. Hanem, mondotta Edekon úr, elmegyek én haza üres kézzel, s jöjjön velem ez a tolmács. Mármint én.

0: folyamatosan észleljük az adatokból az erősödést, de Angliába és Nyugat-Európába az agrárgazdálkodás intenzívű válása, rengeteg növényvédőszer, rovarirtószer használata következtében az állománya fokozatosan csökken. Tehát általában ezeket a fajokat jellemezhetjük különböző fenyegetettségekkel, és elnézve az európai trendeket, ami például az agrárkörnyezetben költő madaraknak a trendjét illeti, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az állomány rövid, illetve középtávon, ha vizsgáljuk, akkor bizony nagyon sok fajnál ez csökken, és ez általában azoknál a fajoknál jellemző, amelyek agrártelekhez kötődnek. Ilyen például Magyarországon is, például a cigánycsuk vagy a sárga bilegető, ezek régebben gyakoriak voltak, és kifejezetten lehet látni, hogy a mezőgazdaság intenzifikációjával, a rovarirtószerekkel, nagyon intenzív, gépesített gazdálkodással ezeknek az állománya csökken. Tehát a védelem nagyon sok esetben azért van alkalmazva, mert bizonyos fenyegetettségeket látunk, lehetséges, hogy nem lehet kezelni azt olyan mértékbe, ami azt indokolná, és nyilván egy faj védettsége az előremutató is tud lenni. Tehát Magyarországon egyébként majdnem az összes madárfaj védett, azért tudni kell, vagy közösségi jelentőségű madárfajról van szó, bizonyos esetekben lehet akár hírítést is engedélyezni hatósági engedély alapján, de alapjában véve azért a magyarországi madárfajoknak a túlnyomó többsége védett státuszban van.
1: Nagyon érdekes kutatást olvastam a fekete rigó kapcsán. Egyrészt, hogy azok a fekete rigók, amelyek a városokban élnek, tehát behúzódtak a városokba, azok nem csak nappal, hanem akár éjszaka is énekelhetnek, pontosan a fények miatt, mert hogy olyan fényáradat van, hogy úgy érzi, mintha nappal lenne. A másik meg az, hogy sokkal hangosabbak a városban élő fekete rigók, mint az erdőben élők, és ennek egy nagyon egyszerű magyarázatot adtak a kutatók, túl kell harsogniuk a városi forgalom zaját.
0: Nyilván ez is az alkalmazkodásokkal van összefüggésben. Ez azért nem egyik évről a másikra következett be, hisz, hogy az elején mondtam, ez egy több mint 100 éves folyamat a fekete rigóknak a városi madárrá válása. És hát nyilván, ahogy egyébként alkalmazkodtak a városokhoz, és hát alkalmazkodnunk kellett a városok fejlődéséhez is, mert hogyha megnézzük az 50 vagy 100 év ezelőtti Budapestet, vagy akár Szegedet, vagy Debrecen, akkor nyilván a közvilágítás nem olyan minőségű volt, a zajterhelés nem olyan mértékű volt, hiszen ezekben a városokban egyrészt nem közlekedett annyi jármű, nem volt ennyire kivilágítva a város, egyáltalán a város az az elmúlt 20-30-40 évben lett tulajdonképpen egy olyan mértékű fényszennyezés, amely el nem volt képzelhető mondjuk 100 vagy 150 évvel ezelőtt, és nyilván ezekhez a madarak alkalmazkodnak. Kinn a szabadban, hogyha a rigóféléket nézünk, nagyon kevés faj az, amelyik éjszaka is énekel. Egyébként pont ez ilyen a fülemüle, aki tulajdonképpen bizonyos időszakban, amikor megérkeznek áprilisba, akkor egész nap énekel, kivéve a legnagyobb forróságokat. Nem véletlen, hogy a Magyar Madártengyeset is a fülemüle sétáit azt este tartja. Fülemülék éjszakájaként nevezzük el ezt a rendezvényt, amely minden évben meg van tartva májusban. Aminek pont az a lényege, hogy még késő délután elindul egy csoport, és este lesz az a, amikor még az utolsó fülemüléket is detektáljuk így ének alapján. És hát nyilván a fekete rigó ezt azért nem csinálta még, mikor nem urbanizálott madár volt, de alkalmazkodnia kellett, egyrészt vannak fények, másrészt nagy a zaj, tehát éjszaka is énekel, nyilván sokkal hangosabb lett, mert így alakította ki az evolúciós fejlődés, és hát bizony én is láttam már éjszaka kivilágított utcán táplálkozó fekete rigókat, tehát ad abszurdum, éjszaka is tart neki a táplálkozási periódusa, tehát kitolódik az a ciklus, ami mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt volt jellemző erre a szép kis madárfajra.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet jelentéséből. A gazdaságok 54,3 milliárd forintot költöttek új gépekre, az alkatrészforgalom pedig 6%-os növekedéssel elérte a 24,5 milliárd forintot. A beruházások több mint felét erőgépekre fordították. A traktorok iránti kereslet darabszámot tekintve 67%-kal emelkedett. Az elemzés szerint a növekedés a korábban elmaradt fejlesztések pótlásának, a technológiai nyitottságnak és a támogatási rendszernek köszönhető, miközben sok gazda továbbra is a meglévő géppark fenntartására törekszik. Esetleges E. coli baktérium jelenléte miatt a 240 g-os Dulano Artlender szeletelt szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az érintett termékek fogyasztása súlyos hasmenéses megbetegedést vagy vastagbélgyulladást okozhat, ami a csecsemőkre, várandós nőkre és legyengült szervezetűekre különösen veszélyes. Az üzletlánc tájékoztatása szerint a visszahívás kifejezetten a 2026. július 3-ai fogyaszthatósági idejű tételeket érinti. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik boltjukba, ahol a vételárat a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Július 3-a és október 2-a között idén is közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity éjszakai vonat, közölte a MÁV csoport. Bár tavasszal a háló és fekvőhelyes kocsik meghibásodása miatt még bizonytalan volt a járat indítása, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt nyugat-európai járművek forgalomba állításával sikerült megoldani. A horvát tengerpartra hetente 2-4 alkalommal induló légkondicionált szerelvényeken étkező kocsi is üzemel, az őszi időszakban pedig ismét kedvezményes utazási lehetőséget biztosítanak majd az iskolai csoportok számára. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Irona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli színvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Tiszafüred lovasa Gyöngy Tamás nyerte meg a Nemzeti Vágta szombaton megrendezett Vác-Dukai elővágtáját Forrás favorit nevű lovával. A felnőttek versenyéből a győztes mellett a második helyezett Vác-Duka, a harmadik Sződ, valamint a negyedik helyen célba érő Csörög lovasa is kvalifikálta magát az októberi szilvásváradi döntőbe. A 14 és 18 év közötti kishuszárok futamából Ücsény és Keszeg képviselői jutottak tovább, míg a legfiatalabbak versenyében Mátyásföld és Taksony versenyzői vívták ki az indulási jogot. A Vácdukai rendezvényen a hivatalos futamok mellett egy színészeket és táncművészeket felvonultató sztárfutamot, valamint rönghúzó versenyt és látványos lovas bemutatókat is láthatott a közönség.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával, a Fekete Rigóról. Azt olvastam a Fekete Rigóról, hogy ugye Európában és Ázsiában általánosan elterjedt, de betelepítették Ausztráliába és Új-Zélandra is. A betelepítésnek mi lehet az oka? Tehát ez egy hasznos madár, mert ugye lószúnyogokkal, meg gilisztákkal táplálkozik általában, de télen ugye, ha nem talál például szúnyogot, akkor átáll a bogyókra.
2: Talapjában kell nagyon tud alkalmazkodni. Az, hogy egy madárfajt miért telepítenek be, illetve melyek azok a madárfajok, amelyek akár egy ilyen folyamatos és organikus fejlődésre betelepülnek maguktól, hát ez két különböző dolog. Az utóbbira lehet példát mondani, ilyen például az eredetileg Afrikában fészkelő pásztorgém, ami hát tulajdonképpen meghódította a világot, szép lassú terjeszkedéssel átment Dél-Európába, ott is nagyon gyakori faj lett, átkerült Észak-Amerikába, ott is nagyon jól terjedt, és hát bizony nálunk nagyon ritka volt 20-30 évvel ezelőtt, de ma már egyre több fészkelés, például rendszeresen lehet látni, ahol én nagyon gyakran szoktam madarakat nézegetni a Szegedi Fehértó mellett is már rendszeresen költ egyre nagyobb példányszámba, és bizony a tórendszer melletti bivajokon nagyon gyakran lehet látni, hogy a hátukon áldogálnak, vagy kísérgetik. Ez egy ilyen természetes folyamat. Sok esetben örülnek, sok esetben nem örülnek az ilyen fajoknak a biológusok, viszont a betelepítés az egy más folyamat, itt azt jelenti, hogy alapjában véve a fajoknak, a populációnak a kezdeti egyedeit tulajdonképpen direkt, tudatosan elvitték oda, és szabadon engedték, hogy szaporodjatok, sokasodjatok alapon. Na most ez lehetséges, hogy azért is volt, mert az oda települő emberek annó szerettek volna valami olyan madárfajt látni a környezetükbe, hallani, ami a megszokott régi hazájukra, mondjuk Európára emlékezteti. Ez nyilván egy ilyen lelki indítatásból van, de azt lehet mondani, hogy az ilyen jellegű betelepítések nagyon-nagyon-nagyon károsak tudnak lenni. Tudnélik például a fekete rigó, amely nagyon alkalmazkodó faj, ezt nagyon jól látjuk az állomány alakulásából Magyarországon is. Versenytársai lehetnek olyan őshonos fajoknak, amelyek nem tudják fenn ezt a versenyt, és az újonnan betelepülő faj az hátlépszoríthatja azokat a fajokat, amelyek őshonosok ott, és bizony extrém esetben ezek ki is pusztulhatnak. Nyilván nem feltétlen a fekete rigó, amely ilyen nagyon komoly veszélyt jelent, de például néhány évvel ezelőtt Izraelbe szembesültem azzal, hogy a Pásztor Meinó nevezetű, egyébként nagyon szép dekoratív kis ázsiai madárfaj mindenütt ott van Jeruzsálembe is, és csodálkoztam is, hogy ez hogy kell oda, és ottani barátaim elmesélték, hogy hát úgy, hogy alapjában véve ezt a fajt például tenyésztették, mert tulajdonképpen egy házi kedvencként lehetett megvásárolni, és bizony Jeruzsálembe történt az a tragédia tulajdonképpen, hogy egy nagy szabadtéri röpdéval a tenyésztőt tartott, ezek kiszabadultak. És azóta én 10 000-ben mérhető az állomány, nagyon jól alkalmazkodtak ahhoz az éghajlathoz, és az például azért veszélyes, mert egyrészt táplálékba, illetve költőhelybe is kompetenciát jelentenek az őshonos fajoknak, tehát elfoglalják a költőregeket, vagy egész egyszerűen a nagy termetű, erőszakos csapatokban mozgó madarak a táplálkozó teletet sajátítják ki, és bizony őshonos madarak háttérbe szorulnak, és extrém esetben ezek kipusztulhatnak. Tehát ez mindig egy káros folyamat. Magyarországon is látszik már néhány ilyen faj, ami gondot fog jelenteni előbb vagy utóbb. Ilyen például érdekes módon az őrvös papagáj, amely egyébként Nyugat-Európában, hogyha valaki Londonban, vagy akár Spanyolországban, Németországban, nagyvárosokban van, nagy csapatokban láthatja ezt a fajt. Ezek már Magyarországon is szabadon is időnként költenek, de meg fogjuk ezt érni szerintem egy 10 éven belül, hogy komolyabb papagájcsapatok fognak tanyázni nagyobb városokban, ahol bizony nagyon komoly kompetenciát fognak jelenteni például a városokban lakó házi vagy mezei vereveknek.
1: Milyen veszélyeztető tényezők vannak, amelyek veszélyeztethetik ennek a madárnak a fennmaradását, a létét?
2: Vannak direkt emberi hatások. Évről évre lehet azzal találkozni, hogy emberek hatósági engedéllyel vagy anélkül kivágják mondjuk májusban vagy júniusban a cserjéket, fákat városokban jellemző módon. Egyébként általában kényelmi okai vannak ennek, sok esetben egyébként nem, sok esetben olyan indoka van, hogy mondjuk balesetveszélyessé válik egy fa, és pont költési időszakban jut arra a hatóság, hogy engedélyezi annak a eltávolítását. Nyilván az ember élet fontos ebben az esetben. A különböző kényelmi szempontok nem indokolják ezt, hogy ennyire ne tudjunk együtt élni a természettel. Szerencsére ilyenkor azért a fekete rég, ahogy elmondtam, alkalmazkodik, és újra költ, más helyet talál, de azért ne felejtsük, hogy ez természetkárosítás. Tehát, hogy itt ebben az esetben mindenkit kérünk, hogy a megfelelő csatornákon jelezzék a hatóságoknak ezt, mert sok esetben nincs engedély, és ilyenkor gyakorlatilag meg kell találni a felelős terjeszt. Nem csak fekete rjú, de sok egyéb madárfaj, fészke, fióká is elpusztatnak. A másik, ami egyébként indirekt probléma, de természetesen az ember felelős ezért, az a házi macska. Tehát ez nem tűnik olyan óriási veszélyforrásnak, de hát azért tudni kell, hogy több mint 2 millió házi macska jár ki rendszeresen. Tehát nem azokról a macskákról beszélek most, amelyek lakásba laknak, nem járnak ki, nem vagy a kijárós, vagy az elvadult házi macskákról, amelyek ragadozók, tehát még egy jól táplált, háznál tartott kijárós macska is képes gyakorlatilag óriási kárt tenni a kertnek a fészkelő madárállományban. Nagyon jó ragadozók, és rettenetesen nagy hatásokkal zsákbányolnak. Éves szinten több mint 2 millióra tehető azoknak a madarak egyedeinek a száma, amelyet csak Magyarországon elpusztítanak a házi macskák. Ez például az USA-ban egy brutális számot, 250 millió madárról beszélünk, 250 millió egyedről, nyilván kisebb ország vagyunk, de ez egy óriási szám, tehát ennek érdekében tenni kellene valamit egy központi szabályzással, csipeléssel, sőt, hát én szerintem engedélyezés kellene kötni macskatartás, kutyatartás, mindenféle házi kedvenc tartását gyakorlatilag egy hatósági engedéllyel, mondjuk egy jogosítvány megszerzésével engedélyezni, hisz ez már kezelhetetlen. Az, vagy annyira tönkre tettük a természeti környezetünket, eleve már intenzív mezőgazdaság, intenzív erdészeti gazdálkodás, amely nyilván proficientikus, zsugorodnak ezek a területek, víz az nincs a tájban, és erre a teljesen lepusztított, összezsugorodott, és kellőképpen nem védett telete még ráeresztjük mondjuk a házi kedvenceinket is, amelyek vagy teljesen elvadultak, vagy kijárnak, de ilyen szempontból teljesen minden milliós nagyságrendű kárt okoznak csak egyet számba, nyilván nem beszélünk most a természetvédelmi értékről.
1: Etetés, itatás, nálam a kertben télen és nyáron, tehát szinte egész évben megtalálható a fekete rigó, és nagyon ritkán lehet látni azt, hogy az etetőre felszáll, és mondjuk egy-egy magot elvisz onnan, tehát vagy éppen mondjuk, ha valamit ott talál benn, ezt nagyon ritkán lehet látni, de előfordul.
2: Alapjában az etetés, a madár etetés, ez nem egy szükséges dolog, azt azért tudnunk kell, ez magunkról szól. Hasznos egyébként edukációs szempontjai azok felmérhetetlenek, hisz ha valaki eteti a madarakat, akkor nagyon sok madárfajjal megismerkedhet, amit egyébként nem láthat a kertbe. A fekete rigó nyilván nem magokkal táplálkozik, sőt egyáltalán nem, tehát amikor lehet látni etető környéken, az általában olyankor van, mikor egy szakmai tanácsra mondjuk az ember kihelyez fölszurkába mondjuk almát, vagy csak úgy simán lerakja, igazából ezekre rá szokott járni, de alapjában véve nem annyira etetőfüggő a fekete rigó, de köszönöm szépen, nagyon jól megvan egyébként, tehát lehet látni, hogy egy gyönyörű szép nagy állomány áttelel, nincs veszélyben, megtalálja a táplálékforrást, és mint ahogy mondtam, néha decemberben vagy akár januárban is képes költeni, vagyis hát megkezdi a költést, ezek persze általában nem sikeresek. Ami viszont az itatást illeti, az egy nagyon-nagyon hasznos dolog, és az etetés nyilván azt általában úgy szoktuk mondani, hogy csak az első fagyok beköszöntétől március elejéig szabad ezt megtenni, mert tényleg nem feltétlenül madarakról szól, hanem magunkról. Azt viszont nem szabad abba hagyni, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont az itatás egy olyan természetvédelmi tevékenység, amelyet bátran ajánlhatok, ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, hisz a madarak nem csak isznak, hanem fürdenek is. Ennek nagyon sok oka van. Nyilván az ivást azt január 1-től december 30-ig minden nap szeretik, és hát bizony az elmúlt néhány évben olyan asszály volt, ahol nem biztos, hogy meg tudták találni azokat a természetes vagy nem természetes vízforrásokat, amelyeken keresztül ők állandóan a természetes állapotukat, az ivásfürdést fent tudták tartani. Néhány évvel ezelőtt volt is pont Szeged Padán rengeteg évben egy tömeges rigópusztulás, és egyszerűen kirepült fiatalok rőgutát kaptak, nem tudtak eleget inni, nem voltak túlság se, és bizony sok madár elpusztult, néhány tucat, de ez esetben nyilván egy országos adatra kivetítve ez bizonyára nagyon sok lehetett. A fürdés is nagyon fontos nekik, tehát a madarak tollának az ápolása, a tisztántartása azért fontos, mert hát egyrészt nyilván hűtik is magukat, különösen a nagyon nagy melegben, ez nyáron, júliusban és augusztusban jellemző, de természetesen különböző élősköröktől való megtisztítás is nagyon fontos, hiszen a madaraknak is vannak például tolltetveik, amelyeket nem véletlen, hogy porfürdővel vagy rendes fürdővel eltávolítanak a testükről, és ez nagyon-nagyon fontos a madaraknak, tehát én azt javaslom, hogyha az etetést nem is hisz a rigókra, kifejezetten komoly etetési stratégián nincs is, de az itatást, illetve a fürdőjég biztosítását azt nagyon javaslom. Ez bárki megtehet, akinek kertje van. Nagyon sok helyen látom egyébként, hogy panellakások előtt lerakott edény a madaraknak, és ezek nagyon-nagyon hálás dolgok, hisz nagyon gyorsan megtalálják az ott költő madarak, és egészen sok fajt lehet megfigyelni, amelyek szinte sorban állnak, isznak, fürdenek, és ez egy nagyon-nagyon hasznos és fontos tevékenység.
1: Egyetlen egy dolog jutott még eszembe, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nem győzi felhívni a figyelmet. Áprilistól augusztusig tart a fióka szezon, ilyenkor találkozhatunk földön lévő fekete rigó fiókákkal is, és nem akkor tesszük a legjobbat, hogyha azt a kis fiókát megfogjuk, magunkhoz vesszük és hazavisszük, és mi neveljük föl.
2: Igen, hát nagyon erős kommunikációs kampány van már infografikákkal, poszterekkel, videókkal fönt erről a dologról. Nyilván az edukáció nagyon fontos, sok ember ezzel jutott, már kevesebb telefon jut el például hozzám is ebbe az időszakba, de hát nyilván az embereknek még mindig nincs elég ismerete erről, és mikor találnak egy madarat, egy ilyen szekunder bűntudat is megszólal bennünk nagyon sok esetben, és azért mindenki érzi, hogy nem jó irányba halad a embernek és a természetnek az együttélése, tehát nem mondhatni egy ilyen sikertörténetnek sajnos, és ilyenkor mindent megpróbálnak tenni, hogy az adott egyedet megmentsék. És hát sajnos ez néha kárt okoz. Bizonyos fajok, ilyen példaként a városokban is jelenlévő fekete rigó, de például a bagolyfajok is, a leggyakoribb az erdejfüles bagoly például tipikusan ilyen, hogy mielőtt még rögképessé válnának ezek az egyébként fészeklakó fiókák, ezek szétvásznak, szétugrálnak. Ennek egy nyilván egy evolúció során kifejlődött túlélési stratégiája van, aminek az lett a logikája, hogyha bent ül a négy darab fekete rigó fióka mondjuk a fészekbe, és jön egy macska, akkor nyilván rögképtelnek a fiókák, mindegyiket el tudja gyakorlatilag kapni, és minden egy fióka meghal. Viszont hogyha ezek szétugrálnak, és egy meghatározott kert, mondjuk akár 10-20 négyzetméteres területén szétszórolnak különböző magasságokban, amikről tudnak ugrálni, így nyilván a túlélés lényegesen nagyobb. Nem föltétlen az adott egyet szempontjából, de a faj szempontjából mindenféleképpen, hisz valószínűleg nem mindegyik fiókát találja meg a ragadozó, és a négy fiókában mondjuk három meg is marad. Ami nagyon jó stratégia természetesen, hát ezt érték félre sajnos az emberek, és mikor találnak egy teljesen normális életmódot élő a szülők által letetett fekete rigó fiókát, bedobozolják, hazaviszik, beviszik madármentőhelyre, végtelefonálják nyilván az elérhető telefonszámokat, és nagyon nehéz néha meggyőzni az embereket, hogy az a legjobb megoldás, hogy oda kell vinni, ahol találták, és oda lerakni maximum egy bokorra, vagy a fának a alsvágára rakják föl, ezek általában tudnak kapaszkodni, és ott biztonságban vannak. Szerencsére azért egyre kevesebb az ilyen telefon, tehát a Magyar Madártenyészeteknek, illetve nyilván más civil szervezeteknek is, akik ugyanezeket a felhívásainkat megosztják, hatalmas szerepe van ebbe, mert a lehető legkevesebb fiókát kell így idézőjelben megmenteni, és hogyha nem mentjük meg, szintén idézőjelben mondom, hanem ott hagyjuk, akkor a lehető legnagyobb esély van arra, hogy ez a fióka szerencsésen fölnő, és jövőre szaporodóképes madár lesz, aki párban áll, fészket épít és fiókákat nevel.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a fekete rigót ismerhették meg, amely az egyik legközismertebb és leggyakrabban szemünk elé kerülő énekes madarunk. Védett, természetvédelmi értéke 25 000 forint.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az Oktatási Tárca. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, de Borsodban érvényben marad. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az Oktatási Tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4% pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a borsodi vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt. A délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai May 3 a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a K&H Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiség fejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére, Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adját, nyilatkozta a Minapnak. Szent Ivánéi közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Irona Cserkés csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli szinvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Emléktáblát avattak az 1953 és 2000 között működő egyetemi stúdió közösségének tiszteletére a Miskolci Egyetem Eper 4-es kollégium bejáratánál. A hely egy legendás, összességében mintegy 600 főt számláló hallgatói közösségre emlékeztet, amely közel 5 évtizeden át működtette az egyetem diákrádióját, szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A rádió feladata, hivatása a kollégiumokban lakó hallgatók szórakoztatása volt. A vezetékes hálózaton keresztül sugárzott rádió aranykorában minden kollégiumi szobában külön hangszóró közvetítette a hallgatók saját készítésű adásait. A részletekről Karcagi Pált, egykori stúdióst hallják.
2: A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem Eper 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött. Akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődések során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül az egyik nagy kedvenc volt a kívánság műsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le.
1: Különleges tandemkerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az Egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. június 15-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan, főként a déli, a dunántúli és északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb esőfutó zápor, zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hajnali órákban egyes tájakon pára, illetve köd is képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd napközben 21-26 fokra emelkedik a hőmérő higanyszála. És akkor a tartalomból. A magyar agrárszektor élen jár az innováció és digitalizáció terén, ugyanis az adatvezérelt termelés, a precíziós gazdálkodás, a robotika és az időjárás álló termelés ma már a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar szerves részét képezi. Magyarország 2019-ben fogadta el a digitális agrárstratégiát, mely nagy hangsúlyt helyez a mezőgazdasági szereplők digitális ismereteinek növelésére, a digitális innováció bővítésére, az adatvezérelt igazgatás fejlesztésére, de a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb teret nyer. A Szegedi Tudomány Egyetem mezőgazdasági karán zajló kutatás, fejlesztés és oktatás mindezt híven tükrözi. Dr. Habil Mikó Editet, a Szegedi Tudomány Egyetem mezőgazdasági karának dékánját hallják majd. Kérem, tartsanak velünk!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Csoma Judit Margit, Beregfürdői református lelkész vagyok. A 111. Zsoltárt olvasom. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből, a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette a csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké. Igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Micsoda nagyszerű hét előtt állunk, kedves testvéreim! Az ember igaz feladatára koncentrálhatunk egész héten, Isten dicséretére. Micsoda nagyszerű lehetőség, hiszen ritkán tesszük Isten dicséretét az első helyre. Sokszor inkább mi magunk állunk az első helyen. Saját panaszaink, kéréseink, kérdéseink, kétségeink. De mi is sorolhatjuk, mennyi jót tett velünk eddigi életünkben is Isten. A Zsoltár is azt mondja, mennyi jót tett az Isten az emberrel. Beszél Isten irgalmáról és áldásairól. Mindig először Isten. Isten tettei az ő szava. Ő szól hozzánk, mi mindezért dicsérjük őt. Sok szép Isten dicsérő énekünk van. Segítségünkre lehetnek ezek is, mint ahogy Sztárai Mihály is megénekelte a 107.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. A magyar emberek folyamatos bevonását tervezi a döntések előkészítésében Radnai Márk, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, akit június 13-ai hatállyal a területért felelős kormánybiztosnak nevezett ki Magyar Péter miniszterelnök. Radnai Márk szombati közösségi médiás bejegyzésében közölte, hogy feladata egy új intézmény a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozásának koordinálása. A kormánybiztos a közélet működésének megújítása érdekében vizsgálja a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit, és olyan módszertani javaslatokat dolgoz ki, amelyek erősítik a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a politikus az érintett miniszterekkel együttműködve elemzéseket készít majd, amelyek a lakosság testi, lelki és gazdasági jólétét szolgálják. Az uniós tagállamok támogatását sürgeti a magyarországi médiaszabadság reformjához a Nemzetközi Újságíró Szervezet. A bizottság az újságírók védelmiért felszólította a tagállamokat, hogy a jövő heti tanácskozáson ösztönözzék a magyar kormányt a sajtószabadságot erősítő, uniós joggal összhangban álló intézkedésekre. Szent Iván éjjel közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Tokaji Bornapok keretében adták át az idei polgármesterek borát. A Tokaji Borvidék 27 településének vezetői minden esztendőben összeadják az alapanyagát annak a bornak, melyből azután reprezentatív termékként készíti el a Grand Tokaji ZRT a polgármesterek borát. Bódis Attila összeállítása elején Posta Györgyöt, Tokaj polgármesterét hallják.
2: Azt kell mondjam, hogy két héttel ezelőtt találkozott a 27 polgármesterből 22, és új alapokra helyeztük ennek az együttműködésének a jelentőségét, vagy a fontosságát, és azt kell mondjam, hogy sok stratégiai kérdést próbálunk majd az előttünk álló időszakban megvitatni. Ez a bor, ez csak a szimbólum ennek az együttműködésnek. Az új megállapodás pont azt akarja, hogy tartalommal töltsük meg ezt az együttműködést, legyen egy stratégiája ennek a 27 településnek, turisztikai, gazdasági, együttműködési stratégia, mert úgy érezzük, hogy ennek a 27 településnek nagyon nagy súlya van ebben a régióban, de az országban is. Azért mégiscsak egy világörökségi területnek a 27 polgármesterről beszélünk, ami ha megfogalmaz célokat és megfogalmaz olyan elvárásokat vagy feladatokat, amit kitűz maga elé, emögött lehet egy óriási erő. És ebben hiszek, hogyha kitűzünk közös célokat és mögé állunk, akkor mi csodákra lehetünk képesek. Úgyhogy ez a bor, ez csak a szimbólum a mi együttműködésünknek és az összefogásunknak, ezt most tartalommal szeretném megtölteni, és erről volt szó ezen az együttműködési fórumon, ahol létrejött ez a polgármesterek fóruma, ahol rendszeresen eddig is találkoztunk, de most próbálunk tartalmasabb találkozókat szervezni. Következőben itt Tokajban lesz az új szervezett borklubnak az eseménye, ahol már próbálunk stratégiai célokat megfogalmazni és olyan együttműködést kialakítani, ami mögött olyan tartalom van, amit esetleg le lehet tenni az asztalra is, hogy ez a jövőképe ennek a 27 településnek, és emögé kérünk támogatást vagy segítséget, hogy ezt a jövőképet meg tudjuk valósítani.
3: A polgármester szót ejtett a Tokaj belvárosát érintő nagyszabású városfejlesztési munkákról is.
2: Hát azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon kemény. Másfél év volt, míg a kivitelezés tartott. Az előkészületek azért nem voltak annyira kemények, de az a másfél év, amíg a kivitelezések zajlottak, ez számomra egy nagyon komoly kihívás volt. És ez azért volt komoly kihívás, mert itt több kivitelezőt kellett egy munkaterületen úgy összehangolni, hogy ne egymást akadályozzák, hanem egyes segítség. Ennek az egésznek az volt a lényege, hogy projekt szinten tudjunk együtt gondolkodni, és projekt szinten tudjuk megvalósítani mindazt, amit most már itt a közönség lát. Tehát ezekkel a kihívásokkal kellett megküzdeni a projekt kapcsán, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ez sikerült. Ez voltak segítők, akik ebben segítettek. De ők nem mindig voltak itt, és sok esetben rajtam csattan, de én úgy gondolom, hogy ez jól sikerült, és hát a látvány meg a fogadtatás azt mondom önmagáért beszél. Volt, aki azt mondta, hogy először azt hitta, hogy nem is Tokajban jár, amikor két év múlva ide visszajött, és ez a látvány fogadta, ami most fogadja az ide látogatókat. Hát úgyhogy csak abból indulunk ki, egy sorrendet nézünk, hogy a járási hivatal, ami egy óriási épület, aznak a homlokzatát sikerült megújítanunk, mellette a városháza, ami már nagyon ráfért a felújítás, de azt kell mondjam, hogy a irodalom és az Írótábor Egyesülettel közösen az Irodalomházát, hogy meg tudtuk építeni és valósítani, és ott egy igazi tartalommal fogjuk megtölteni. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része volt a projektnek. De azt nézzük, hogy azok a magán ingatlanok, amik megvásárlásra kerültek és felújításra kerültek, azok is olyan változáson mentek át, ami azt gondolom, hogy esztétikailag illeszkedik ahhoz a történelmi környezetet, amit alapot jelentett a 17. század, ami fénykora volt Tokajnak, és azt a célt tűztük ki, hogy azt kell visszaidéznünk, amikor itt a kereskedők a leggazdagabbak voltak, mert hogy akkor olyan szintű volt a borkereskedelem, és olyan értéket képviselt maga a tokai asszú, és nem beszél, hogy el lett bontva az áruház, aminek a helyére egy olyan épület lett felhúzva, ami azt gondolom, hogy harmonizál azzal az építészeti környezettel, ami már egyébként jelen volt a főtéren. Én azt hiszem, hogy az együttes hatás építészetileg is, meg a természeti értékek tekintetében is annak a fontossága, hogy nem csak az épületeket újítottuk meg, hanem rengeteg zöld területet alakítottunk ki, hogy a nagy tömegeket próbáljuk a zölddel egy kicsit enyhíteni. Így összkép alapján én azt gondolom, hogy egy jó stratégiát tűztünk ki, és ezt nagyon jó színvonalon tudtuk megvalósítani, és erre azt gondolom, hogy büszkék lehetünk. A projekt valamennyi résztvevője nevében mondhatom.
3: A rendezvény keretében igazi különlegességgel is megörvendeztették a vendégeket.
2: Én azt gondolom, hogy ha ez július 1-ével véglegesen elkészül ez a fényfestés, ami ma este fog úgymond a nagy közönség előtt debütálni, ez Európában egyedülálló lesz. Majdnem 360 fokban fog megjelenni itt a főtéren. A felújított épületek mindegyikén lesz fényfestés. Tokaj történelmét lehet majd végigkövetni. Azt a fénykort, amiből kiindultunk a 17. század. Nagyon sok olyan motivum jön elő, ami azt gondolom, hogy ennek a településnek rangot adott Szapolyai, aki a királyi koronát idehozta, amikor őt királlyá jelölték, vagy Rákóczi Ferenc, akit a templomnak a tornyából kikacsint, vagy ugye a sókereskedelem, amikor a tutajokon hozták a sót, és igazán kereskedelmi központtá alakult Tokaj, mert itt futott össze a víz és a szárazföldi kereskedelmi útvonal, vagy ha csak arra gondolok, hogy a templom környékén régen, még a 40-es években is árusok árultak, és ez most visszaköszön ebben a fényjátékban. Olyan dolgok jönnek vissza, ami tényleg a 17. században volt, ami fénykor volt ennek a településnek. Én azt gondolom, hogy ez olyan egyedülálló ez a fényfestés, amit érdemes megnézni, és reményem szerint nagyon sok embert fog idehozni, mert híre megy ennek, és amikor az emberek arról beszélnek, hogy na, Tokajban olyan dolgok történtek, ami miatt érdemes eljönni, és a látvány maga kárpótol mindenkit, mert mindig az a lényeg, hogy beszélünk arról, milyen jó ez a bor, de ha megkóstoljuk, akkor nem az az élmény jön, amit mondanak nekünk, akkor ez csalódást okoz. Most én úgy érzem, hogy nem fog senki csalódni, aki ellátogat Tokajban. Legalábbis remélem.
3: Az eseményen ebben a tisztségében most először vett részt dr. Bihari Zoltán, a térség Tisza színekben frissen megválasztott országgyűlési képviselője.
4: Szeretném azt, hogyha olyan törvények születnének, ahol Magyarország összes lakója, összes települése egyenlő elbírálásba este. Én nyilvánvalóan tokaiként érdekelt vagyok abban, hogy a Tokaj tovább és Tokaj hegyalja tovább fejlődjön, de feltétlenül meg kell jegyezni, hogy ez soha nem szabad, hogy más vidékek, települések kárára történjen.
3: A tokai térség korábbi, jelenleg Fidesz listás országgyűlési képviselője, dr. Koncz Zsófia, a polgármesterek bora által képviselt összefogást méltatta.
5: Nagyon különleges egyáltalán az ötlet, hogy a polgármesterek bora elkészül. Ugye ez nem egy ilyen kereskedelmi céllal készített termék, tehát ezt nem értékesítik, hanem igazából kifejezi az egységét ennek a borvidéknek, és szerintem a világon nincs máshol ilyen. Igazából ami a gyakorlati haszna vagy jelentősége ennek, szerintem az, hogy közösen gondolkoznak a településvezetők arról, hogy a borvidéket hogyan lehet fejleszteni. Vannak olyan fejlesztések, amelyek nem csak egy települést érintenek. Ilyen volt szerintem, amikor szerencsén egyébként a négysávos út végre elkészülhetett, de az infrastruktúrális fejlesztések mellett szerintem a közös munkaértékteremtés, kulturális programok is összekötik egyébként a térséget. A mai alkalom azért is különleges, mert ez lehetőséget adott arra, hogy például itt legyünk a felújított Aranysasban, ami nagyon régóta várta arra, hogy felújításra kerüljön, illetve 800 méteren megújhatott a Tokaji főutca. Tokaj a névadó település, tehát amikor Tokaj fejlődik igazából, az mind a 27, vagyis másik 26 településnek is jó, én azt gondolom, mert valóban szeretnénk azon kívül, hogy az itt élőknek a lehető legtöbb infrastruktúrális fejlesztés, munkahelyteremtés megvalósuljon, de azon kívül nagyon szeretnénk, hogy vendégek is jöjjenek ide, és ahhoz kellenek az ilyen jellegű fejlesztések is, vagy a kerékpárút hálózat fejlesztés, a víziturizmus, és ilyenkor kell, hogy a polgármesterek közösen gondolkozzanak. Például a Tokaji hegy körül a kerékpárút hálózat összeköt több települést, és végre ugye meg fog újulni a Tarcal és Tokaj közötti út, évtizedek óta vártunk erre. Szóval nagyon sok fejlesztés van, ami igazából mindegyik települést érinti. Ez a világ első zárt borvidéke, legyünk rá nagyon-nagyon büszkék. Tokaj is több mint 950 éves, hihetetlen, és a tokaji asszú pedig a magyar identitást is meghatározza. Ráadásul ma június 4-e van, tehát a trianoni békediktátumra is emlékezünk, de 2010 óta, illetve a 2010-es országgyűlési döntés értelmében ez a nemzeti összetartozásnak is a napja, és milyen szimbolikus, hogy pont ma került sor a polgármesterek borának az átadására, mert a nemzet is egység, hiába történt annyi tragédia velünk, a határon túli magyarokkal is mi egy egységben tudunk lenni. Ugyanúgy, mint a Tokaj-hegyaljai települések akkor tudnak sikeresek lenni, ha van együttműködés és összefogás.
3: A Bortag Grand Tokaj ZRT készítette el, Götz István vezérigazgatót hallják.
6: Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos bor elkészítésének. 2025-ös évjáratot tekintve egy kiváló alapanyagot szállítottak be a polgármesterek 27 településről. A szőlő tekintetében furmint és hárslevelű szőlőfajtákról beszélünk. Egy eresztését és érlését tekintve egy zemplét ölgyfogortóban készült el a bor. Ezt követően lepalackoztuk körülbelül egy hónappal ezelőtt. 5900 palack készült el, egy nagyon friss, gyümölcsös, tüzes bort tudtunk előkészíteni.
3: A Borvidék bor kulturális hagyományairól, értékeiről dr. Molnár Péter, a Tokaj Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke beszélt.
7: Ez több mint 1000 éves borvidék Tokaj, az első írásos említés 1110-ből származik Könyves Kálmán idejéből, aki ugye zsinatot, országgyűlést tartott Tarcalon, és az ő pincéjét említik meg. A sok évszázad alatt olyan fantasztikus mennyiségű tudás halmozódott fel a borvidéken, amiből építkezünk ma is tulajdonképpen. Ez a mély rétegzésű tudás úgy jött létre, hogy az emberek folyamatosan összetartottak és együtt gondolkoztak. Ugye, ha csak a 16. századig megyünk vissza, mi szakmailag onnan eredeztetjük jelenleg első írásos említését a Tokaji Asszonyok 1571-ből, 1570-ben már leültek egyébként a helyi mezővárosok, és arról beszéltek, hogy ez a fantasztikus minőség, ami kezükben van, az hogyan védhetik meg. Tehát tulajdonképpen az eredetvédelem gyökereit teremtették meg Tokajján a helyi szőlészek és a borászok, és akkor tulajdonképpen ez összemosódott. Nyilván itt mindenkinek volt szőlője bora, mint majdnem van is egyébként. Tehát ugye nyilván a helyi emberek ültek le. Nem volt itt különbözés, hogy szőlész borász, hanem a helyi emberek leültek és megbeszélték a közös dolgaikat. És ennek az eredménye lett az a 17. században, 1513-ban is leültek 1541-ben is, és 1541-ben elfogadták a regulamentum culturae vinearumot, ami a rendtartás volt önképpen annak idején, a se hír az, hogy most is ugyanezt a rendtartást követjük mi, ma élő generáció, és folyamatosan finomítjuk, alkalmassá tesszük a jelenleg ma élő szőlészborász generáció számára a lehető legmagasabb minőség, a származás és az eredetvédelem érdekében. Ugye ezt követően ugye ezt a rendtartást ők betartották az őseink, viszont voltak olyan kívülről betelepülő honpolgárok, akik nem érezték magukra kötelezőnek, mert ez a szakma rendtartása volt, és mit tettek újra az összefogás erejével a helyi termelők? Elmentek harmadik Károly királyhoz, és törvénybe foglaltatták tulajdonképpen ezt a rendtartást. Ezzel a titkos királyi dekrétummal, ezt így hívták, ez egy törvény tulajdonképpen, lett a világ egyik első zárt borvidéke Tokaj-hegyalja, és az egyik első eredetvédett borvidéke. Ez egy fantasztikus dolog a világon, ezt mindenki tudja Tokaj-hegyaljáról, bárhol képviselem ezt a fantasztikus borvidéket, a lehető legnagyobb szuperlatívuszokban beszélnek Tokaj-hegyaljáról. És ugye ezt követően ugorjunk egyet a 19. századba. Kataklizmák sora a szőrészetben, borászatban. Ugye 1857-től kezdődően a Liszharmat, Peronospor, aztán 1875 környékén ugye megjelent a filoxéra, az letarolta 1885-ben megjelent hegyalján is. Tehát tulajdonképpen teljesen újra kellett értelmezni, újra kellett építeni a borvidéket, a haló poraiból fel kellett emelni a borvidéket, és olyan fantasztikus emberek fogtak össze akkor is a Tokaji Borművelők Társaságában, megemlíteném név szerint Vald, Botkelemen, Lácai Szabót, aztán például Lónyai Gróf, hogy sokan voltak a Tokaji Borművelők Társaságában, akik összefogva újraértelmezték, újraépítették az értékeit tulajdonképpen ennek a fantasztikus borvidéknek. És egy nagyot ugorva a mába tulajdonképpen, kicsit visszakanyarodva, ezelőtt ugye nem sokkal, lassan 20 évvel ezelőtt, 2007-ben szereztünk tudomást a szerencsés szarmatüzelési hőerőmű ügyéről, és ha abban az időszakban nincs egy fantasztikus borász és civil összefogás, hogy ezt megakadályozok, úgyhogy már jogerős építési engedélye volt ennek a brutális nagy ipari beruházásnak, akkor ma már ott pöfékelne Szerenc szélén. Tehát, hogyha van összefogás, van tudatosság, ez a borvidék ez építhető, és csak így építhető. Ez a tanulsága a múltunknak, a mára, és én ezt a párhuzamot vontam ezzel a fantasztikus hagyományjal, amit itt a polgármester, asszonyok és urak évről évre megülnek, ugye ősszel összeadják a termést, települések terméseit, majd ilyenkor tavasszal átveszik az ebből készült fantasztikus borokat. Tehát ez egy üzenet a világnak, hogy eljöjjön nem csak volt, hanem van és lesz is, és tudatos, és építi a saját eredetvédelmét és a saját egyediségét.
1: Kedves hallgatóink, a Tokaji Bornapok során adták át az idei polgármesterek borát. A Tokaji Borvidék 27 településének vezetői minden esztendőben összeadják az alapanyagát annak a bornak, melyből aztán reprezentatív terméként készítik el a polgármesterek borát. Az ünnepségről hallották Bódisz Attila összeállítását.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, és jóval a 2035-ös határidő előtt teljesíti a GDP 5%-át kitevő védelmi kiadásokra vonatkozó NATO elvárást. Jelentette ki Jens Hannefeld, Németország washingtoni nagykövete egy interjúban. A diplomata a Fox News hírportálnak elmondta, hogy Németország a hadseregfejlesztés részeként a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű szerződést kötött amerikai hadipari vállalkozásokkal fegyverzetek beszerzéséről. Hozzátette, hogy a német haderő mintegy 100 ezer fővel növeli aktív szolgálatot ellátó katonáinak állományát. Németország fokozza fellépését, halljuk a felszólítást, fogalmazott azzal az amerikai elvárással kapcsolatban, hogy Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságának fenntartásában. A német nagykövet azt a meggyőződését is hangoztatta, hogy a Németországban működő amerikai katonai bázisok az amerikai nemzetbiztonság érdekeit szolgálják, valamint egyben fokozzák a NATO elrettentő és védelmi képességét. A szlovák államfő szerint nem vezet jó szomszédi kapcsolatokhoz Magyar Péter retorikája. Péter Pellegrini egy televíziós műsorban bírálta a magyar miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos. A politikai műsorban több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért a szlovák politikus. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a Nemzeti Összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, mely szerint Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, mely saját magával szomszédos. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, melyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Magyar Péternek a kijelentését korábban a szlovák külügyminiszter is visszautasította. A magyar tulajdonban lévő Microsec eSignó hitelesítés szolgáltató lett az Európai Unió első minősített attribútum tanúsítvány szolgáltatója. Míg a minősített elektronikus aláírás azt igazolja, hogy az elektronikus dokumentumot az aláíró aláírta, a tanúsítvány azt is dokumentálja, hogy az aláíró milyen szerepkörrel vagy jogosultsággal rendelkezik, valamint a személyére vonatkozóan is egyértelmű információval szolgál. A közlemény szerint az attribútum tanúsítvány szolgáltatás bevezetését az Európai Unió megújult szabályozása teszi lehetővé. A tájékoztatás szerint az új szolgáltatás különösen azokban a helyzetekben fontos, amikor nem egyértelmű, hogy pontosan ki írta alá a tanúsítványt, mivel az aláíró személyes adatai közül az esetek többségében csak az aláíró neve szerepel, mely gyakori nevek esetén nem segíti az aláíró pontos kilétének megállapítását, illetve hogy az adott személy az aláírás időpontjában jogosult volt-e például egy vállalat képviseletére. Vancák Gergely, a Microsec IT igazgatója és igazgatósági tagja elmondta, a minősített elektronikus aláírások jogilag egyenértékűek a kézzel írt aláírásokkal, és Magyarországon teljes bizonyító erejű magánokiratok létrehozására alkalmasak.
0: Az időjárásról.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Mit jelent a beszámítás? Isten ezt majd beszámítja nekünk igazságul, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust. Pál levele a rómaiakhoz, 4. fejezet, 22-es és 24-es vers. Képzeld el, hogy nincs telen vagy, és nem tudod visszafizetni az adósságaidat, de valaki egyszer csak megkönnyörül rajtad, minden adósságodat magára vállalja, és olyan rengeteg pénzt utal át a bankszámládra, hogy soha többé nem kell aggódnod semmi felől, sőt, dolgoznod sem kell egész életedben. Pontosan ez történt a kereszten, amikor Isten a bölcsőtől a sírig elkövetett összes bűnünket Jézusnak, az ő igaz voltát pedig nekünk számította be. Épp észre felfoghatatlan, nem igaz? Azt mondanád talán egy ilyen ajánlatra, hogy köszönöm, majd a magam módján kifizetem? Esetleg azt, hogy nem hagyhatom, hogy mindent te csinálj, miközben én semmit sem teszek, úgyhogy életem hátralevő részében azon igyekszem majd, hogy bebizonyítsam, méltó vagyok a szeretetedre és az irgalmadra? Olyan az üdvösség, akár egy egészséges étel, amelyen fel van tüntetve, hogy nem tartalmaz semmilyen emberalkotta adalékot. Fontos, hogy megértsd, a mennybejutáshoz szükséges igazságod, azaz igaz voltod, nem abból fakad, hogy helyesen viselkedsz, hanem hogy helyesen hiszel. De nekem szörnyű bűntudatom támad, amikor vétkezem, mondott talán, és legyen is így. Az új természeted épp úgy reagál a bűnre, ahogyan a tested az ételmérgezésre. Határátlépést követtél el, az újjászületett lelked pedig tiltakozik az ellen, hogy ezentúl ilyesmit tégy, hiszen nem ez vagy többé. Vajon miért így rendezte Isten az üdvösséget? Azért, mert az, amennyire mi igazzá tudnánk válni, messze elmaradna az ő mércéjétől, sőt, egyenesen szennyes ruhának nevezi minden igazságunkat. Jutalomban csak ugyan a tetteid alapján részesülsz majd a mennyben, oda jutni viszont egyedül a Krisztusba vetett hited révén tudsz. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. június 15-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan, főként a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, zivatar. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. A hajnali órákban egyes tájakon pára köd is képződhetett. Hajnalban 6 és 15 fok volt, majd napközben 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap, azaz kedden sok napsütésre számíthatunk, melyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A legmelegebb órákban kedden 24 és 29 fok között alakul majd a hőmérséklet. És akkor a tartalomból. Mai társadalmunk egyik legfontosabb kérdése a drogprevenció. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel az elnevezéssel szervezett a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt a napokban Miskolcon, a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartották meg. A program célja az volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más, alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabadidőt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveztek, míg a délután folyamán a szakmai fórumoké volt a főszerep. Összeállításunkban többek mellett Béresni Buckó Viktória rendőrszázadost, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját hallják majd.
2: Bízunk benne, hogy a prevenciónak van ereje, és abban is bízunk, hogy a társszerveknek az összefogásával ezt sikerül megoldani, hiszen azt is tudjuk, hogy a fiatalok nagyon kíváncsiak, és ők az a korosztály, akit mindenképpen meg kell szólítanunk ahhoz, hogy az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma is csökkenjen, és a drogfogyasztás is csökkenjen Magyarországon.
1: És hallhatnak arról is, hogy a látássérültek sakkválogatottja a 7. helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegro egyik tengerparti kisvárosában, Petrovácban rendezték, ahol több mint 20 ország válogatottja mérte össze erejét. Magyarországot az Ámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a csapat a 7. helyet szerezte meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakkszakosztályának vezetője, a tőle megszokott stabilitással játszott 9 partiából 6,5 pontot szerzett.
3: Nekem nagyon gyors döntetlen lett a Kim Sobolyev ellen, utána emlékszem, hogy a két idősebb játékosunk is döntetlent játszott, és akkor a Hanna az utolsó táblán egy ilyen rossznak tűnő állásból egyszer csak nyert valahogy, és akkor így sikerült az üzbégeket is megvenni.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, mai társadalmunk egyik legfontosabb kérdése a drogprevenció. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet, ezzel az elnevezéssel szervezett a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztetőfórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt a napokban Miskolcon, a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartották meg. A célja az volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabad időt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveztek, míg a délután folyamán a szakmai fórumoké volt a főszerep. Összeállításunkban először Béresné Buckó Viktória rendőrszázadost, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Hogyan alakult ki ez a rendezvény, hiszen az önök részéről indult a kezdeményezés, a szervezés, miként alakult ki ez a mai rendezvény?
3: A kábítószerellenes világnap június 26-ára esik, és minden évben valamilyen rendezvényt, vagy valamilyen összefogást próbálunk a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal szervezni. És idén úgy gondoltuk, hogy iskolai időben sem már, hiszen akkor több fiatal tudunk megszólítani, és így jött az a dolog, hogy Mozdulj a drog ellen, ezt a rendezvényt elkezdtük megszervezni, és hál' Istennek itt vagyunk.
2: Mi a mai nap menete, milyen programok voltak? Már most nagyjából benne vagyunk a program kellős közepében, illetve még mik várhatók?
3: Egy futással kezdődött a nap 9 órától, ahol 3 korosztály 0-tól 14 éves korig, 14 és 18 éves kor között, valamint 18 pluszosok futhattak egy kört. Ez nem egy verseny, hanem egy részvétel azért, hogy fussunk együtt a drog ellen. Ezt követően 8 iskolából csapatversenyt szerveztünk a részükre, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjainak a részvételével, akik különböző játékos feladatokkal, logikai, ügyességi játékokkal várják a gyerekeket. 5 fős csapatok vannak, és ők mérettetik meg magukat. Ezen túl felnőtteknek van egy kódolt biztonság nevű versenyünk, ami a Tudományos Technika Házában történik. Itt felnőtt csapatok vesznek részt, 3 csapat. Itt is felmérhetik a droggal kapcsolatos tudásukat a felnőttek. Mindeközben pedig a színpadon alternatívákat mutatunk a fiataloknak, ahol sportbemutatókat, illetve tánc együtteseknek a bemutatóit láthatják.
2: Hány iskola, hány fő vesz részt itt nagyjából?
3: A futásra nagyon sokan regisztráltak, tehát ott 380 fő futott az összes korosztályban. Ezen kívül ugye ezek a versenyek 5 fős csapatokkal, 7 csapattal 35 fő versenyzik. A felnőtt csapatok is 5 fővel jöttek, tehát 15-en, de nyilván az iskolákból itt vannak nagyon sokan, és nagyon sok érdeklődő van szerencsére.
2: Hogyan látja így, hogy közvetlenebb, úgymond a tudás átadás, mennyivel könnyebb átadni ezt a fajta tudást, vagy mennyivel gyorsabban, hasznosabban megy át a fiataloknak?
3: Bízunk benne, hogy a prevenciónak van ereje, és abban is bízunk, hogy a társszerveknek az összefogásával ezt sikerül megoldani, hiszen azt is tudjuk, hogy a fiatalok nagyon kíváncsiak, és ők az a korosztály, akit mindenképpen meg kell szólítanunk ahhoz, hogy az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma is csökkenjen, és a drogfogyasztás is csökkenjen Magyarországon.
2: Említette a társszerveket, kikkel sikerült összeszerveződni, mennyien kik jelentek meg?
3: Ahogy mondtam, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai vannak jelen. Itt a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek a munkatársai, ezen kívül a Miskolci Egészségfejlesztési Intézetnek a munkatársai, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Zöldház foglalkoztatója, az Áldozatsegítő Központ, a Drogambulancia Alapítvány, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és nyilván a rendőrség.
2: Milyen programok, milyen bemutatók várhatók még itt, esetleg itt a hangos bemondón lehetett hallani, hogy a rendőrség is készült. Egyéb bemutatókkal itt a fiataloknak miket láthatnak még?
3: Valóban, kutyás bemutató van a rendőrség részére, ahol a drogkereső kutyusok bemutatják, hogy mit tudnak, már hogy lássák a fiatalok, hogy igenis meg tudják találni azt a drogszerű vagy a kábítószer gyanús anyagot. Ezen kívül komandós bemutató is van, hogyha esetleg valaki kábítószer kereskedelemmel foglalkozik, akkor ezt tapasztalhatja, hogy így fogják érte menni. A rendőrség részéről ennyi, és nyilván a bemutató sátorba pedig különböző feladatokkal várják a fiatalokat.
2: Milyen a hangulat szervezőként, hogy érzi, mennyire lesz sikeres ez a mai nap?
3: Bízunk benne, hogy sikeres lesz. Azokat a visszajelzéseket kaptuk, hogy örülnek ennek a kezdeményezésnek, nagyon tetszik a fiataloknak, és örülnek, hogy itt lehetnek, és hát szeretnénk folytatni.
2: Dobos Tímával, a Drogambulancia Alapítvány elnökével folytatom az összeállítást. Drogambulancia Alapítvány mivel készült, mivel várta itt a résztvevőket?
4: Az alapítvány és a munkatársak minden olyan eseményen ott vannak, amely arról szól, hogy minél több diákkal tudjunk találkozni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy vigyék a hírünket. És hál' Istennek, amikor egy-egy ilyen eseményen vagyunk, akkor jönnek a diákok, és nagyon sokan azt mondják, hogy igen, ismernek benne. Akár a bent tartott prevenciós előadásaink kapcsán, akár a nyílt napjaink kapcsán. Csoportok jönnek majd hozzánk, mi is egy állomás vagyunk, és egy vízzel, egy totóval készültünk, amely a kábítószerekről, illetve a szenvedélybetegségről, a drogokról tesz majd fel kérdést. Egyébként nagyon tájékozottak a diákok, és hát hoztunk magunkkal szimulációs szemüvegeket, drogszemüvegeket is, és hoztunk mellé olyan játékot, amivel azt tudjuk érzékeltetni, hogy mondjuk csekély mennyiségű alkoholfogyasztáskor is mennyire tompul az ő érzékszervük. Nagyon szeretik a gyerekek ezeket a játékokat. Hát nagy röhögések szoktak lenni, amikor próbál beledobni valamit, és a labdát valahova, de nem sikerül neki, vagy amikor kezet akarnak fogni, és hát egymás mellé csapódik a kéz.
2: Hogyan látják, miért hasznos, mennyire hasznos ez a mai rendezvény?
4: Jönnek majd ide a diákok. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden ilyen helyszín alatt legyünk. Ezért tartunk nyílt napokat is, hogy minél több diák jöjjön be hozzánk és ismerjen meg bennünket. És ezért tartjuk bent a prevenciós foglalkozásainkat is. Nem külső helyszíneken, hanem hívjuk őket 15-20 fős csoportokban a drogambulanciára, hogy minél többen lássák, hogy hová jönnek, hogyan tudnak segítséget kérni, hogy mindazt a tévhitet, ami esetleg bennük él, hogy valami nagyon komor, valami nagyon félelmetes helyre érkeznek, ezt eloszlassuk. És mondom, hogy nagyon sokan már ismerősként üdvözölnek bennünket, és köszöntenek bennünket egy-egy ilyen kinti eseményen.
2: Egy ilyen rendezvénynek milyen haszna lehet, akár mondjuk csak a miskolci fiatalság számára, hogyan látjátok?
4: A prevenció nagyon fontos. És minél több olyan eseményre van szükség, ami arról szól, hogy megismerjék a fiatalok, hogy van akár a drogambulancia is, hogyha nem nekik van szükségük segítségre, hanem barátjuknak van szükségük segítségre, akkor tudják, hogy hová fordulhatnak. Tehát hatalmas nagy szükség van ezekre az eseményekre.
2: Miskolcon a drog mekkora problémát jelent?
4: A Drogambulancia Alapítvány végzi az elterelést is, ami azt jelenti, hogyha valakinél csekély mennyiségű kábítószer talál a rendőrség, akkor felajánlja, hogy eljöhessen hozzánk elterelésre. Egy fél éven keresztül kell hozzánk járni. Mióta szigorítottak a drog törvényen, azóta rengeteg olyan kliensünk van, akik emiatt is járnak hozzánk, tehát nőtt a klienseinknek a száma. Nagyon sokan jönnek be maguktól önként is. Nem csak kábítószerfogyasztókkal foglalkozunk, hanem mindenféle fajta szenvedély beteget, tehát az alkoholistától kezdve most már foglalkozunk a játékfüggőkkel is. Mi lettünk az Ökumenikus Segélyszervezetnek és a Szerencsejátéknak a egyik olyan pontja, ahol, tehát Miskolcon egy pontja, ahol kifejezetten a játékfüggőkkel foglalkoznak. Tehát nagyon-nagyon széles az a skála, akikkel mi foglalkozunk. Nem csak a drog, hanem maga az

0: Iskolában hallottuk, de egyébként utána néztünk, tehát az interneten is felelhető volt, illetve hát különböző miskolci médiákon keresztül értesültünk, hogy van ez a lehetőség, hogy a mozgás, a drog és az egészséges életmóddal kapcsolatban van egy kis vetélkedő futás és egyéb ilyen sportrendezvény.
1: Miért tartja fontosnak, hogy ez a rendezvény megszervezésre került, és pedagógusként, hogy a osztályát vagy gyerekeket el tudta hozni?
0: Nyilván ezt beépítettük a 7-es, 8-os biológia tantár tanításába, de mindenféleképpen a prevenció tartom fontos dolognak, hisz a megelőzés az még mindig olcsó, mint amikor már kialakul a probléma, és úgy ugye a pszichésen is így a gyerekeknek, hogy tudjanak ellenállni ezeknek, hogyan tudjanak nemet mondani, illetve ezek a kortárs csoportok, ugye, ahogy bekerülnek az új iskolákba, a középiskolákba, biztos, hogy fognak találkozni vele, nem egy zárt rendszer, mint egy általános iskola, ahol ugye jobban szem előtt vannak. És nyilván, ahogy kikerülnek a településről, bejönnek ugye Miskolcra, tehát jobban találkozhatunk a droggal, mindenféleképpen fontosnak tartjuk, hogy de nem csak a drog, hanem mindenféle szenvedélybetegséget, ugyanúgy a dohányzást is ide sorolnám, az alkoholt, és az egyéb ilyen pszichés problémákat okozó függőségeket, játékszenvedély, ami ellen így tudnak védekezni, és megismertetjük, hogy hogyan kell eljárni az ellen, hogy ezt ebbe beleessünk.
1: Miért hasznos az, vagy miért jó, hogy ennyire közvetlenül, élményszerűen kapják meg a fiatalok itt, ha jól tudom, állomásról állomásra járnak? Miket tapasztaltak eddig az állomásokon?
0: Egyelőre még inkább fizikális, tehát a sportra mentünk rá, ahogy látom, tehát ilyen állomások vannak, de látom, hogy itt van a Meszegyi, itt van a különböző drogambulancia, a rendőrség, tehát nyilván itt azért totók, olyan feladatok is lesznek, amire készültünk is egyébként, megnéztük, hogy milyen felosztása van a drogoknak, illetve a dohányzás káros hatása, vagy alkoholnak, tehát mind szellemileg, illetve tudásilag, mind sportilag, tehát hogy ellen tudjanak állni. Tehát el tudják magukat foglalni, a szabadidő helyes eltöltés, a tanulás mellett, tehát ez is nagyon fontos. Ezeket tanuljuk, és ilyen jellegű feladatokat hajtunk végre.
1: Akár ennek a korosztálynak mekkora problémát jelent, bármilyen nemű függőség, nem feltétlen csak a drogra gondolok, általánosan véve mekkora problémát okoz ez?
0: Hát természetesen, hogy van. A felgyorsult világ, ezek a digitális eszközök, tehát ez még jobban odahozza a gyerekeknek a környezetébe. Könnyebben ellen tudtunk állni még 30 évvel ezelőtt. Hát most már nagyon felgyorsult, nekünk is fel kell gyorsulni ehhez, és egyre több információt, egyre több dolgot nekünk is össze kell szedni pedagógusoknak, hogy a helyes irányba vigyük őket, tehát ezt a digitális világot nekünk is meg kell ismerni, és hát most ilyen irányba megyünk.
1: Marosi Sándorral, a Görgei Artúr Általános Iskola egyik diákjával folytatom az összeállítást. Az első kérdésem az lenne, hogy itt a különböző állomásokon milyen feladatokat csináltok. Itt például nemrég álltatok fel, ha jól láttam, egy erőnléti feladatból. Itt mit kellett csinálni?
2: Plánkeltünk, és kérdésekre kellett válaszolni.
1: Milyen kérdések voltak, milyen témakörben faggattak titeket?
2: Hát egy kérdés volt, ugye három dolgot kellett elmondani az életünkből, ami így boldoggá tesz minket, és utána felállhattunk. De közben azért húzták az időt, hogy tovább maradjunk plánkbe, úgyhogy a másik három társunknak pedig zenefelismerés volt a feladata. Úgyhogy eddig ennyi.
1: És még eddig hány állomáson voltatok, és ezeken az állomásokon még milyen feladatok voltak, vagy csak sport voltatok eddig?
2: Hát eddig ez a második, és hát inkább fizikai feladatok voltak, mert az előző állomásnál így valakit így lógni kellett, ilyen mászó felszerelésbe, és maga alatt kellett tornyot építeni. Most meg ugye plenkelni kellett, meg erőléti feladat volt. Fizikai állomások voltak inkább.
1: Hogy érzitek magatokat, milyen a hangulat, illetve milyen tudást tudtok itt összeszedni ezen a drogprevenciós eseményen?
2: Hát jól érezzük magunkat. Ezen az eseményen szerintem inkább a drogok elutasításáról, a káros drogok elutasításáról tudunk ismerettséget szerezni.
1: És hogyan látod, vagy ti korosztályotokban mekkora problémát jelent bármilyen nemű szenvedélybetegség, nem csak a drogra gondolok, mert ugye itt játékszenvedélytől az alkoholig nagyon sok minden szenvedély megjelenhet. Ti mit tapasztaltok a saját korosztályotokban, vagy te mit tapasztalsz, mit látsz?
2: Hát vannak, akik már ilyenkor elkezdik ugye a vépezést, ezeket a nikotinos dolgokat, és van, aki még fiatalabban is elkezdi, ugye a stresszt akarja ezzel kicsit csökkenteni, viszont ez elég káros lehet, mert már van, aki egy hét alatt elszív egy ilyen vépet, és a WC-be is többször is látni az embereket, tehát ez elég káros lehet,

0: korosztályban azért ezt többen is csinálják.
1: Mi lehet a megoldás, te hogyan látod?
0: Hát valami hobbit találni, sportolni, esetleg ennél még, ha valaki számítógépezik, az is jobb, mert az annyira nem károsítja az ember szervezetét. Hát valami hobbit találni igazából.
1: Doszpo Jorsajával, a Miskolci Áldozat Segítő Központ koordinátorával folytatom az összeállítást. Hogyan, miért csatlakoztak ehhez a mai eseményhez?
2: Mi is a kábítószer kapcsán ugye a fórumnak tagjai vagyunk, és természetesen ugye ezt a szervezést, ezt mi is támogattuk, és úgy gondoltuk, hogy természetesen mi is kijövünk erre a rendezvényre, hiszen minél többen tudnak arról, hogy miben tudunk segíteni, annál inkább ugye van lehetősége az embereknek segítséget kérni.
1: Mivel készültek itt egy állomásként, szerepelnek önök is, a diákok, jönnek-mennek az osztályok, mivel készültek a csoportoknak?
2: Nagyon szigorú 10 perc állomásidő van, úgyhogy egy nagyon rövid tájékoztatót kapnak a fiatalok arról, hogy mivel is foglalkozunk, hol vagyunk találhatóak, mi az az áldozatsegítő vonal, hogy most már a 116.006-on is hívható ugye az áldozatsegítő vonal, és ezt követően egy tesztet töltenek ki, valamint ugyancsak a 116.006-nak a bevésőséhez egy olyan labirintusban kell kirakniuk ezt a számot, ami aztán ugye adja ennek a felületét, és vannak olyan betűkockáink, amiből pedig bűncselekményekhez köthető szavakat lehet kirakni, és annak mennyiségét és hosszúságától függően a pontszámok is változnak.
1: Miért hasznos ez a rendezvény, hogyan látják, illetve hogyan, mit tapasztalnak a fiataloknak, milyen a tudások?
2: Hozzánk ugye általában olyan áldozatok fordulnak, akikkel valamilyen bűncselekmény történik, de gyakran találkozunk azzal is, hogy a beszélgetéseinkből kivilágít az, hogy van valami érintettség, tehát hogy valami szenvedélybetegben szenved valamelyik hozzátartozójuk, és nagyon jól tudunk kapcsolódni ezáltal, akár a drogambulanciához is, tehát hogy tudunk abban is segítséget nyújtani, hogy mit lehet tenni akkor, hogyha van egy ilyen családtag, és hát azért gondoltuk, hogy fontos, hogy mi is itt legyünk, és hogy tudjanak róla, hogy akár mi is tudunk segítséget nyújtani, hiszen egy kábítószeres is lehet elkövető is, és áldozat is.
3: Kedves hallgatóink, mai társadalmunk egyik legfontosabb kérdése a drogprevenció. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet, ezzel az elnevezéssel szervezett a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztetőfórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt a napokban Miskolcon, a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartották meg. A célja az volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabad időt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveztek, míg a délután folyamán a szakmai fórumoké volt a főszerep. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a látássérült sakkválogatott a 7. helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegró egyik tengerparti kisvárosában, Petrovácban rendezték, ahol több mint 20 ország válogatottja mérte össze erejét. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a 7. helyet szerezték meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott, 9 partiból 6,5 pontot szerzett. Sütő Dávid Pelé őt kérdezte a versenyről.
2: Nemrégiben volt a vakok és gyengéllátók sakcsapat világbajnoksága, és hát ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni, illetve régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Hol volt ez a világbajnokság? Egy kicsit mesélj nekünk erről.
3: Hát ugye Montenegróban volt, Petrovácban, ahova én nagyon kellemes emlékekkel mentem vissza, mert az egyéni világbajnokságot is ott sikerült megnyerni.
2: És kikből állt a mostani magyar csapat, kikből állt össze?
3: Én voltam az első táblás, Csuri Szilveszter a második, Élő István a harmadik, a negyedik ugye a Szilágyi Sámuel, és az ötödik a Vilics Hanna, ugye alapvetően 4 táblán játszottunk, tehát mindig volt egy valaki, aki pihent.
2: Az élő pontok alapján hova rangsoroltak titeket, esetleg ti hogyan éreztétek belülről, hogy majd hova érkezhettek meg így a verseny végén? Gondolom azért is sejtettétek, hogy mely országok lesznek ott.
3: 7. helyen voltunk rangsorolva, de már úgy az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy bizonyos országoknál az élő pont az abszolút nem releváns, mondjuk a üzbégek vagy India, és hát én személy szerint azt mondtam, hogy szeretnék az első 10-be végezni, voltak, akik álmodoztak egy kicsit az első 3, tehát mindenki máshogy nyilatkozott. Én úgy érzem, hogy a 6. helyre voltunk rangsorolva, és 7. lettünk. Tehát, hogy összességében ez a top 8-ban való végzés, ez egy teljesen elfogadható eredmény lett.
2: Hány csapat, és nagyjából esetleg, ha ki tudnál emelni, kik, mely országok jelentek meg itt a világbajnokságon? Ha mondhatjuk így, kik a sok nagy hatalmak itt nálatok?
3: Hát ugye most összejött a 4 kontinens, mert még Kenyából is volt csapat, Afrikából, Venezuelából, Üzbegisztánból, tehát ezért sok helyről voltak. Már a megszokott, tehát a spanyolok, a lengyelek, a szerbek, ők nagyon-nagyon erősek, velük nehéz, a németek, a bulgárok, mi, ez nagyjából hasonló kategória, és az olimpia óta sem egyszerű a venezuelai csapatot hova tenni, akik akkor érmes helyezést értek el, hogy élőpontban nem annyira erősek, de valahogy nagyon jók. India most sem vett részt a versenyen, ez így talán egy kicsit jobb is volt, mert ők is nagyon erősek tudnak lenni. Gyakorlatilag 21 országból voltak csapatok.
2: Milyen volt a hangulat, hogyan éreztétek magatokat, mielőtt rákanyarodunk a versenyre, hogyan volt megszervezve, milyen volt a milliója?
3: Kivételesen valahogy minden stimmelt. Repülők időbe odaértek, nem voltak késések, hogy időbe el tudta az ember foglalni a szállást, meg tudtunk pihenni egy délután. Tehát, hogy, és ugye mivel ismerős terep is volt, meg már voltunk is ott korábban, legalábbis a csapat 60-70%-a már játszott ott korábban, tényleg abszolút azt tudom mondani, nagyon kellemes, jó hangulatú volt.
2: Hogyan készültök fel, vagy készültetek fel a világbajnokságra így csapatszinten? Gondolom, hogy azért egyénibe is készült mindenki, akár például te személy szerint, hogyan tudtál készülni erre a világbajnokságra?
3: Hát ugye azért ez mindig egy nagyon hosszú folyamat a sakkban, hogy ugye van, amikor egy teljesen más versenyre készülünk valamiből, és mondjuk itt jön ki, tehát hogy ez nagyon sok mindentől is függ. Én ugye a Medvei Zoltán nagymesterrel külön is készültünk egy kicsit, de ő egyben a szövetségi kapitány is, akivel volt ilyen közös csapat edzésünk is, több alkalommal is Budapesten. Már a februári magyar parabajnokság is egyfajta felkészülés volt, illetve én még személy szerint a tavaszi szünetben április elején egy 2 héttel a verseny előtt még kiutaztam a Lugánóba, Svájcba, és ott részt vettem egy versenyen, közben a régi csapattársakat meglátogattam, egy kis nyaralás is volt benne, de így mondhatom, hogy a elméleti és a gyakorlati felkészülés is megvolt.
2: Hogyan képzeljük el például első táblásként? Az egyik, hogy neked milyen elvárásaid vannak saját magaddal szembe. Ugye mondhatjuk azt, hogy az első táblás mindig egy kicsit viszi a hátán a csapatot, meg a csapattal kapcsolatban, és hát első táblásként hogyan készül az ember egy ilyen világbajnokságra?
3: Igazából kb. Ugyanúgy, mint bármi másra, bármelyik másik versenyre. Nyilván itt annyi van, hogy jó, ha stabilak az állások, tehát nem szoktunk elmenni ilyen nagyon szélsőséges irányba, leszámítva az utolsó fordulót az ukránok ellen, mert ott egy kicsit eldurvultak az indulatok a saktáblán, de egyébként tényleg stabilitásra törekszik az ember, hogy a fél pont a döntetlen az mindig benne legyen az állásban, de valahogy az ellenfelet tudjuk tesztelni, nyúzni, kötelező győzelmeket megpróbálja az ember minden kép hozni. Szerintem alapvetően ez így a első táblán a felelősség, illetve hát ugye a csapatunk többi tagja nagyjából hasonló szinten van ott, ugye ők ilyen rotációs módon mindig tudott valaki pihenni, hát ugye nekem erre nem nagyon nyílik lehetőség, úgy muszáj majdnem minden meccset játszani, vagy ebben az esetben most mindent is játszani kellett, így egy kicsit a fizikalitás és minden egyébre is oda kell figyelni, hogy az ember bírja.
2: Azért te most már rendszeresen vagy első táblás, ha jól emlékszek vissza a riportok kapcsán. Ez neked olyan értelemben, itt említetted, hogy akár fizikailag, akár fejben mennyire tud fárasztó lenni, hiszen mondtad, hogy szinte minden meccset végig kell játszani, meg hogy nem a nyomás neked, hogy mindig most már rendszeresen első táblás vagy, vagy úgymond milyen teher ez a válladon, te ezt hogyan éled meg?
3: Hát az, hogy első táblás vagyok, az nem jelent nyomást, nyilván a teljesítménykényszer az ott van, azt igyekszik az ember kezelni, meg hogy tudja. Inkább az szokott számomra a legnehezebb lenni, hogy legtöbb esetben nem sikerül kipihenten érkezni ezekre a világeseményekre, hanem mindig előtte nagyon sok teendő van, akár a szakosztályvezetéssel, akár a munkahelyen, és emiatt ugye pont ma még kora reggel volt edzésem a szövetségi kapitányunkkal, és néztük a játszmáimat, és hogy sok esetben olyan egyszerű dolgokat nem lát az ember a táblán, amit, hogy feltételezem, hogyha friss és kipihent lennék, akkor egy más hőfokon, vagy mondják, fordulatszámmal tudna működni a dolog. Tehát ez az, amit egyébként a jövőbe tervezek, hogy valahogy úgy eljutni ezekre az eseményekre, hogy egy fokkal kipihentebben, mert egyébként összességében a játékommal, a teljesítménnyel, azzal, ahogy bírtam az egészet, elégedett vagyok. Csapat számára is én hoztam a legtöbb pontot a 9-ből 6,5-el, de ha az ember ténylegesen úgy érkezne, hogy stabilabban, akkor valószínűleg jobb eredményeket tudna elérni, nagyobb kockázatokat tudna vállalni, és a többi.
2: Mérkőzések hogyan sikerültek még az értékelésre? A legvégén azért visszakanyarodok. A szlovák válogatottal játszottatok az első fordulóban.
3: Igen, őket hál' Istennek egész könnyen sikerült megverni, bár volt egy-két parti, ami fordulatosabb volt, de egy egész nagy arányú győzelmet értünk el ellenük.
2: Volt-e olyan, akár neked vagy csapattársaknak olyan meccs, ami esetleg érdekes volt, vagy olyan lépés, olyan fordulat bármelyik táblán, ami esetleg kiemelendő, vagy tényleg ennyire egyszerű siker volt?
3: Nem igazán emlékszek rá. Tehát mindig vannak ilyen fordulatok, de úgy nagyon nincs meg, hogy olyan küzdöttünk, aztán egyszer csak úgy megnyeregettük a meccseket, talán a szilveszter játszott döntetlen, mert nem rémlik ott valami történt, de nyilván egy 3,5-es győzelem az kellemes volt.
2: Második, harmadik forduló az kicsit szorosabb volt, ha jól tudom, hiszen ugye az olimpiai bajnok lengyelekkel, utána az olimpiai ezüstérmes venezuelai csapattal játszottatok, őket ki is emeltett, hogy őket sose lehet kiszámítani ilyen téren. Velük milyenek voltak a játszmák? Ezt hogyan éltétek meg, ezt a két fordulót?
3: Meglepően szerintem jól sikerültek. Tehát a 2,5-másfeles vereség mindkét csapat ellen az alapvetően szerintem egy jó eredmény. Tény, hogy talán több is benne volt, tehát hogy mindig azt érezzük, de hát ez sajnos olyan, hogy a nagyszámok törvénye alapján azért a játékerő különbség ki szokott jönni. A lengyelek, akik már nem tudom hány ilyen versenyt nyertek meg ellenük, nyilván nagyon nehéz, bár érdekes, hogy a legerősebb látássérült játékosat az Aszbir Marcin 2500-as pontszámú nagymester ellen konkrétan valószínűleg nyerőálláson volt, ami végül csak döntetlen lett, csak idézőjelbe, tehát az se volt rossz, de hogy ott is pontosan ugyanezt történt, hogy nem láttam egy egyszerű kombinációnak a negyedik, ötödik lépésén a végét, és akkor rosszul értékeltem, és elfogadtam a béke ajánlatát. A venezuelaiaknál az az érdekes, hogy nincs magas élőpontjuk, tehát hogy akár mondhatnám azt is, hogy egy ilyen 2-2-es, vagy akár egy szolid győzelem is elvárható lenne az élőpontszám alapján, de hát valószínűleg nem véletlenül lettek olimpiai másodikok, és az én partimba is gyakorlatilag nagyon pontosan játszott az ellenfél, nagyon szépen hozta a döntetlent világossal, és hát ugye a többieknek sajnos csak egy pontot sikerült összevarázsolni.
2: Negyedik, ötödik forduló, ugye a negyedik forduló Észak-Macedónia ellen pihenőnap előtt, illetve az ötödik forduló pedig a francia csapat ellen volt. Ez a két forduló, a negyedik, ötödik, hogyan sikerült?
3: Mondhatnám, hogy könnyen, de nem. Tehát, hogy igazság szerint úgy, a partikra nem emlékszek, arra emlékszem jobban, hogy ezek ellen a csapatok ellen ugye azt vártuk, hogy sima győzelmek lesznek, de nem voltak sima győzelmek. Tehát, hogy úgy éreztük a pihenő nap előtt, hogy rendben megvertük a szlovákokat, jó, kikaptunk a lengyelektől, Venezuelától lehet, hogy nem kellett volna, de hogy a észak-macedón és franciák elleni sima győzelem az nem jött. Tehát, hogy épp hogy csak sikerült őket megverni, a játszmák is fordulatosak voltak, de nagyon jól jött utána a pihenő nap, mert úgy össze kellett a csapatnak magát rakni, hogy akkor most hogy mi is van.
2: És akkor a pihenő nap után 6., 7., 8. fordulóban pedig ugye Kazasztán volt, Montenegro és Üzbegisztán, itt azért már izgalmas dolgok történtek. Ez hogyan zajlott a pihenő nap utáni forduló?
3: Igen, így sikerült kipihennünk magunkat, túltettek magunkat az észak-macedónok elleni döntetlenen is, hogy a franciákat azért megvertük, az jó volt, és akkor hát jöttek a kazasztániak, akik azért erősek. Tudtuk, hogy kísérő pontok ellenére tényleg jó csapat. Nekem nagyon gyorsan 20 lépésbe sikerült megverni talán az ifjúsági játékosukat, ez így megadott egy alaphangulatot, szerintem ez jó volt, talán egy óra alatt begépeltem a fiatalt, és akkor hát utána viszont jöttek a nehezen, mert ugye azért a kazasztáni csapat nem rossz. Ezt így mindenképp ki lehet jelenteni, de aztán csak sikerült őket is lenyomni. Vagyis nem ellenük döntetlen lett a vége, igen, 2-2, de az már valahogy azt mutatta, hogy a csapat úgy ébred. Tehát, hogy valahogy úgy jót tett ez a pihenőnap, és azt követően, hát ugye a Montenegró meg a üzbégek ellen talán kis szerencsével is, de sikerült győzni. Ugye a Montenegró ellen másfél-másfélre álltunk, amikor én pont a volt világbajnok ellen küzdöttem a Nikos Pedrag ellen, és teljesen vesztő állásba kerültem, ilyen 4-es hátrány. Aki a kritikus pillanatban, amikor gondolkodni kellett volna, mögöttem két játékos összeveszett, mert nem ott álltak a figurák, ahol kellett, és 15 percig vitatkoztak hangosan, nem tudom hányféle nyelven a bírókkal együtt, és valahogy nem sikerült a remihez való azonnali folytatást megtalálnom, és hátrányba kerültem, ami fokozódott, és a legvégén tényleg egy brutálisan rossz állásom volt. De emlékszem tisztán, hogy egyszer voltam Pesten egy versenyen, és egy mesterbarátom mondta nekem, hogy ó, szurkol meg, hogy én úgyis mindig túlélem a borzalmas állásokat, és így ezután rögtön eszembe jutott, hogy tényleg valahogy megmenekültem, és ki sikerült azt a partit döntetlenre menteni. És talán 2-1-re vezettünk, igen, 2-1 volt, és akkor így pont legyőztük a hazai csapatot 2,5-másfélre. Azért nagyon jó volt a Montenegro ellen. És hát az üzbégek ellen meg, hát ott féltünk, az egy erős csapat. Tehát ott az tényleg nem egy egyszerű kísérő pontok nagy tudás, ugyanaz, hogy valószínűleg kevés verseny van nekik odahaza, ezért nem nagy a pontszámuk, de egyébként jól sakkoznak. Nekem nagyon gyors döntetlen lett a Kim Sobolyev ellen, utána emlékszem, hogy a két idősebb játékosunk is döntetlent játszott, és akkor a Hanna az utolsó táblán egy ilyen rossznak tűnő állásból egyszer csak nyert valahogy, és akkor így sikerült az üzbégeket is megvenni, vagy még talán lehet, hogy jobban is, már nem emlékszem, vagy 2,5, vagy 3-1, valami hasonló volt. Tehát, hogy igen, még valamelyik játékosunk nyert, és akkor így ez így ez a két győzelem, ez így oda is lökött minket az elejére.
2: A világbajnokság zárásaként a csapat mérlege végül mi lett, és két mondatban hogyan értékeled?
3: Hát sajnos az utolsó fordulóban az ukrán válogatott ellen vesztettünk. Ott mondjuk nekem sikerült megverni az első táblásokat egy ilyen nagyon vad partiba, annak nagyon örültem, mert tavaly megúszta az olimpián, de idén már nem. Idén már sikerült legyőzni, de hát sajnos ugye a 2,5-másfélre ugye visszacsúsztunk a 7. helyre. Szerencsés esetben egy picit, ha jobban alakulnak a mérkőzések, 5. is lehettünk volna. De összességében én úgy gondolom, hogy a csapat jól játszott. Nekem ugye a 9-ből 6,5 pont azért az úgy mindenképp egy húzóerő volt. Ugye a második táblán a Csuri Szilveszterünk egy munkahelyváltás után volt. Az Élő István játékosunknak egy komoly betegsége volt, amiből hál' Istennek jól jött ki, tehát őnekik, mindkettőjüknek ezekkel is meg kellett még küzdeni, a visszatéréssel is Istvánnak, és Szilveszter sem volt így energiaügyileg teljesen rendben. Hanna a 6-ből 5 pontjával teljesen jól teljesített, tehát ott beért a sok éves tapasztalatszerzés és edzés ezeken a versenyeken, illetve a Samu a 4.-5. táblásunk is ugye alapvetően egy kiegyensúlyozott, tőle elvárható játékot hozott. Sajnos a csodák kimaradtak, az ugye néha kell a sportba, hogy legyen egy-kettő, hogy még előrébb végezzünk.
2: Milyen konzekvenciát vonsz le, úgymond mit tanultál ebből a világbajnokságból, mit kell legközelebb majd még másképp csinálni? Ezt említetted, hogy kipihenten kell érkezni, ez fontos.
3: Igen, ez biztos, és nem tudom, tudja az ember, hogy vannak gyenge pontjai a megnyitásokban is, hogy az szinte mindig egy ilyen dolog, hogyha a parti elején sikerül jól kirakni az állásokat, akkor onnan van egy stabil stratégia, nem fárad annyira el az ember, nem kell mindent a elején kitalálni. Néha jó ez egyébként, mert pont az bír nagymester ellen léptem egy olyat, ami nem annyira fő dolog, csak is saját ötlet volt, és nyilván jól is jöttem ki belőle, mert tudtam, hogy mit kell, hogy kell, így megéreztem a játékot, de természetesen egyszerűbb az, hogyha az ember képbe van jobban a saját fegyvertárával, vagy ki tudja azt egészíteni. Tehát úgy gondolom, hogy egy kicsit a megnyitás, a változatszámítás, és hogy egy kicsit frissebben, hogy az ember a terhelést is jobban bírja. Az én számomra ez.
2: És hát akkor hazai vizekre evezve olyannyira, hogy hát a vármegyei bajnokság nem rég fejeződött be. A vármegyei bajnokságról mit kell tudni, ugye a DVTK színeibe vannak a sakkozók, a versenyzők, mint sakkszakosztályvezető, hogy értékeled a vármegyei bajnokságot, de első körben azt kérdezném meg, hogy egyáltalán miként képzeljük el, mennyire hosszú folyamat ez a bajnokság, mit lehet róla tudni, hogyan versenyzik itt a DVTK.
3: Igen, nekünk ugye 4 csapatunk is van, 2 a nemzeti bajnokságba játszik, most már az is befejeződött most vasárnap, hál' Istennek, mert már kell a pihenő, illetve ugye előző héten a vármegyei bajnokság is befejeződött, ott is van 2 csapatunk, tehát egy NB1, egy NB2, és a megyei bajnokságon belül pedig ugyanabban a bajnokságban 2 csapattal is játszunk. Ugye gyakorlatilag szeptemberben indul, májusban fejeződik be, NB2-be 9 forduló volt, az NB1-be a vármegyei bajnokságban idén ebbe a szezonban 11 meccs. Tehát rengeteg vasárnapot igénybe vesz, és többnyire 2-2 csapat mindig egyszerre játszik. Tehát az NB2-nek és az NB1-nek egyszerre van mérkőzése, illetve a 2 megyei csapatnak is általában ugyanazon a vasárnap. Tehát 20-24 játékost kell táblához ültetni. Ha még utazunk, akkor 2 csapattal el is kell érni a célt, ugye, utazást megszervezni. Tehát ez egy eléggé energiaigényes teendő, hogy mindig jól tudjunk leülni. Összességében úgy érzem, hogy az idén a elvárásnak megfelelően szerepelt mind a 4 csapat.
2: Hogyan végzett végül, és a DVTK mennyire volt hullámzó, milyen eredmények voltak, esetleg kiemelkedő játékosok, vagy olyan, akik jobban fejlődtek, milyen eredmények sikerültek, hogyan értékeled ebből a szempontból?
3: Hát ugye a vármegyei bajnoksággal kezdem, ott ugye az volt a cél, hogy csináltunk egy gyerekcsapatot, meg egy felnőttet, a gyerekcsapat is a felnőttbe indult, ugye a nagy felnőtt bajnokságba. Nagyjából egymás mellett végeztek, tehát hogyha jól emlékszem, így 12 csapatból a 10. és a 9. helyen talán. Összességében tapasztalatszerzési játék lehetőség, ez volt a cél. Nagyon nagy esélyünk nem volt úgy elővégezni, ugye ahhoz az kéne, hogy mindkét csapatból a legerősebbeket összetegyük, de mi inkább ahhoz ragaszkodtunk, hogy így korcsoportoknak megfelelően a fiatalok meg a felnőttek is egy ilyen kis saját hobbi csapatot játszhassanak.
2: Milyen tapasztalatokat szereztetek, mit kell majd tovább fejleszteni így a bajnokság lezárultával?
3: Szokták mondani, hogy mindig a fejétől bűzlik a hal, és hogy hát ugye az NB1, NB2-t elfelejtettem mondani, hogy az NB2 az utolsó előtti helyen végzett, de az jó, az tavaly is ott volt, tehát az nekünk az teljesen jó. Viszont az NB1-ben nagyon nagy változások történtek, mert ugye tavaly bronzérmesek voltunk, idén csak a 7. helyen végeztünk, de az utolsó fordulóban akár még ki is eshettünk volna. Tehát egy 8,5-3,5 vereség esetén a Nyíregyházától pont a 10. helyre csúsztunk volna, és még ki is estünk volna. Ami azért volt meglepő, mert ugye a tavalyi évhez képest egy-két olyan csapat került hozzánk, valahogy variáltak évelején a csoportbeosztásokon, akik gyakorlatilag ilyen nagymesterekkel, meg milyen világhíres Dzsoba Vabadur és egyebekkel állnak fel, és hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy valahogy az első fél évben nem nagyon sikerült, nem jött a szerencse, már a fiatal játékosainkat is sokkal komolyabban veszik, ő nekik sem sikerült úgy meglepni az ellenfeleket, és egyszer csak azt vettük észre, hogy kieső hely környékén vagyunk, aztán valahogy a második fél évben elkezdett jobban menni a játék, több szerencsénk is volt talán, és akkor végül így az utolsó fordulós győzelemmel a Nyíregyháza ellen a hetedik helyen landoltunk, de minden esetre megéreztük annak a veszélynek a szelét, hogy akár ki is lehet esni. Tehát mindenképp tervezem, hogy erről tárgyalásokat folytatni, amikor már sejtjük a jövő évi költségvetést esetleg, hogy egy-két erősítés, hogy legalább ettől ne kelljen félni.
1: Kedves hallgatóink, a látássérült sakkválogatott a hetedik helyen végzett a világbajnokságon. Magyarországot a Zámbó Zoltán, Csúri Szilveszter, Élő István, Szilágyi Sámuel és Vilics Hanna összeállítású csapat képviselte. A 9 fordulós verseny végén a hetedik helyet szerezték meg. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott, 9 partiból 6,5 pontot szerzett. Sütő Dávid Pelé, őt kérdezte a versenyről.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazinműsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Jeremiás könyve 21. fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Aki azonban kimegy, és a benneteket ostromló káldeusokhoz pártol, az megmarad, és ajándékul kapja az életét. Jeremiás idejében ez a profécia hazaárulásnak hangzott. Isten azt üzente, ne harcolj a saját erődből, hanem add fel a várat és maradj életben. Isten nem a büszke ellenállást, hanem az alázatos belátást kérte. Néha a legnagyobb győzelem az, ha letesszük a fegyvert és rábízzuk magunkat arra a sorsra, amit Isten kijelölt. Gondolj a híres amerikai pszichológus Marshall Rosenberg egyik alapvetésére. Ő egyébként az erőszakmentes kommunikáció atya. Ő gyakran hangsúlyozta, a konfliktusokban gyakran választanunk kell, hogy igazunk legyen, vagy boldogok legyünk. Sokszor görcsösen ragaszkodunk a saját várunkhoz, az igazunkhoz, az egunkhoz. Miközben az ostrom felőröl minket. Rosenberg szerint a békesség akkor jön el, amikor megadjuk magunkat a sebezhetőségünknek, és ahelyett, hogy falakat emelnénk, kilépünk a másik elé őszintén. Ez nem vereség, hanem az élet választása a pusztító büszkeséggel szemben. Te mi ellen harcolsz mostanság? Talán egy olyan helyzetet próbálsz kontrollálni, ami már rég kicsúszott a kezedből. Lehet, hogy egy rossz szokás, egy megromlott kapcsolat, vagy egy munkahelyi stressz ostromol. Ne próbáld meg egyedül védeni a menthetetlent. Válaszd a kimenekülést. Ismerd el Isten előtt, hogy elfáradtál. Add fel a kontrollt. Aki ma képes letenni a saját igazát és Isten tervére hagyatkozni, az nem veszít, hanem megnyeri a békességét. A mai ige magyarázat a Szabolcs Veresmarton szolgáló Berencsi Balázs lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A szlovák államfő szerint nem vezet jó szomszédi kapcsolatokhoz Magyar Péter retorikája. Péter Pellegrini egy televíziós műsorban bírálta a magyar miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos. A politikai műsorban több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért a szlovák politikus. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, melyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Magyar Péternek a kijelentését korábban a szlovák külügyminiszter is visszautasította. Holokauszt megemlékezést tartottak az avasi zsidó temetőben, a miskolci és környékbeli zsidó közösségek deportált áldozatai előtt tisztelektek. A városból és térségéből 1944. júniusában több mint 15.400 zsidót hurcoltak Auschwitzba, közülük mintegy 14.000-en nem tértek haza. A megemlékezésen egyházi és világi vezetők, valamint a hitközség tagjai együtt hajtottak fejet a holokauszt áldozatai előtt. Deutsch Miklós, a miskolci zsidó hitközség elnöke hangsúlyozta, hogy a nácik nem csupán embereket akartak megsemmisíteni, hanem egy egész nép kultúráját, hagyományait és jövőjét is el akarták törölni. Mégis itt vannak a túlélők gyermekei, unokái és dédunokái, akik tovább viszik az emlékezetet. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere arról szólt, hogy a holokauszt nem a haláltáborokkal kezdődött, hanem a gyűlöletet tápláló szavakkal és a kirekesztéssel. Kiemelte, hogy a város pótolhatatlan veszteséget szenvedett a deportálások során, és a jelen generáció felelőssége, hogy ne engedje megismétlődni a múlt tragédiáit. Markovics Zsolt főrabbi az avasi zsidó temetőben tartott emlékezés jelentőségéről elmondta, elfelejteni a holtakat olyan, mint másodszor megölni őket. Időszaki kiállítás nyílt a tiszadobi Andrássy kastélyban, ahol első alkalommal látható a nyilvánosság előtt gróf Károlyi Mihályné, Andrássy Katinka személyes kortárs műgyűjteményének válogatása, közölte a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztő Nonprofit Kft. A Művészetek vonzásában című tárlat Andrássy Katinka több mint két évtizedes gyűjtői tevékenységének kiemelkedő darabjait mutatja be. A grófnő az 1960-as évektől kezdve haláláig következetesen gyűjtötte a kortárs művészet meghatározó darabjait. A kiállítás nemzetközi és magyar alkotók munkáit egyaránt felvonultatja. A kiállítók között olyan nevek szerepelnek, mint Bak Imre és Viktor Vazarelli. Andrássy Katinka, idősebb gróf Andrássy Gyula unokája, gyűjtőként és mecénásként is meghatározó alakja volt a 20. század művészeti életének. Férje Károlyi Mihály halálát követően Dél-Franciaországban hozta létre nemzetközi művésztelepét, mely a szabad alkotás, a kulturális párbeszéd és a nemzetközi együttműködés helyszínévé vált. Andrássy Katinka támogatásával festők, szobrászok, írók és költők generációi kaptak lehetőséget az alkotásra. A most bemutatott művek jelentős része ehhez a szellemi közösséghez és a műhelyhez kapcsolódik. A kiállítás december végéig látogatható a tiszadobi Andrássy kastélyban.
0: Az időjárásról.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat záporzivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Cogány Gábor, református lelkész, a Károli Gáspár református és a Gál Ferenc Katolikus Egyetem docense, akinek a napokban jelent meg egy könyve a református úrvacsora tanról. Vele beszélgetünk.
2: Ha azt mondjuk, hogy ezt cselekedjétek, és arra koncentrálunk, hogy hogy roppan a kenyér, annó a páska kenyér ugye roppant is, vagy hogy Jézus esetleg milyen szögben emelte föl a kenyeret, és milyen szögben indított el a tanítványainak, akkor nagyon félreértjük ezt a történetet.
1: Mai vendégünk tehát Cogány Gábor, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hogyan lehetne közösségi fókuszú egy úrvacsora? Miért lenne fontos, hogy ne a kis kelyhes úrvacsora legyen az általános, hanem a közös, nagy kelyheket használják együtt az úrvacsorázók? Vendégünk Cogány Gábor, református lelkész, a Károli Gáspár református és a Gál Ferenc Katolikus Egyetem docense, akinek a napokban jelent meg egy könyve a református úrvacsora tanról. Vele beszélgetünk most.
3: Kezdjük egy olyan kérdéssel, amit nem provokációnak szánok, de nagyon adja magát szerintem a címből. Az a könyve címe, hogy közösségi hangsúlyok a református úrvacsorában. Meg van még egy kötőjel hozzá, de azt majd mindjárt. Van-e olyan, hogy református úrvacsora?
2: A helyzet az, hogy ez egy nagyon sarkalatos kérdés, amit föltettél, mert nem ez volt a címe munkacímként sem, amikor már éppen a korrektúrán volt, hanem az volt a címe, hogy közösségi hangsúlyok a református úrvacsora tanban. És nyilván ez így sokkal precízebb, mert olyan van, hogy református vélemény az úrvacsoráról, de ez nekem túlságosan ilyen szakszerűnek, nagyon teológikusnak hangzott, és ezért egyszerűen lerövidítettem. Így benne van a lényeg, tehát igazából mindenki érti, hogy miről beszélünk, de legalább föl lehet tenni egy ilyen kérdést. De igaz, tehát hogyha formálisan nézzük, és a magyar nyelv szabálya szerint, akkor ez egy teljesen jogos kérdésé válik, hogy van-e olyan, hogy református úrvacsora? Nincs természetesen, tehát ilyen nincs, hogy református úrvacsora. Én abszolút a református úrvacsorai gyakorlatra koncentráltam. Úrvacsora egy van, amit én ugye szinonimaként használok, eukarisztiaként, nem azért, mert a római katolikus terminológiát akarom népszerűsíteni, hanem azért, mert ez a bibliai terminológia az úrvacsorára. Ugye a teljes címe a könyvnek, hogy közösségi hangsúlyok a református úrvacsorában ökumenikus kitekintéssel, azért, hogy már a címből is világossá váljon, hogy én igazából mind a kettőre fókuszálok, tehát egyrészt református teológusként, református egyházra koncentrálva ez a fő hangsúly, de mindenképp az az üzenet, hogy egy darab úrvacsorát kaptunk az Úr Jézustól.
3: Szóval mindjárt visszatérünk az úrvacsora értelmezésre, de egy pár lépést vissza. Miért írtad meg ezt a könyvet? Honnan neked a tudományos, teológiai érdeklődés az eukarisztia az úrvacsora iránt?
2: Tehát a könyvnek a címében is benne foglaltatik ugye a közösségi szó, ami gyakorlatilag a fő üzenete az egész könyvnek. Ez egy missziológiai könyv alapvetően, bár ez most így elsőre nem tűnik fel. Tehát alapvetően engem úrvacsora, mint egy eszköz, ez egy kicsit csúnyán hangzik, de mint egy eszköz érdekelt, amely a missziónak a szolgálatába áll. A teljes történet úgy néz ki, hogy boldogú teológus koromban az történt, hogy mivel én előtte, hú, de messzire megyünk vissza, tehát mielőtt én teológus lettem, én történelemföldrajz szakos tanár voltam Szegeden. És miután átkerültem a teológiára, és behozták a kreditrendszert, akkor lehetőségem volt, hogy én egy kicsit így meghekkeljem a rendszert, és kicsit más ritmusba haladtam bizonyos tárgyakban, mint a társaim. És így alakult ki az a helyzet, hogy egy évre kettesbe kerültem Gonda László tanár úrral, aki a missziológiát tanította. És egy egész év évig csak ketten beszélgettünk a missziológiáról, ami egyszerűen rabul ejtett. Innen indult az egyik fele a történetnek, a missziológia iránti érdeklődésem. Utána pedig a teológiai után kimentem egy évre Lővenbe, a Katolikus Egyetemre tanulni, ahol pedig összetalálkoztam egy szentségtant tanító, nagyon nagyszerű szaktekintéllyel, Lambert Leysen professzorral, ahol pedig nagyon-nagyon megtetszett a szentségtan, és úgy általában azon belül az eukarisztia úrvacsora kérdése. És ezt a kettőt kombináltam, mégpedig egy gyakorlatilag egy mindennapi egyházi tapasztalatból kiindulva, ami úgy nézett ki, hogy érzékeltem azt, hogy akármerre járok a Magyarországi Református Egyházban, azt érzem, hogy az úrvacsora nagyon individuális, túlságosan a bűnre koncentrál, túlságosan az egyéni bűnbocsánatra koncentrál, és valahogy hiányzik belőle az az általam megismert közösségi fókusz, amelyik eredendően ott van ebben a szentségben. És hát ebből formálódott ki az a vágy, hogy akkor ezt fel kellene dolgozni, és így lett ez végül a doktorimnak a témája. Egész pontosan akkor egyetemi lelkész voltam, úgyhogy ott az egyetemista közösségépítést vizsgáltam, mégpedig az úrvacsorának a fényében, és hát ez a könyv, ez nem a doktori dolgozatom, de nagyon sok van belőle. Teljesen kihagytam belőle egyébként magát a kutatás részt, mármint hogy az empirikus kutatást, az egyetemi gyülekezetekre való utalást, és ez gyakorlatilag az elméleti háttere, ami kicsit kiegészült, most felfrissült, hozzátettem dolgokat, és egy függelékkel lekerekítettem.
3: És miért akartad, hogy ez könyvformában is meglegyen? Csak kicsit provokáló jelleggel mondom, nem akartad, hogy csupán ez egy ilyen idézőjelbe elsikadó tudományos munka legyen, hanem valami kézzelfoghatóbb, vagy nagyobb hatást vársz attól, hogy nem csak doktoriként érhető ezzel, hanem többekhez eljuthat így, vagy miért?
2: Most ahogy tetted fel a kérdést, úgy háromig jutottam el a válaszokban. Az első az, hogy azt gondolom, hogy ez ott volt valahol mindig. Tehát én szeretem a dolgokat valahol úgy lekerekíteni, lezárni. Ez úgy benne maradt a levegőbe ott a doktori után, és ez úgy fölmerült, hogy ki kéne adni, és nem történt meg, és egész egyszerűen azt éreztem, hogy most jött el erre az idő. A másik az egy nagyon praktikus szempont, olyan szempontból, hogy habilitálni készülök, és amúgy nem árt, hogyha az embernek van monográfiája. Illetve az életemben az elmúlt évben, vagy az előtti évben történt egy nagyon komoly váltás, és hát ennek egy kicsit ilyen szimbolikus jele is ez a könyv olyan módon, hogy most már új dolgokkal foglalkozok, tehát nem mondom, hogy teljesen más dolgokkal, de most egészen más fókuszpontok dolgozok a tudományos munkámban, és ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy egy kicsit lezárjam azt a fajta múltat, vagy azt a fajta gondolkodásmódot, ami ebben a könyvben benne van.
3: Vissza egy-két gondolathoz, amit pár perccel ezelőtt mondtál. Az egyik az, ami a te tapasztalatod a Magyarországi Református Egyház úrvacsorához való hozzáállásáról, vagy az egyes gyülekezetek, egyes lelkészek, egyes szereplők hozzáállásáról. Valahogy így fogalmaztál, hogy túlságosan a bűnre fókuszálnak ezek az úrvacsorai alkalmak, azon belül is az egyéni bűre. Ígérem, nem fogok itt leragadni, de ezt megfogalmaznád, hogy ez szerinted miben nyilvánul meg, és hogy ez miért rossz szerinted, és akkor, hogy eljuthassunk oda, hogy milyen az a közösségi fókusz, de előbb akkor nézzük meg a te tapasztalásodat a jelen helyzetről.
2: Azért érdekes a kérdés, meg a válasz is azért lesz érdekes, mert az úrvacsoráról való sok-sok-sok olvasmányom és felismeréseim vezettek oda, hogy igazából ezt ténylegesen meglássam, vagy érezzem minden egyes, nem ez egy túlzás, hogy minden egyes istentiszteleten. Tehát én inkább úgy fogalmaznék, hogy az úrvacsora az egy nagyon-nagyon gazdag ajándék az Úr Jézustól. Ami azt jelenti, hogy ebben természetesen benne van az is, hogy tekintettel arra, hogy a feltámadás csodája van benne elrejtve szimbolikusan, hogy ez a mi egyéni bűnbánatunknak és az egyéni bűnbocsánatnak egy eszköze legyen. ez is benne van, viszont egy csomó minden hiányzik belőle, amire viszont nem teszünk hangsúlyt, és innen jött igazából a gondolatmenet, hogyha visszatekerünk a Bibliához, és én ezt szeretem kihangsúlyozni, hogy ugye reformátusként van egy ilyen jelszavunk, hogy mi mindent a Bibliára építünk, és mindent a Bibliából vezetünk le, ami egy nagyon szép és helyes gondolat, viszont hát ha megnézzük az eredeti szentírási szakaszt Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében, ahol konkrétan leírja az úrvacsorának a szereztetését, alapítását, akkor rá kell arra jönnünk, hogy ott nagyon nem erről van szó. Hát így lehet igazából úgy beülni egy istentiszteletre, hogy egyszerűen az ember kihallja már azt akár a liturgiának a szavaiból, akár pedig az embereknek a hozzáállásából, tehát egész egyszerűen akár metakommunikációs jelekből is. De talán a legtisztábban az húzta ezt alá, hogy még anno a doktorimba készítettem egy felmérést. Sok-sok kérdéses tesztet adtam ki városi gyülekezetekbe, kisvárosi gyülekezetekbe, falusi gyülekezetekbe, ifjúsági közösségekbe, és ott konkrétan erre rákérdeztem, és hát az kanyarodott ki belőle, hogy igen, az emberek valóban így gondolkodnak róla, hogy ez az, hiszen alapvetően liturgiával erre vezetjük őket rá, hogy itt nyugodtan használják erre ezt a szentséget.
3: És szerintem az énekek szövege is hozzátesz még ehhez.
2: Így van. Hát ez határozottan így van, igen, az már jól igazodik hozzá.
3: És akkor mitől lesz egy úrvacsora közösségi fókuszú, és van esetleg olyan személyes történetet, példád, akár belföld, akár külföld, akár református közösség, akár más egyház közössége, ami így eszedbe jut, hogy az nagyon más volt, az olyan közösségi volt.
2: Ha már mondtam ezt, hogy reformátusok a Bibliára alapoznak, akkor teljes érthetőség kedvéért hadd kezdjem onnan, hogy korintusi gyülekezet. Sose voltam ott, mert nagyon rég volt, de ezt nagyon fontosnak tartom, és ez is le van írva természetesen a könyvemben, hogy érteni kell azt, hogy miért írta meg Pál apostol ezt az egészet. Ugye a történet az arról szólt, hogy a legkorábbi egyházban, az ős egyházban az úrvacsorát azt nagyon nem úgy ünnepelték, ahogy most. Az úrvacsora gyakorlatilag egy közösségi étkezésnek a része volt, kicsit így a zsidó hagyományokból kiindulva. Ez azt jelentette, hogy a keresztény közösség összejött a városban, ott voltak a gazdagok, ott voltak a kereskedők, ott voltak a kétkezi munkások és a rabszolgák is. És egy normál étkezés, egy úrvacsorával kísért étkezés, az úgy nézett ki, hogy összegyűltek úgy este felé, és mindenki megérkezett szépen sorban. Először a gazdagok, mert ők már nagyon ráértek, és utána jöttek a kevésbé gazdagok, kétkezi munkások, legvégül pedig a szolgák, akiknek le kellett tenniük a munkájukat, és az történt, hogy elkezdett gyűlni a közösség, hozzáláttak a vacsorához. De amikor a rabszolgák is és a szolgák megérkeztek a legvégére, addigra lényegében elfogyott az étel. Megették előlük. Nem maradt más hátra, mint hogy fogták a kenyeret, és Jézus intenciói szerint megtörték, körbeadták, és körbeadták a bort is hozzá, és megtörtént a vacsorának a liturgikus része. És ez az, amiről Pál apostol ír, hogy kedves korintusiak, ti valami irdalmatlanul benéztetek valamit, ugyanis gondoljatok bele, hogy mit csinált az Úr Jézus, és akkor mondja el azt, hogy mi történt az utolsó vacsorán. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus fogta a kenyeret, hálatkat adott, megtörte, és azt mondta, hogy ez az én testem, amely tértetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez a döntő pont, ugyanis hogyha azt mondjuk, hogy ezt cselekedjétek, és arra koncentrálunk, hogy roppan a kenyér, a Noa Páska kenyér ugye roppant is, vagy hogy Jézus esetleg milyen szögben emelte föl a kenyeret, és milyen szögben indított el a tanítványainak, akkor nagyon félreértjük ezt a történetet. Jézus azt mondja el, hogy ez az én testem, képzeljétek el, hogy ez az én testem, és ez majd ti értetek, megtöretik. Na ezt csináljátok ti is a másik javára. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy Jézus azt mondja, hogy tessék meghalni a másikért képletesen, tehát adjuk oda az életünket, adjuk oda mindenünket a másikért. És amikor utána van az a nagyon-nagyon híres és református egyházban szintén sokszor említett folytatása és befejezése ennek az igének, hogy aki méltatlanul eszik és iszik ebből, az ítéletet eszik magának, mert nem becsüli meg az Úrnak a testét, akkor ott az Úr teste az valójában nem más, mint az egyház, amire a Biblia nagyon sok helyen utal, hogy Krisztus teste az egyház. Tehát amikor a közösséget nem becsüljük meg, na az az ítélet, az a kárhoztatás, nem az, hogy én nem vagyok készen az úrvacsorára individuális módon, hogy jaj, én most nem érzem azt, hogy úrvacsoráznom kellene, hanem gyakorlatilag Pál apostol azt mondja, hogy az, aki így áll hozzá a másik emberhez, aki szociálisan nem fordul normálisan a másikhoz, pláne ha saját közösségéről van szó, na ott van nagyon elrontva valami. Ez az, amit végigkísérek igazából a könyvnek a történeti részében, hogy ez egy ideig azért erre figyeltek, és egy idő után ez abszolút kikopott a történetből, a felvilágosodás aztán teljesen kipucolta, és az egészből csinált egy individuális szemléletű szentséget. Ma pedig kicsit jobban állunk, mint mondjuk 50-100 évvel ezelőtt, a századforduló volt talán a mélypont, mert Karl Barth és sokak mások evangéliumi teológusoknak a hatására azért sok minden azért árnyalódott, de a helyzet az, hogy a gyakorlat, tehát akár a magyarországi református gyakorlat az ezt az individuális formát hozza. És ugye kérdezted azt, hogy van-e olyan tapasztalatom, ahol ez nem így van. Hát nyilván hazabe fogok beszélni, mert amikor én egyetemi lelkész voltam, és utána az egyetemi gyülekezetben megszületett egy fiatal felnőtt közösség, akkor mi az úrvacsorára nagyon tudatosan figyeltünk. Az egyik például kísérő jelensége volt az úrvacsorai ünneplésünknek, hogy a jegyeket egymás kezébe adtuk. És ez azért nagyon lényeges, és erről egyébként van a könyvben egy kis, nagyon egyszerű ábra is, amivel megérthetjük azt, hogy amikor egy gyülekezet azt szokja meg, hogy mindig ugyanattól a lelkésztől kapja a jegyeket, kvázi a feloldozást, megint csak az individuális kapcsolatot erősíti. Tehát gyakorlatilag a egy az egyben viszonyokat erősíti. Ha viszont körbe megy a jegy, ahogyan egyébként az utolsó vacsorán is feltételezésünk szerint egymás kezébe adták a kenyeret, akkor ott a közösség erősödik meg. Ez elméletileg is fontosnak tartottam, és illetve olyan tapasztalataimon, amikor olyan helyen voltam, hogy volt erre mód, hogy megéljem azt, hogy milyen érzés az, hogy a

0: éppen frissen végzett fiatal papokéhoz. Tehát ez szerintem ez egy ökumenikus példa, hogy igen, ez valamiért így van. Egyébként az említett példa az azért érdekes, mert az individualizmus az sok módon jelent meg az úrvacsorai ünneplésben. Például a kiskelyhek tipikusan ilyen példái ennek. Pontosan tudom, hogy a COVID alatt ez egy olyan eszköz volt, amivel dolgokat meg lehetett oldani. Én nagyon nem értek azzal egyet egyébként. Soha nem értettem egyet azzal, hogy külön kis poharakból iszogatunk. Ennek azért vannak még rosszabb változatai angolszász egyházakban, de itt megint ugyanarról beszélünk, hogy egy kenyér, egy kehely, hiába félünk attól, hogy itt megfertőzzük egymást, valahogy túlélte az egyház 2000 évig. Én azért ezt lehet, hogy szimbolikus okoknál fogva visszahoznám, hogy mégiscsak egy kehely.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Cagány Gábor református lelkésszel, a Károli és a Gál Ferenc egyetemek docensével.

Hírek az Európa Rádióban. Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, és jóval a 2035-ös határidő előtt teljesíti a GDP 5%-át kitevő védelmi kiadásokra vonatkozó NATO elvárást. Jelentette ki Jens Hannefeld, Németország washingtoni nagykövete egy interjúban. A diplomata a Fox News hírportálnak elmondta, hogy Németország a hadseregfejlesztés részeként a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű szerződést kötött amerikai hadiipari vállalkozásokkal fegyverzetek beszerzéséről. Hozzátette, hogy a német haderő mintegy 100 ezer fővel növeli aktív szolgálatot ellátó katonáinak állományát. A szlovák államfő szerint nem vezet jószomszédi kapcsolatokhoz Magyar Péter retorikája. Péter Pellegrini egy televíziós műsorban bírálta a magyar miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magát.

0: Ukrajnával szomszédos. A politikai műsorban több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért a szlovák politikus. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a Nemzeti Összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, mely szerint Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, mely saját magával szomszédos. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, melyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök, Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Magyar Péternek a kijelentését korábban a szlovák külügyminiszter is visszautasította. A magyar tulajdonban lévő Microsec eSignu hitelesítés szolgáltató lett az Európai Unió első minősített attribútum tanúsítvány szolgáltatója. Míg a minősített elektronikus aláírás azt igazolja, hogy az elektronikus dokumentumot az aláíró aláírta, a tanúsítvány azt is dokumentálja, hogy az aláíró milyen szerepkörrel vagy jogosultsággal rendelkezik, valamint a személyére vonatkozóan is egyértelmű információval szolgál. A közlemény szerint az attribútum tanúsítvány szolgáltatás bevezetését az Európai Unió megújult szabályozása teszi lehetővé. A tájékoztatás szerint az új szolgáltatás különösen azokban a helyzetekben fontos, amikor nem egyértelmű, hogy pontosan ki írta alá a tanúsítványt, mivel az aláíró személyes adatai közül az esetek többségében csak az aláíró neve szerepel, mely gyakori nevek esetén nem segíti az aláíró pontos kilétének megállapítását, illetve hogy az adott személy az aláírás időpontjában jogosult volt-e például egy vállalat képviseletére.
1: Az időjárásról.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat záporzivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégünk Cagány Gábor református lelkész, a Károli Gáspár református és a Gál Ferenc Katolikus Egyetem docense, akinek a napokban jelent meg egy könyve a református úrvacsoratalról.
2: Mi a rosszabb példa, csak egy zárójeles mondatban?
3: Hát ugye amerikai gyülekezetekben az alkoholtilalom után egyrészt átálltak a szőlőlére, ezt még most így érteni is vélem, történet így még ez bele is férhet, viszont hogy a konzumkultúra az most azt hozta, hogy az úrvacsorai jegyeket előre nagy tömegben legyártják. Ezt úgy kell elképzelni, mint például vannak ezek a kis kávétejszínek. Na most úgy néz ki egy amerikai gyülekezet, bizonyos amerikai gyülekezetekben, hogy egy ilyen kávétejszín méretű kis szőlőlével teli műanyag valami van, amire rá van erősítve egy kicsi kenyér darab, amiben természetesen nem tudhatjuk, hogy az miből van, de legyen mondjuk kenyér, vagy valami ostyaszerűség, és amikor eljön az úrvacsorának a pillanata, ha egyáltalán ezt liturgiába ágyazzák, mert olyan is van, hogy csak úgy kifele menet úgy magadhoz lehet venni, akkor a lelkész kvázi csettint egyet, hogy kenyér, és akkor leszedik róla, eldobják a kis műanyag fedelet, beveszik, és aztán azt mondja, hogy bor, és akkor hopp, kihörpintik a kis szőlőlevet, majd pedig egy kukába landol ez az egész műanyag felépítmény. Én értem, hogy modernizáljuk az egyházat, és ahogy érdek, én hihetető híve vagyok, de azért van egy határ, ahol azt gondolom, hogy ez már nem az, amiről Jézus beszélt.
2: Köszönöm a példát, kár lett volna nem elmesélni. És akkor hova tovább? Tehát tesz-e a könyved javaslatot? Tehet-e? Vagy akkor tesz-e nekünk most javaslatot? Akár református egyházon belül, illetve hát amiről tudom, hogy tesz, vagy írsz a könyvben, hogy mi a helyzet a felekezetek között, meg ugye a címben is beszéltünk róla, hogy van ökumenikus kitekintés, de akkor szedjük már szét a kettőt. Először maradjunk reformátusságon belül. Tehát, hogy szerinted mi az, amit egy gyülekezet tehet, mi az, ami ilyen egyházi törvény, teológiai szabály, liturgikus szabály, amiből nem lehet kilépni, és mi az, amit egy közösség eldönthetne maga, mondjuk a Kiskehely, Nagykehely, ez egy ilyen példa volt, az megvalósítható, hogy egymásnak adjuk a kenyeret, most tehát ez belefér a mai református, nem tudom, jogi úrvacsora törvényben van ilyen törvény, nem tudom, liturgiai szokásba, vagy mi az, amit te javasolnál, hogy a közösségi gyakorlat felé billentsük az úrvacsorát?
3: Hát ami a könyvben egy ilyen modell eszköz, tehát egy kicsit egy ilyen háttér ennek a történetnek, amire az elemzés közben is kitérek, és a végkövetkeztetésben is használom, az igazából három modell. Az első, ez a klasszikus református megközelítés, ahol elsősorban a biblikusságra teszem a hangsúlyt, tehát itt a következtetés, a végkicsengés, az egésznek a gyümölcse az az, hogy ha már hangoztatjuk, hogy biblikusak vagyunk, akkor ténylegesen olvassuk már el a Bibliát, hogy ott mit kapunk erről. Én ezt egyébként nem saját magamtól, hanem igyekeztem magyar teológusoktól arányaiban többet idézni, tehát kerestem a magyar teológusoknak a véleményét, de megpróbáltam összeszedni azt, hogy egyébként a református teológia talaján ezek a biblikus felismerések ott vannak. Tehát, hogyha a tanulmányokat olvasunk, akkor legváltozatosabb teológiai háttérből látjuk azt, hogy eljutottak ezekre a gondolatokra mások is, tehát ezeket nem én találom ki. Ez az egyik tapasztalat, hogy olvassuk újra a Bibliát, és akkor kezdjük ezt a bibliai gyakorlatot valahogy gyakorlatra váltani. A másik modell, ez az ökumenikus liturgiáknak az ökumenikus hagyománynak a tapasztalatai, ami ugye arról szól, hogy, és ez is egy szerintem egy tanulságos rész, hogy ha megnézzünk egy római katolikus miseliturgiát, vagy éppen egy limai liturgiát, ami az Egyházak Világtanácsának az egyik hivatalos ökumenikus liturgiája, tehát például a Magyarország Református Egyház is aláírta és egyetért vele, ezeknek a liturgiáknak a hátterében hihetetlenül mód kirajzolódik a bibliai üttörténet. Ez az egyik ilyen számomra az egyik ilyen hatalmas felismerés volt a tanulmányaim során, hogy mennyire következetesen lépésről lépésre, sorrendben végighalad a liturgia igazából Jézus életének az eseményein. És gyakorlatilag ezek a liturgiák, amikre modern teológusként nagyon sokan azt mondják, hogy hát ezek ilyen elavult liturgiák, ezekkel nem kell foglalkozni, ezek valójában hihetetlen módon behozzák a Bibliát is, de egyébként szimbolikusan az Isten jelenlétének a különböző ajándékait. És hogy ez is egy óriási nagy lehetőség, hogy arról kezdjünk el beszélgetni, hogy mit veszítettünk el. És ugye a történeti részben pont ezt kísérem végig, hogy az az úrvacsorai liturgia, amit ma én nekem közelharcot kellett vívnom különböző korosztályból református hívő, református emberekkel, amikor elmondtam azt, hogy értsük már meg, hogy az a református liturgia, amit ma használunk, az a felvilágosodás által nagyon-nagyon csúnya szót fogok használni, kiherélt eredeti liturgia. Magyarul az a liturgia, amit használunk, az abszolút nem tartalmazza például Calvinnak a gondolatait. Calvin egy sokkal-sokkal gazdagabb liturgiával dolgozott. Az első magyar református liturgiák nagyon-nagyon gazdagok voltak ahhoz képest, amilyen szegényes most az úrvacsorai meg istentiszteleti liturgiánk. Tehát ez a második modell arra emlékeztet bennünket, hogy elvesztettünk valamit az idők során. A harmadik modell az pedig a evangelikál karizmatikusnak hívom. Igazából ezek azok a felekezetek, akik hát így a 20. századnak a gyümölcsei, úgy szoktuk őket ismerni, mint akik a mai modern gyülekezetek. Ezeknek a gyülekezeteknek a tapasztalatai pedig azt hozzák be, hogy arról se feledkezzünk el, hogy bibliai és liturgikus örökség mellett mi egy modern világban élünk, ahol nagyon fontos az, hogy érthetőek legyünk, közérthetőek legyünk, és a zenének a szerepét hozom itt be, hogy említetted te magad is az úrvacsorai énekeket, amiket használunk, és ugye mi itt az alapvető probléma az énekekkel, hogy úgy, ahogy lemegy egy úrvacsorai liturgia, a lelkész kihirdeti a bűnök bocsánatát, majd pedig rágyújtunk arra az énekre, hogy bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem, holott éppenséggel egy perce hangzott el az, hogy meg vannak bocsátva a bűneim. Magyarul automatikusan hallelujját kellene énekelni, minimum, és azt megénekelni, hogy most már én szabad vagyok. És akkor jönnek ezek a rendkívül sötét tónusú és néha belassított, nem sokszor belassított úgynevezett úrvacsorai énekek, amelyek szerintem nem oda valók egész egyszerűen. Szóval ez a harmadik modell pedig erre emlékeztet bennünket. Úgyhogy a hova tovább kérdésén azt mondanám, hogy ebbe a három témában kellene elkezdeni beszélgetni, és Biblia, liturgikus örökség és modernitás kérdéséről sokat beszélni. És hát, hogy hol lehet változtatni, ez egy nagyon izgalmas kérdés. A könyvnek a legvégén van egy ilyen kis gondolati felvetés, hogy igazából a református egyházban nincs direktben előírva, hogy csak a lelkész vezetheti az úrvacsorát. Én is azt gondolom, hogy egyébként ez így normális, tehát hogy mielőtt most ez így bármilyen fórumon úgy értelmeznék, hogy én itt most lázítok, ez egy természetes dolog, hiszen a református lelkész tudja méltósággal szépen levezetni egy istentiszteletnek a rendjét, és tegye is ezt. Viszont biblikusan azt látjuk, hogy kisközösségekbe törték meg az úrvacsorát. Ami felveti annak a kérdését, hogy lelkész nélkül van-e úrvacsora, lehet-e úrvacsorázni. És erre a kérdésre én még a doktorimban csak így elméláztam fölötte, és ezt az elmélázást ebbe a könyvbe is belevittem, viszont a COVID alatt történt egy nagyszerű dolog, vagy egy nagyon különleges jelenség. A jelenség az arról szólt, hogy nem mehettünk templomba. Úrvacsorázni viszont szerettünk volna. Erről kijött a kerületünknek, meg szerintem a zsinatunknak is a kerületből részéről biztos, hogy jött egy ilyen, hogy amikor, mit tudom, hogy a képernyőn látjuk, hogy a lelkész valamit csinál, akkor otthon fogjuk a kenyeret, törjük meg, fogjuk a bort, öntsük ki, és vegyük magunkhoz. Én akkor emlékszem, hogy írtam püspök úrnak, hogy akkor most arról beszélünk, hogy ez így lehetséges? Tehát, hogy akkor most így a helyzet igazolta azt a történetet, hogy valójában nem kell a lelkész hozzá, mert ezt én otthon is meg tudom csinálni. Szóval ezek az izgalmas dolgok, hogy ezekről beszélgessünk. És én nem akarom úgy ezt a könyvet lobogtatni, hogy ez az igazság, és hogy ebben van leírva, hogy hogy kéne ezt csinálni, mert fogalmam sincs, hogy kéne csinálni, majd az Úr Jézus elmondja, hogy kellett volna csinálnunk. De az biztos, hogy ezek olyan témák, amik színesíthetik a gondolkodásunkat, és nem ragadunk bele valamiben, amire azt hiszik, hogy egyedül üdvözítő.
2: Ahogy beszéltél, nekem is eszembe jutott a covidos példa, de van más is, és biztos neked is eszedbe jutott ez is, az olyan történelmi idők, amikor a lelkipásztor akadályoztatva volt, mondjuk Kárpátalján, de máshol is biztos volt ilyen, hogy egyáltalán nem lehetett valakit elküldeni teológiára, hogy lelkész legyen, és akkor hónapokig, évekig felolvasott igehirdetésekkel mentek az istentiszteletek, és hát az úrvacsorát valahogy ki kellett osztani, csak nem volt lelkész.
3: Ez így van. És hát igazából, hogyha ezt a kérdést nagyon feszegetjük, akkor odaig jutunk el, hogy ugye római katolikus testvéreinknél van az, és ez már, már egy kicsit átkacsingatunk az interkommunió kérdéséhez, hogy attól érvényes egy szentségkiszolgáltatása, vagy legalábbis az átváltoztatás, hogy ott egy felszentelt pap elvégezte a szertartást. Most a református egyházban minden olyan gondolat, ami arra utalna, hogy itt kell egy felszentelt, vagy egy kiképzett ember ahhoz, hogy ez az úrvacsora normális legyen, az ebbe az irányba vinni el a gondolatunkat. És ilyen nagyon nincs, tehát hogy ezt a lelkész az semmiben nem különlegesebb. Lelkész is egy a hívők között, aki egyébként az idejének a nagyobb részét azt az Isten konkrét gyakorlati szolgálatával végzi, de olyat nem lehet kimondani, hogy csak a lelkész vezethet úrvacsorát.
2: És akkor menjünk át a interkommunióba. Mit jelent ez a fogalom? Kérlek, vezess be a hallgatóinknak, és akkor mennyire valósulhat meg az, hogy felekezetek között úrvacsorázzunk? Lesz-e olyan, hogy mindenki, minden felekezet, minden másik felekezet templomában nyugodt szívvel magához veheti az úrvacsorát, és hogy ezt a világ látja, hogy mi nem marakodunk azon, hogy ostya vagy kenyér, te kapsz bort, te nem kapsz bort, nálad roppan vagy puha a kenyér, és a többi, hanem tudnánk mutatni a világ felé, hogy nem ezen vitatkozunk.
3: Érdekes a kérdés, mert sok mindent kérdeztél egyszerre, és kétféle a válasz is. Az egyik egy nagyon egyszerű válasz, hogy valójában az interkommunió az megvalósult. Ezt úgy hívjuk, hogy a nép interkommuniója, ami arról szól, hogy gyakorlatilag ez a gyakorlatban létezik. Isten népét, ez most csúnyán fog hangzani, nem különösebben érdekli, hogy a teológusok hova jutottak el a párbeszédben. Tehát ez azt jelenti, hogy gond nélkül bemegy egy szándékosan nem református, mondok, hanem egy evangélikus, bemegy egy katolikus templomba, mondjuk a nyaralása során, és oda megy a sorba, és magához veszi az ostját. Ezzel megvalósította az interkommuniót. Ő ezt vagy tudatosan csinálja, vagy nem tudatosan, a pap vagy tudatosan adja neki oda, vagy nem tudatosan, de teljesen mindegy, megvalósult. Tehát a történet az onnan indul, hogy egyrészt ugye az interkommunió, csak azért, hogy ezt is akkor így mondjuk ki, ez a különböző felekezetek közötti úrvacsorai egység olyan esetekben is, amikor ez hivatalosan nincs jóváhagyva. A második vatikáni zsinat, én egyébként itt a könyvemben jó részt a római katolikus református relációt néztem meg, mondjuk protestáns relációt néztem meg, és a római katolikus egyházban a második vatikáni zsinatban elindult egy olyan mozgalom, úgynevezett vendégbarátság címen, vendégasztal címen, aminek az volt a lényeg, hogy bizonyos esetekben elegánsan fogadták a más felekezetűeket, amit aztán a Vatikán pár éven belül erős kézzel leállított. Azóta ez nem állt le természetesen, azért ezt mondjuk ki. Amit én gyakorlatban is tudok, hogy például tudományos teológiai konferenciákon ez megvalósul nagyon sokszor. Mondván, hogy mondjuk egy teológiai konferencia egy olyan speciális közösséget hoz létre, amelynek meg lehet tapintani az egység voltát. És ezt hogy félig meddig jóváhagyva ez működik. Illetve tudok egy személyes példát is mondani, remélem, hogy ennek nem lesznek további következményeiben, nem hiszem, hogy lennének. Amikor én a Löweni Katolikus Egyetemen tanultam, akkor én oda mentem a már említett Lambert Leysen professzorhoz, aki egyébként az évfolyamvezetőnk is volt, és megkérdeztem tőle az első napokban, hogy hát itt leszek egy évig minimum az egyetemen, mi a helyzet a misében, hogy vehetek részt. És azt mondta, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy én odajárulhatok az oltárhoz, és magamhoz vehetem az ostját, hiszen én a Löweni Katolikus Egyetem közösségének a szerves része vagyok. Hozzáteszem, hogy magát nevezni nem akaró, éppen akkor ott szolgáló magyar katolikus lelkésztől is megkérdeztem ezt egy magyar misén, és ő azt mondta, hogy először legyek római katolikus, tehát ez valószínűleg azért nem csak egészen arról szól, hogy mennyire ismerjük ezeket a dolgokat, hanem egy kicsit a kultúrától is. Mindenesetre ezzel azt akarom mondani, hogy az interkommunió létezik. Ugyanakkor az interkommunió egy nagyon-nagyon fontos teológiai párbeszéd, és talán az egyik utolsó gondolatom az, hogy egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez ennek az a megoldása, hogy nem teológiailag nem foglalkozunk a kérdéssel, hanem csináljuk, hanem ez egy nagyon-nagyon fontos párbeszéd, és hát a kérdésed élére válaszol, én azt gondolom, hogy soha nem fog megvalósulni. Itt a mi általunk ismert keretek között az, hogy teljes eukarisztiai úrvacsorai egység legyen, mert emberek vagyunk, és bűn alá vagyunk vetve, az egyház is bűn alá van vetve, és ebből egyenesen következik az, hogy nem tudunk túllépni ezeken a különbözőségeken. Hiszem azt viszont, hogy a megvalósult paradicsomban az Úr Jézus visszajövetelekor ez az első olyan dolog lesz, ami összeköt majd bennünket.
1: Csak egy élmény, a Szegedi Biblikus Konferencián voltam tudósítani, ez pont egy olyan helyzet, amiről beszéltél, és ott láttam református résztvevőt, aki együtt közösségileg ott volt az eukarisztiában. A másik pedig Máté Tóth András valláskutatót, katolikus teológust, hogy idézzem ide, aki itt az Európa Rádióban mondta azt el nagyon sokszor, de nagyon élesen a reformáció 500. évfordulóján, hogy ő az általa egyébként nagyon tisztelt Ferenc pápától elvárta volna, hogy mondjuk azzal a gesztussal ünnepeljük ezt a reformáció 500-at, hogy a Ferenc pápára egyébként jellemző bátorsággal mondjuk ebben a közös eukarisztia ügyben lépjen valami maradandó, de ez akkor elmaradt.
3: Igen, ezt nagyon sokan várták tőle, és Lundba elment egy lehetetlenül kicsi svéd evangélikus templom, mert mondjuk a svéd evangélikus egyháznak a központja, de hogy épp még az eső is esett, tehát egy ilyen nagyon-nagyon furcsa üzenet volt ez az egész, hogy nem történt semmi. És ezt nagyon-nagyon sokan várták, hogy akkor ott legalább a párbeszéd elindul, de semmi nem történt.
1: Ez nagyon rossz zárszó, úgyhogy valamit még mondjunk a végére.
3: A könyvnek a címlapján egy kenyeret látunk, ami azért van ott, mert utal az egy test, egy kenyér gondolatra, de ez a kenyér a kedves drága feleségemnek a kovászos kenyere. Kértem azt, hogy ő is vegyen részt a könyvnek az elkészítésében, legalább annyira, hogy a keze munkájának a gyümölcse rajta legyen. Úgyhogy ezt én így szerettem volna így hozzátenni, hogy ez egy ilyen, tulajdonképpen egy személyes üzenet ez az egész könyv sok tekintetben. Maga az érzés is egyébként nagyon különleges, hogy bármikor lehetett volna szerintem könyvem, mert 2 évtizede benne vagyok a felsőoktatásban, de mindig a gyakorlati teológiával foglalkoztam, valahogy nem éreztem azt, hogy könyvet kellene írnom. És ahogy ezt így megcsináltam, és egyébként rájöttem arra, hogy ez a folyamat, ez tulajdonképpen nem is olyan bonyolult, és kedves barátom, aki segítette ennek a könyvnek így a gondozásában, vele ezt így nagyon gyorsan és praktikusan megéltük, és hogy az egész egy ilyen nagyon jó érzést keltett, hogy tulajdonképpen ez is egyfajta közösségi élmény. Családközössége, a barátság közössége, nagyon sok minden benne van. Úgyhogy én igazából azt szeretném így lezárásként üzenni, hogy egy óriási ajándék az úrvacsora, amiből mi csak egy nagyon minimálisat veszünk ki. És hogyha ha ezt meg tudjuk, el tudjuk, ki tudjuk csenni ebből a könyvből, hogy mennyire gazdag az úrvacsorának a teljessége, és hogy mennyi mindenben tudna még segíteni bennünket, akkor igazából a személyes hitéletünk tudna gazdagabb lenni, és ez indíthatná el aztán az egyháznak egyfajta megújulását, legalábbis ebbe az irányba. Hát, ha valaki elolvassa, ez a reménységem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Cagány Gábor református lelkipásztort, a Károli Gáspár református és a Gál Ferenc Katolikus Egyetem docensét hallották.
4: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az Európa Rádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
5: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A szlovák államfő szerint nem vezet jó szomszédi kapcsolatokhoz Magyar Péter retorikája. Péter Pellegrini egy televíziós műsorban bírálta a magyar miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos. A politikai műsorban több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért a szlovák politikus. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, melyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Magyar Péternek a kijelentését korábban a szlovák külügyminiszter is visszautasította. Holokauszt megemlékezést tartottak az avasi zsidó temetőben, a miskolci és környékbeli zsidó közösségek deportált áldozatai előtt tisztelegtek. A városból és térségéből 1944. júniusában több mint 15.400 zsidót hurcoltak Auschwitzba, közülük mintegy 14.000-en nem tértek haza. A megemlékezésen egyházi és világi vezetők, valamint a hitközség tagjai együtt hajtottak fejet a holokauszt áldozatai előtt. Deutsch Miklós, a miskolci zsidó hitközség elnöke hangsúlyozta, hogy a nácik nem csupán embereket akartak megsemmisíteni, hanem egy egész nép kultúráját, hagyományait és jövőjét is el akarták törölni. Mégis itt vannak a túlélők gyermekei, unokái és dédunokái, akik tovább viszik az emlékezetet. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere arról szólt, hogy a holokauszt nem a haláltáborokkal kezdődött, hanem a gyűlöletet tápláló szavakkal és a kirekesztéssel. Kiemelte, hogy a város pótolhatatlan veszteséget szenvedett a deportálások során, és a jelen generáció felelőssége, hogy ne engedje megismétlődni a múlt tragédiáit. Markovics Zsolt főrabbi az avasi zsidó temetőben tartott emlékezés jelentőségéről elmondta, elfelejteni a holtakat olyan, mint másodszor megölni őket. Időszaki kiállítás nyílt a tiszadobi Andrássy kastélyban, ahol első alkalommal látható a nyilvánosság előtt gróf Károlyi Mihályné, Andrássy Katinka személyes kortárs műgyűjteményének válogatása, közölte a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztő Nonprofit Kft. A Művészetek vonzásában című tárlat Andrássy Katinka több mint két évtizedes gyűjtői tevékenységének kiemelkedő darabjait mutatja be. A grófnő az 1960-as évektől kezdve haláláig következetesen gyűjtötte a kortárs művészet meghatározó darabjait. A kiállítás nemzetközi és magyar alkotók munkáit egyaránt felvonultatja. A kiállítók között olyan nevek szerepelnek, mint Bak Imre és Viktor Vazarelli. Andrássy Katinka, idősebb gróf Andrássy Gyula unokája, gyűjtőként és mecénásként is meghatározó alakja volt a 20. század művészeti életének. Férje Károlyi Mihály halálát követően Dél-Franciaországban hozta létre nemzetközi művésztelepét, mely a szabad alkotás, a kulturális párbeszéd és a nemzetközi együttműködés helyszínévé vált. Andrássy Katinka támogatásával festők, szobrászok, írók és költők generációi kaptak lehetőséget az alkotásra. A most bemutatott művek jelentős része ehhez a szellemi közösséghez és a műhelyhez kapcsolódik. A kiállítás december végéig látogatható a tiszadobi Andrássy kastélyban.
0: Az időjárásról.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat záporzivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ez a Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Mai magazinunkban elsőként Ladányi Rolanddal, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével beszélgetünk az elmúlt időszakban lezajlott projektjeikről, illetve a nyári táborról, az iskola táskagyűjtési akciójukról, valamint a most futó kezdeményezéseikről. Majd pedig arról is szólunk, hogy elindította a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A 8 gazdaságból 2 Borsod-Abói-Zemplén vármegyében van, az egyik Tardonán, a másik pedig Tokajban. A témával kapcsolatban Tóth Lillát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatóját, a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatának projektkoordinátorát hallhatják majd. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, talán már megszokhatták, hogy a Mirehu Nonprofit Kft-nél mindig történik valami. Sosem pihennek a munkatársak, és amellett, hogy végzik mindennapi munkájukat, hát különlegesebbnél különlegesebb projekteket találnak ki és bonyolítanak le. Az elmúlt hetek rendezvényeiről, illetve a tervekről beszélgetünk a következő percekben Ladányi Rolanddal, a cég ügyvezető igazgatójával. Köszöntöm a stúdióban.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ahogy itt elmondtam a beköszönésben, és hát igen, a Mirehunál mindig történik valami, ez szerintem már egy szlogen is lehet akár. És beszéljünk is arról, hogy mi minden történt az elmúlt hetekben. Az egyik viszonylag nagyobb léptékű rendezvény, ugye ez az újrahasználati központok éjszakája volt, ami egy országos történés volt, és ehhez itt Miskolcon is csatlakozott a Mirehu. Hogyan zajlott ez?
2: Hát évek óta megünnepeljük már, ezt nagyon sok mindennek van napja, és hát az újrahasználati központoknak is, és én azt gondolom, hogy a Miskolci újrahasználati központ az országban a top újrahasználati központok közé tartozik, és mi ezt mindig egy ilyen éjszakai vásárlással, egy night shoppinggal szoktuk megünnepelni, amikor így a délutáni esti időszakra külön árukat időzítünk be kedvezményekkel, akciókkal, hogy tovább növeljük a kedvet az újrahasználatra. De nagyon sokan, és a tapasztalat most is az volt, hogy nem is a délelőtti nyitvatartásba, hanem inkább estére készültek, már is egy nagyon komoly roham várta a kollégáinkat, de hát pont erről szól, hogy minél több emberhez eljusson, hogy az újrahasználat fontossága, vagy a hulladék keletkezésének a megelőzése, ez egy kiváló lehetőség az újrahasználati központon keresztül, amikor a különböző termékek, bútorok, vagy bármilyen háztartási tárgy az új életet, vagy új gazdát talál igazából, és tovább tud élni abban a funkciójában.
1: Hogyan áll a Maku maraton? Az ugye egy jó ideje, jó néhány hete zajlik. Egy picit ismertessük meg ezt a hallgatókkal, bár ugye a kezdetekkor azért hallottak erről itt az Európa Rádióban, de régen volt már az.
2: Igen, hát volt egy vállalásunk 2 hónappal ezelőtt, hogy 150 óra foglalkoztatást vállalunk 2 hónap alatt. Ez egy nagyon komoly szám egyébként, hogyha visszabontjuk akár napokra is, hogy mennyi időt kell eltölteni, és hát csütörtökön ezt elértük, tehát számunkra is egy siker volt, ha őszinte akarok lenni, azért mi is egy kicsit így tidriztünk, hogy fú, meg lesz-e vagy nem, szóval vállaltunk valamit, és hogy mi van, ha nem sikerül, de azért dolgoztunk az ügyön, és mentünk mindenfele, amerre csak tudtunk, hogy ez összejön, de ez sikerült, és elértük ezt a saját vállást. Hát alapvetően az a 150 éves történelemhez kötődik, most minden erről szól, hogy van ez az emlékévünk, hogy novemberben lesz 150 éves a miskolci szemétszállítás, és mindent a 150-es szám köré próbálunk rendezni, és ezért is volt ez a vállalásunk, de szerencsére sikerült.
1: Ezek a szemléletformáló programok akkor nem csak a telephelyen zajlottak, hanem különböző intézményekben is?
2: Igen, ez volt telephelyi foglalkozás, illetve nagyon sokszor voltunk kint különböző területeken, iskolákban, családi napon, így cégeknél. Tehát nagyon vegyes a kép, de pont erről szól, hogy minél több formában több emberrel tudjunk találkozni személyesen.
1: Milyen korosztály volt itt a célcsoport?
2: Hát alapvetően nálunk mindig azért az általános iskolai korosztálya a fókusz, tehát ők vannak mindig a legtöbben. Most egy kicsikét érdekes volt, és most az óvodások nagyon keményen zárkóznak fel, majd volt egy országos projektünk kinőtt meseolvasási egy eseményünk, amiből végül is egy esemény sorozat lett, amikor a kollégáink, akik a hulladékgyűjtést végzik, mentek be egy ódába, és mesét olvastak, és hát ezt felkapta az országos média is, és hát olyan igény lett rá, hogy most nagyon komolyan járnunk el az ódákat is. Tehát az ódások most besegítettek nekünk, tehát ők most tényleg így zárkóznak fel, de ennek nagyon örülünk, mert egy nagyon izgalmas korosztály ők is, és hát a mese nyelvén tudjuk őket megszólítani, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó projekt, és nagyon jó üzenete van.
1: Ha itt a Maku Maratonról még két mondatot beszélhetünk, mennyire tudnak odafigyelni? Akár az óvisok, akár a diákok, akár ahogy hallhattuk, hogy cégeknél is járt a csapat. Odaér az üzenet? Átér?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Amitől talán különleges, amit mi teszünk, hogy mi nem ilyen nagy volumenben, ilyen nagy plenáris jellegekben gondolkodunk, hanem mindig csoportokban. És hát nálunk jellemzően, leszámítva az ilyen családi napokat, de alapvetően egy óvodai vagy iskolai csoport, tehát egy ilyen 20-25 fő jellemzően, aki megjelenik, és akivel mi kommunikálunk, és egy ekkora létszámot sokkal könnyebb megszólítani, és mindenkit bevonni ebbe a tevékenységbe, és mi ezt valljuk, hogy ezt így kell tenni, tehát mert lehetne ott sok száz gyerek, és akkor nagyon, nagyon szép számaink lennének, csak lehet, hogy nem menne át az az üzenet, vagy nem lenne meg az a figyelem, amit mi szeretnénk. Így viszont mindenki része a foglalkozásoknak, és azt gondolom, hogy így, ahogy látjuk és mérjük vissza, akár a foglalkozás során, a foglalkozás végén is, hogy akkor az a tudás vagy információ, amit akartunk az átmenni, de ez nagyon jól működik. És tényleg, ha jönnek vissza, akkor is látjuk, hogy megvannak azok az alapok, nagyon sokan visszatérnek hozzá, mert annyira pozitív élményekkel távoznak, és látjuk, hogy meg ezek a tudások, vagy tudás rétegek alapvetően ezek megvannak, és hát pont erről szól ez az egész.
1: Brüsszelben is járt napokkal ezelőtt a csapat, még hozzá itt az Európai Hulladék Csökkentési Hét diátadó és eredményhirdető eseményén. Egy picit erről is halljunk.
2: Hát múlt év novemberében volt, én azt gondolom, az eddigi legsikeresebb európai hulladékcsökkentési hetes akciónk. Itt a fókuszban az elektronikai hulladékok álltak, és hát ez a Visszatérünk nevű projektünk volt, amivel megnyertük a hazai versenyt, ugye a vállalkozás kategóriában, és bejutottunk az európai top 3-ba. Sajnos nem lettünk az elsők, csak elsőt hirdetnek, de én azt gondolom, hogy egy óriási eredmény az, hogy idáig jutottunk mi egy nagyon-nagyon kreatív projekttel. Persze számunkra mi vagyunk a győztesek, mert mi azt mondjuk, hogy a mi projektünk volt a legjobb, de tényleg ez egy nagyon nagy siker, hogy itt vagyunk mi, viszonylag egy kisebb cég, aki Európa élmezőnyébe tartozik, és ez egy nagyon nagy dolog, azt gondolom, és mi nagyon büszkék vagyunk, hogy mind a cég, mind a város hírnevét tudjuk ezzel öregbíteni, hogy tényleg ilyen projekteket tudunk létrehozni. Tehát a kreatív szellemek azok nálunk nagyon erősen mozognak, és ezt próbáljuk is kihasználni. És hát ez a projekt ide vezetett.
1: Ez a brüsszeli történet, ezt úgy képzeljük el, hogy ide szerte Európából olyan projektekkel neveztek a cégek, vállalatok, egyéni jelöltek, akik részt vettek a hulladékcsökkentési héten valami programmal, valami alkotással?
2: Igen, ez egy akcióhét, minden évben egy tematikus fókusszal, de lehet bármivel is, ami mondjuk így a hulladék gazdálkodás, vagy valamilyen hulladék áramhoz kötődik, és ezen a héten vannak akciók, és ezekkel az akciókkal lehet nevezni. Ez több mint 15 ezer akció volt Európában a múlt évben, és ebből mi, hát összesen 15 projekt jutott be 5 kategóriában, abból a vállalkozási kategóriában voltunk mi, és hát a top 3-ban ebben a körben, tehát tényleg ez nagyon-nagyon szép eredmény. De én azt gondolom, hogy ez a projektünk ez megérdemelte ezt, tehát hogy én láttam és tudom, hogy mennyi energiát fektettünk ebbe bele a csapat, nagyon sokan dolgoztak, nagyon sok kollégánk dolgozott ebbe, hogy ez ilyen eredményhez jusson el, de megérdemelte.
1: Hogyan áll az italos karton gyűjtés versenye is? Mert ugye ez is egy, hogy mondjam, viszonylag hosszabb projekt.
2: Igen, hát ez is egy ideje elindítottuk, ez az országban egy második projektje volt az italos karton egyesületnek. Én azt gondolom, nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon sok iskolát tudtunk bevonni ebbe, megtörtént már a begyűjtött zsákoknak a lemérése, és a Makukáció rendezvényünkön lesz majd az eredményhirdetés, ahol kihirdetjük az első három helyezetet, hogy kik voltak, akik a legtöbbet gyűjtötték be italos kartonból.
1: Ugye ez a makukáció, ez most, ahogy hallják kedves hallgatóink ezt a beszélgetést, ez tulajdonképpen ekkor zajlik, vagyis június 15-én hétfőn, tulajdonképpen majd, hogy nem egész nap. Hát azért azt is mondjuk el, hogy mi minden van itt.
2: Igen, ez egy különleges nap, ez egy élménynap. Ez az nap, amikor mi is feladjuk az elveinket, és a kis csoportok helyett tömegek jelennek meg nálunk, tehát nagyon fontosnak tartottuk, hogy legyen egy olyan rendezvény is, ami tényleg nagy tömegeket tud megmozgatni, és nem annyira a személyes edukációról szól, hanem egy ilyen, tényleg egy igazi nap, ahol rengeteg élményt tudja érni a gyereket, és én azt gondolom, hogy az országban egyedülálló. Tehát nincs még egy ilyen program, ahol ennyi hulladékgazdálkodáshoz, fenntartatósághoz kapcsolódó foglalkoztató egy helyen jelen van. Tehát nagyon sok vendég jön hozzánk ilyenkor, nagyon sok hát ilyen oktatói csapat széles spektrumban, és hát egy ilyen edukációs cunami folyik le nálunk a napon. Tehát körülbelül 300 gyerekkel fogunk most is foglalkozni itt a Makukáció keretében. Mindenféle oldalról, irányból is. Hát az izgalmas ebben, hogy tényleg olyan híre van már ennek, hogy nagyon sokan szeretnek, és mindig csatlakoznak hozzánk. Most lesz egy új részvevőnk, aki jön be edukációs vonalról. Tehát, hogy ez is a maga nemében nagyon-nagyon szépen fejlődik, és azt gondolom, ez is fontos. Itt már a tanév vége előtt adunk egy kis lehetőséget, még egy ilyen utolsó kis bombát, és itt a nyári szünetre próbáljuk felkészíteni a fiatalokat, hogy akkor hogyan is kell helyesen eljárni, mire figyeljenek oda a nyár folyamán, hogy ezek a rutinok, szokások ki tudjanak alakulni.
1: Megszokhattuk már, hogy a mire hú mindig napra kész. Hát most a foci VB-vel is napra készek, és ezzel kapcsolatban is indult egy játék.
2: Igen, hát próbálunk mindent kihasználni, és minden formában, minden csatornán mozogni, és mindenkit megszólítani. És hát kevesen tudják, de nekünk nagyon régóta van egy foci csapatunk, egy kispályás foci csapata a Mireunak, ami itt a kispályás bajnokságokban indul, nagyon sok siker.
1: Kollégákból áll,
2: kollégák barátai volt, tehát egy ilyen kis csapat összeállt, az edzője is az egyik kollégánk a csapatnak, és hát azt gondoltuk, hogy a foci szeretet nálunk megvan, főleg a fiúk nálunk a rakodók nagyon szeretik a focit, Diógyőr rajongók, nagyon-nagyon sokan, és azt mondtuk, hogy akkor játszunk egyet, hogy adjuk meg ezt a lehetőséget. Ez a játék egyébként nálunk már volt cégen belül korábban. Tehát a korábbi ilyen Európa bajnokságnál is már mi szerveztünk ilyen belső versenyt, azt mondjuk, hogy kinyitjuk, mert hát miért ne bárki tud akkor játszani és tippelni, és hát most ezt elindítottuk. Bármikor lehet egyébként csatlakozni, mert nagyon sok mérkőzés van hátra, tehát az, hogy elkezdődött a világbajnokság alapvetően, az nem jelenti azt, hogy nem lehet még csatlakozni. Tehát mindenkit arra biztatok, hogy játszunk. Tehát ez tényleg egy játék, de mindenhol a Mireu neve ott van, és próbáljuk a brandet is ezzel igazából erősíteni.
1: Jön a nyár, tábor is lesz, amire, ha jól tudom, még június 15-én délutánig lehet jelentkezni. Mi lesz ez a tábor? Hogyan néz ki maga a jelentkezés? Mert nem csak annyi, hogy valaki tényleg kitölt egy jelentkezési lapot.
2: Igen, ez is a 150 évhez kötődik, hogy azt mondtuk, hogy akkor most teszünk is. Nagyon sok tábortba megyünk el nyáron. Tehát résztvevői vagyunk a táboroknak, elmegyünk és próbálunk ott edukálni, de hogy csináljunk mi is egy tábort, ez egy így a 150 év, ez egy nagyon jól passzoló történetnek gondoltuk, és hát emiatt megkérdettük a Makuka Akadémiát, ami alapvetően egy napközis tábor, egy héten keresztül, ez díjmentes a szülőknek, tehát nem kell fizetni semmit, itt egész nap foglalkozások, étkezés. Egy dolgot kértünk, hogy mindenki gondolkozni egy picikét, és hát ami nálunk megvan kreativitása, szeretnénk mindenki másból kihozni, és így bármilyen rajzal, verssel, videóval, tehát nagyon széles a spektrum, nem definiáltuk, hogy pontosan mit kérünk, de a gondolatait ossza meg, hogy hogyan tudjuk megmenteni a bolygónkat. És hát ez a küldetés igazából, tehát a pályázathoz, hogy bárki akár ír 5 sort egy verset, vagy gondolatot, ezzel lehet pályázni, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan érkeznek be a pályázatok, és akkor megpróbáljuk ezt a projektet így összerakni, és egy hetet, ez július 20-tól 24-ig, egy ilyen nagyon-nagyon intenzív foglalkozást szeretnénk ott a cégnél lefolytatni. Olyan szempontból is izgalmas, hogy maga az edukációs tevékenység azért viszonylag lehatárolt térben, így a József Attila úti telephelyünkre koncentrálódik, de ez a hét ez sokkal több lesz. Tehát ezt kinyitjuk, megmozgatjuk a fiatalokat, éppen amiatt, hogy mélyebbre belelássanak magába a hulladéggazdálkodásba. Tehát az egy sokkal szélesebb képet fogadni. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas hét előtt állnak, akik ebben részt vesznek. Én nagyon szeretnék benne részt venni, de már nem tudok. Tehát, hogy de tényleg ez egy nagyon jó lehetőség, és hát bízom benne, hogy sikeres lesz ez a küldetésünk is.
1: Ugye, ahogy láttam, ez általános iskola alsó tagozatosoknak szól. Kifejezetten nekik készülnek a programok is?
2: Igen, próbálunk egy korosztályra lőni, ez fontos, hogy minél tehát korban összepasszoljanak, és hát mi azt látjuk, vagy az eddigi tapasztalatunk alapvetően az, hogy ez az általános iskola 3.-4. osztály, ez a legfogékonyabb így a mindennapi tevékenységben. És azt mondtuk, hogy akkor erre a célközönségre állítjuk ezt a projektet, hogy akik tényleg nagyon aktívak, nagyon sokat kérdeznek, akkor próbáljuk őket igazából ebbe bevonni.
1: És hát van egy másik projekt is, egy másik kezdeményezés is, ami szintén az iskolásokhoz kapcsolódik, és ha jól tudom, ez is idén is teret kap itt a Mire Hunál.
2: Igen, hát nagyon, nagyon régóta már mi gyűjtjük az iskola táskákat. Ez is egy olyan küldetés, ez egy jó szolgálati küldetés. Ez az újrahasználathoz kötődik alapvetően, és ezzel mi az újrahasználatot szeretnénk népszerűsíteni. Az egy kicsit megfűszerezzük ezt a dolgot. Alapvetően arra biztatunk mindenkit, itt a tanév vége, ilyenkor nagyon sok iskolatáska kikerül, mert váltás lesz már jövőre, már nem kell, mert már lehet, hogy újat szeretnek, és arra kérünk alapvetően mindenkit, hogyha van ilyen iskolatáska, akkor ajánlja fel, be lehet hozni, mi kimegyünk érte, hogyha kell, tehát el is tudjuk hozni, keressenek minket ezzel, és majd augusztusban, ezeket a nyár folyamán kitakarítjuk, megtöltjük irodaszerekkel, de ez a mi hozzáadott értékünk ebben a projektben, és augusztus végén rászoruló családoknak pedig ezeket mindig át szoktuk adni, ezeket az iskolatáskát, ezzel segítve őket az iskolakezdésben.

0: hogy ez hol meddig zajlik ez az iskola táskagyűjtés.
1: Minden a honlapunkon elérhető, tehát a miro.hu-n fent van, és tényleg keresnek minket, van e-mail cím, tudnak írni, akár központi ügyfélszolgálati e-mail címünkre is, és akkor mi felveszünk a kapcsolatot, ha vannak elérhetőségek, és mindenkit megkeresünk, és begyűjtjük a táskákat, meg az irodaszereket.
0: Sok mindenről beszéltünk, és ugye hát hallhattuk, hogy lesz például nyáron tábor is. Milyen tervek vannak még egyébként itt a következő heteket nézve?
1: Hát jön a nyári időszak, amikor az iskolai a klasszikus iskolai csoportoknak nálunk vége van így a látogatás, mert az iskola, az iskolák bezárnak. Ilyenkor jön nálunk a táborozási időszak, hogy nagyon sok tábor keres meg minket, hogy menjünk ki, és hát próbáljunk akkor edukálni kint a táborokban. Mi ezt nagyon szívesen tesszük, és a nyár alapvetően erről szól. Hát mi készítjük elő már most a ez évi európai hulladékcsökkentési hetes kampányt, tehát már azon is gondolkodunk, hogy, hogy ez november közel van, és hát hogy az a színvonal, amit idáig így az elmúlt években mi produkáltunk ebben, azt szeretnénk megőrizni. Annak is nagyon komoly előkészítése van. Van egy meglepetésünk is, az is a 150 évhez kötődik, most zárjuk a lépcsőházunkat. Egy kiállítással alakítjuk át, a 150 évet felrakjuk a falra. Van egy háromszintes központi irodaházunk, és egy kiállítóteremmé változtatjuk, ami látogatható lesz egyébként bárki által. Ennek is majd lesz egy átadó ünnepség, ez most záródik, már az utolsó matricák kerülnek a falra fel, de ez is egy nagyon izgalmas és érdekes, hogy visszanézünk a múltba, és hát nagyon sokat tudunk a múltból egyébként meríteni így a jövő tekintetében. Tehát sok a feladat, sok a projektünk, de hát ránk tényleg az az egy dolog jellemző, hogy mindig mozgásban vagyunk, és mindig újabb és újabb ötletekkel jövünk, ez így lesz a jövőben is.
0: Mindehhez sok sikert és jó munkát kívánok, Ladányi Rolandnak, pedig a Mirehu ügyvezetőjének köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, elindította a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A 8 gazdaságból 2 Borsodabói-Zemplénvár megyében található, az egyik Tardonán, a másik pedig Tokajban. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezés egyben kapcsolódik a nemzetközi talajmisszió célkitűzéseihez is, amely Európa szerte támogatja a talajvédelmet szolgáló úgynevezett élő laboratóriumok és jó gyakorlatok elterjedését. A program keretében már az idén nyáron is számos szakmai esemény valósul meg. Június 22-én például a tokai hétszőlő szőlőbirtokon. A témával kapcsolatban Tóth Lillát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatóját, a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatának projektkoordinátorát kérdezzük a következő percekben.
2: Az ökológiai mezőgazdaság az egy olyan fenntartható gazdálkodási módszer, amelyben a gazdák nem használnak különböző vegyszereket, növényvédőszereket vagy műtrágyát, hiszen ezek károsíthatják az élővilágot, a talajt, a vizeket, és hát ezeknek a szereknek a maradványai megtalálhatók utána az ételekben is. És hát erre ad alternatívát az ökológiai gazdálkodás, ami ezek elhagyásával tiszta élelmiszert állít elő, és a természettel összhangban gazdálkodik. Azt is fontos elmondani, hogy az ökológiai mezőgazdaság az jogszabályok által van így körülhatárolva, tehát van egy ilyen minősítési rendszer, és az ökogazdák azok egyrészt ellenőrizve vannak folyamatosan, és ezért tudhatjuk, hogyha ilyen logóval ellátott terméket veszünk, akkor az egészen biztosan hiteles, tanúsított ökogazdaságból származik.
1: Nekik akkor gondolom pontos kritériumoknak kell megfelelniük, akár a gazdaság üzemeltetése kapcsán, akár pedig az előállított termékek kapcsán.
2: Igen, igen, ez így van, le van határolva igazából, hogy mit lehet használni, milyen technikákat vagy anyagokat lehet használni az ökológiai gazdálkodásban, és mi az, amit nem, mert az károsítja a környezetet.
1: És hazánkban egyébként sok ilyen ökogazdaság van? Jók vagyunk ezen a téren?
2: Igen, itthon jelenleg a mezőgazdasági területeknek a 8%-a áll ökológiai termelés alatt, és egyébként az a cél, hogy 2027-ig ez 10%-ra emelkedjen, ez így az EU-s céllal összhangban, és EU-s szinten egyébként az a cél, hogy 2030-ig a területek 25%-a legyen ökológiai termelésben, és ehhez viszont a jelenlegi területeknek így a megtriplázása szükséges, úgyhogy most egyre nagyobb a hangsúly így EU-s szinten is szerencsére az ökológiai gazdálkodáson.
1: És hát ugye itt az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet pedig elindította a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatát. Hát mi ez, mit tudhatunk erről?
2: A Világító Torony Ökogazdaságok Hálózata az igen, most indult el, és ez egy első körben egy 8 gazdálkodóból álló hálózat, és a célja az az, hogy az ökológiai jó gyakorlatokat megosszák más gazdálkodókkal, és a nyilvánosságot is tájékoztassák, és bemutassák, hogy mit jelent a bio élelmiszer termelés. A világító torony egyébként az egy egyre elterjedtebb fogalom így nemzetközi szinten is, a mezőgazdasági kontextusban, és ez azt jelenti, hogy egy kiemelkedő gazdaság, aki különböző jó gyakorlatokat tud felmutatni, és ezeket a jó gyakorlatokat megosztja más gazdálkodókkal, hogy így egy ilyen tudásátadás valósuljon meg a gazdák között. Úgyhogy ezt jelenti a világító torony, és erre épül fel a mi hálózatunk is. És most indul egy eseménysorozat, illetve egy kommunikációs kampány, amit érdemes majd követni.
1: Mit jelent ez tulajdonképpen, ez a világító torony hálózat? Mi fog itt történni a gyakorlatban?
2: A világító torony hálózat keretén belül egyrészt megvalósítunk egy eseménysorozatot. Említettem, hogy a 8 gazdaság került kiválasztásra, és a következő egy évben mind a 8 gazdaságba szervezünk egy-egy szakmai napot, aminek a keretén belül lesz egy elméleti képzés és egy gazdaságlátogatás. És ez a szakmai nap, ez elsősorban szakmai közönségnek szól, tehát gazdálkodóknak, kutatóknak vagy szaktanácsadóknak. És ez azért nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy a gazdálkodók igazából egymástól tudnak a legtöbbet tanulni, és főleg az ökológiai gazdálkodásban nagyon fontos így a folyamatos tanulás és kísérletezés, és minél több tapasztalat összeadódik, annál nagyobb tudással tudják folytatni a tevékenységüket a gazdálkodók, és beleépíteni ezeket a gyakorlatokat így a mindennapi folyamataikba. És a szakmai program mellett megvalósulnak nyílt napok is, ami már sokkal inkább egy kötetlenebb, a helyi közösség számára szóló eseménysorozat, és ezeken így lehetőség lesz megnézni, hogy milyen is egy ökogazdaság, és különböző tematikus programokon keresztül így közelebb kerülni az élelmiszerhez, amit mi fogyasztunk, és ők pedig termelnek. Úgyhogy ez így az esemény sorozat része a programnak, de emellett lesz, vagy hát már el is indult egy kommunikációs kampányunk. Minden gazdálkodóról készítünk egy videót, amiben ő bemutatkozik, és bemutatja, hogy hogyan termel, és tanácsot is tud adni ezekben a videókban más gazdálkodóknak, esetleg fiatal gazdáknak, akik most vágnának bele az ökotermelésbe.
1: Ha már itt a gazdákról és az ő bemutatásoknál tartunk, akkor azért említsük meg, hogy itt számomra nagyon nagy öröm volt azt felfedezni, hogy itt a 8 gazda közül 2 is itt van Borsodabói-Zempén megyében, ráadásul az egyik itt Miskolctól nem is messze Tardonán, illetve a másik pedig Tokajban. Egy picit róluk is beszéljünk, hogy ismerjék meg itt a vármegyében élők is ezt a két gazdát, ezeket a gazdákat.
2: Így igaz, két remek gazdaság is ott közel önökhöz tevékenykedik. Annyit még elmondanék egyébként a hálózatról és a kiválasztott gazdálkodókról így általánosságban először, hogy a 8 gazdálkodó úgy került kiválasztásra, hogy hát egyrészt keressük azokat, akik tényleg kiemelkedően és példaértékűen gazdálkodnak, és tényleg érdemes őket követni, és megkérni őket, hogy adják át a tudásukat másoknak. És ebben a 8 gazdálkodóban megjelenik a szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési és szőlészeti szektor is, és arra is figyeltünk, hogy legyenek férfi és női gazdálkodók is, illetve mindenki egy kicsit mást tud hozni a hálózatba, más gyakorlatokban kiemelkedő, és ezáltal tényleg egy ilyen sokszínű hálózat tud létrejönni. Na de akkor a két gazdaság, amit említett az előbb, az első az a Horhosvölgyi Ökobirtok, akik Tardonán gazdálkodnak a Bükk lábánál fekvő faluban, és ők 80 hektárnyi területen gazdálkodnak, ezeknek egy jelentős része Natura 2000-es védettségű terület, és nekik a fő profiljuk az állattenyésztés. Tartanak többek között kárpáti borszeres szarvasmarhát, juhokat, baromfit és vízi szárnyasokat. és ezekből a kiváló minőségű húsokat forgalmaznak, illetve készítenek kozmetikumokat is a marhafagyúból, és mézet és tojást is forgalmaznak, és tényleg nagyon-nagyon jó minőségű élelmiszert, bio élelmiszert állítanak elő, és nagyon fontos számukra a természetvédelem, úgyhogy ha tőlük vásárolunk, akkor az egészen biztosan olyan forrásból származik, ahol a helyi ökológiával összhangban gazdálkodnak. Például benne vannak egy nagy ragadozó programban, ahol a nagy ragadozókkal, akik a helyi ökológia szempontjából nagyon fontosak, és a velük való együttélés van ennek a programnak a fókuszában, de a biodiverzitásnak, így a biológiai sokféleségnek más területein is ők kiemelkedőek a Horhosvölgyben. Az ökológiai gazdálkodásban általánosságban is nagyon magas állatjóléti kritériumoknak kell megfelelni, de a Horhosvölgyi birtoknál tényleg ez egy kiemelendő szempont, mert nagyon nagy figyelmet fektetnek arra, hogy az állattartásuk az magas állatjóléti szempontoknak feleljen meg. A Tokaj Hétfőlő szőlőbirtok egy biobort előállító gazdaság. Ők 2009 óta állítanak elő biobort 55 hektár területen Tokajban, és ők is rendkívül magas minőségű bort állítanak elő. Nagyon fontos számukra a vegyszermentesség és a helyi természet megóvása. Együttműködnek a mi kutatóintézetünkkel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel kísérletekben is. A szőlő sorköz takarásával kapcsolatos kísérletben nagyon jó tapasztalataik vannak. Ez igazából arra irányul, hogy a szőlő sorközökön egy különböző magkeverékekkel fedik a talajt, és ez egyrészt a talaj élet szempontjából is nagyon fontos, másrészt pedig ez nagyon segíti így a helyi biodiverzitást, illetve a növényvédelemben is emiatt, hogy ott megjelennek a különböző rovarok, amik az ott talált a növények vonzanak oda, ők segítenek így a szőlőnek is az ökó védelmében.
1: Ahogy láttam, pont itt Tokajban lesz június 22-én egy program, egy itt a világító torony hálózatokon belül egy szakmai nap és egy gazdaságlátogatás együtt. Erről mit mondhatunk el? Ide mehet-e bárki, akit érdekel ez, vagy abszolút ez csak a tényleg a szakmának zajlik majd?
2: Igen, az első világító torony eseményünk az pont Tokajban kerül le megrendezésre a hét szőlőbirtokon. És ez egy szakmai nap lesz, tehát ide a szőlészetben érintett szakmai szereplőket várjuk, és először lesz egy elméleti programja ennek az eseménynek, és utána pedig a hét szőlőbirtokot fogjuk megnézni. A szakmai program fókusza a sorköztakarás hatása a szőlőültetvények ökoszisztémájára, és szó lesz többek között az aranyszínű sárgaságról, illetve a szőlőkabócáról, amelyek most jelenleg nagyon aktuális témák, és hát fontos, hogy az ezekkel szembeni védekezésről beszéljenek az ökó szőlészetben dolgozók, úgyhogy erre irányul az elméleti programunk, és a délután folyamán pedig Makai Gergely, a hét szőlő birtokigazgatója fog minket körbevezetni a hét szőlő birtokon.
1: A világító torony ökogazdaságok hálózatában az összes hálózati tagot, összes ökogazdaságot meg lehet majd ismerni. Tehát indul innen Tokajból tulajdonképpen a programsorozat, amely nagyjából egy évet ölel fel, ha jól tudom, és ez alatt mindenhová lehet majd menni, hogy helyszínen is esetleg lássák a jó gyakorlatokat, vagy mi a terv?
2: Igen, az a terv, hogy a következő egy évben mind a 8 gazdaságban lesz személyes eseményünk, ahova várjuk az érdeklődőket, és ezeket az eseményeket a honlapunkon, illetve a közösségi média felületeinken fogjuk hirdetni, úgyhogy emiatt is érdemes követni így az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetet. És a programok között vegyesen lesznek a szakmai programok, illetve nyílt napok, ami pedig így a nyilvánosságnak, fogyasztóknak, esetleg gyerekeknek vagy diákcsoportoknak szól, hogy ők is testközelből megismerhessék az ökogazdálkodások működését.
1: És ha jól tudom, egy videó megosztó csatornára is fel lehet majd iratkozni, ahol pedig meg lehet tekinteni a készült anyagokat.
2: Igen, így igaz. Szintén a mi önki profiljáról lesznek ezek megosztva, és ezek is nagyon, tényleg nagyon inspiráló videók, nagyon szépen beszélnek ezek a gazdálkodók, így mind a természettel összhangban való gazdálkodásról, mind a tiszta élelmiszertermelés fontosságáról, és szépségéről, úgyhogy ha más nem emiatt is nagyon tudom ajánlani ezeket a videókat, amik a következő hónapokban kerülnek majd feltöltésre a felületeinkre.
1: Mi itt egyébként a fő cél? Mi az, amit szeretnének ezzel elérni, ezzel az egész hálózattal?
2: A hálózat az különböző célcsoportoknak szól. Általánosságban az mondható el, hogy az ökológiai gazdálkodás népszerűsítése és a tudás átadás ennek a fő célja. De ez a hálózat szól jelenlegi biogazdáknak is, akik mondjuk szeretnének fejlődni és tanulni másoktól. Azt látjuk, hogy erre nagyon nagy igény van, ezt a gazdálkodók, akikkel kapcsolatban vagyunk, sokszor kiemelik, hogy mennyire nyitottak az együttműködésre, és arra, hogy tanuljanak egymástól, úgyhogy ezt hivatott ez a hálózat segíteni. Illetve szól ez olyan gazdálkodóknak is, akik jelenleg még konvencionális gazdálkodást folytatnak, de nyitottak lennének az ökóra való áttérésre, vagy csökkentve, hogy a különböző növényvédőszerek vagy műtrágyáknak a csökkentésére, és sokkal inkább a ökológiai módszerek integrálására. Úgyhogy ez nekik is szól, hogy láthassák, hogy tényleg lehetséges, sikeresen ökogazdálkodást folytatni, hiszen itt van ez a 8 gazdálkodó, akiknek ez nagyon, nagyon jól megy, és nagyon szeretik közben, amit csinálnak, és nagyon inspirálóan tudnak erről beszélni. És a projekt az szól a nyilvánosságnak, a fogyasztóknak is, hiszen azt is nagyon reménykeltő látni szerintem, hogy az élelmiszer, ami az asztalunkra kerül, az származhat tényleg teljesen tiszta forrásból, és láthatjuk azokat az embereket, akik ezt megtermelik szívvel, lélekkel igazából, és szerintem ez nagyon, nagyon jó fogyasztóként is követni, és egy kicsit így tudatosabban hozzáállni ahhoz, hogy az élelmiszer termelés az milyen forrásból érkezik, hiszen ez egy komplex rendszer, ami a termelővel indul, de a fogyasztónál végződik, úgyhogy ilyen szempontból is fontos így nyitott szemmel, meg nyitottsággal hozzáállni szerintem a biogazdálkodáshoz.
1: És ugye, ha jól tudom, maga ez a projekt 2027-ben ér véget.
2: Hivatalosan 2027-ig tervezünk, de mi nagyon reméljük, hogy ez tud utána is folytatódni. Úgyhogy közben folyamatosan a hálózati tagokkal egyeztetünk, és a következő egy év alatt így gondolkodunk majd azon, hogy ez hogy tud folytatódni ez a program. Úgyhogy most indult, úgyhogy még nem tudok arról beszámolni, hogy egy év múlva hol leszünk ebben, de a reményeink szerint ez tényleg mehet majd tovább ez a hálózat utána is.
1: Egy picit azért arra kérem, mutassuk be néhány gondolat erejéig magát a kutatóintézetet is, mert tulajdonképpen ugye önök állnak a gazdákkal együtt emögött a hálózat mögött.
2: Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet az idén egyébként 15 éve dolgozik az ökogazdálkodás előremozdításáért itthon. Nekünk különböző kutatásaink vannak, szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési, szőlészeti szektorokban is, illetve agrárgazdasági kutatásokkal és szakpolitikával is foglalkozunk, és nagyon fontos tevékenységünkben az, hogy mi részvételi kutatást folytatunk, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodókkal együttműködésben, illetve az élelmiszer értéklánc más szereplőinek is a bevonásával működünk. Tehát a mi kutatásaink azok tényleg olyan problémákra irányulnak, ami gazdálkodóknak jelenleg fontos, és ami hasznos nekik, és az eredményeinket utána fel tudják használni, beépítve a saját folyamataikba. És a kísérleteink azok nagyrészt működő gazdaságokban vannak beállítva, úgyhogy tényleg így a gazdálkodóknak az aktív bevonásával valósulnak ezek meg.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Világítótorony Ökogazdaságok Hálózatáról hallhattak Tóth Lillával, a kezdeményezést elindító Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatójával, a hálózat projektkoordinátorával beszélgettünk.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Trump bejelentését követően az amerikai elnök közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, melyen akár Donald Trump is részt vehet. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Beirut elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul az egyesség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. Az amerikai politikus a megállapodásról elmondta, a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokád megszüntetése mellett tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő pakisztáni miniszterelnök is. Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ideértve Libanont is, fogalmazott a pakisztáni kormányfő. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarság Kutató Intézet genetikai módszerekkel. A kiemelt kutatás során a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági Árpád-házi vonalat azonosított, és ezzel kétséget kizáróan sikerült meghatározni második Vak Béla király maradványait is. A közlemény szerint a korábbi kutatások alapján eddig 4 az Árpádház férfi vonalát hordozó egyént ismert a tudomány, harmadik Bélát, Szent Lászlót, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyént. Az elemzések során kiderült, az Árpádháza a bronz és vaskori eurázsiai sztyeppei népektől származtatható, és genetikai párhuzamai a déli Urál térségétől a kaukázusi húzódó sztyeppeövezetben mutathatók ki. A kutatás során további, csak erre az ágra jellemző mutációkat is azonosítottak a kutatók. További érdekesség, hogy a genetikai eredmények arra is rávilágítottak, hogy második Béla és harmadik Béla esetében északi vikingkori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat. Ennek a magyarázata a kijevi rusz-dinasztikus házasságban kereshető. A közlemény kiemeli, az új kutatási eredmények hozzájárulnak az Árpádház történetének pontosabb megismeréséhez, a magyarság keleti kapcsolatrendszerének tudományos feltárásához, valamint a középkori magyar elit genetikai és történeti összefüggéseinek komplex rekonstrukciójához. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportja éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szalai László Pállal, az Edelény Belvárosi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
2: A heti, két heti rendszerességű alkalmakon túl ugye vannak időszaki alkalmaink, amire várjuk a híveket. Ugye mai ember számára nagyon nehéz ezt kitalálni, hogy mi az, amire szívesen eljönnek, és tehát bizonyos időt oda szánnak a gyülekezetbe. Ugye az időért harcolunk. Tehát az, hogy mire szánják az emberek az időt, ezt jól meggondolják. Tehát nagyon-nagyon azt veszük észre, hogy nagyon-nagyon megfontolják az emberek, hogy a drága idejüket, hogy mire adják oda.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk, Önök is kellemes rádiózást kívánunk.
0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Szalai László Pált, az Edelény Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban, áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Áldás békességen is mindenkit köszöntök, aki hallgatja a műsort.
1: Arra szeretném kérni nagy tiszteletű urat, hogy beszélgetésünk elején azokról a heti, havi vagy különböző rendszerességgel megvalósuló találkozási lehetőségekről szóljon nekünk, amikor a gyülekezet tagjai, vagy ugye akár többeket megszólító alkalmak keretében várják az érdeklődőket.
2: Igen, azért érdemes ezt leszögezni, hogy most van 3 éve, hogy Edelénybe kerültünk, tehát mondhatni azt, hogy ez egy ilyen 3 éves munkának is az eredménye, hogy ma milyen rendszeres alkalmakon tudunk találkozni a városlakókkal, illetve a gyülekezetnek a tagjaival. De igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy egy ne legyen terhelő a híveknek, hogy túl sok alkalom van. Tehát minden gyülekezetben ugye van egy kemény maga, akik szeretnének mindenhol ott lenni. Ez nálunk is hasonlóképpen van, hogy vannak olyan hívek, akik semmiről nem akarnak lemaradni. A réteg alkalom az pont arról szól, hogy a különböző rétegek számára előirányzott alkalmak, tehát hogy nyugodtan csak azok válasszák, akik az iránt fogékonyságot éreznek. Nem biztos, hogy mindig ott kell lenni, hogy nehogy elfáradjanak ebbe, tehát ki is lehet ebbe merülni, hogyha az ember mindig a gyülekezeti alkalmakon jelen van. De nagyjából ez kezd beállni, tehát úgy veszük észre, hogy a gyülekezeti tagok ezt kezdik megérteni, hogy mit jelent az, hogy réteg alkalom, és hogy ki tudják maguknak választani azt a kedves elfoglaltságot, vagy azt a kedves alkalmat, amibe folyamatosan részt tudnak venni. Tehát a gyülekezetben, ugye heti rendszerességgel, ugye ami a legtöbb időt igénybe veszi, ugye az a iskolai hitoktatás, tehát ezt mindig elmondjuk, hogy ugye egy görög katolikus iskola van a gyülekezetnek a területén, és ugye ott 32 óra van hetente a gyerekeknek, tehát ezt feleségemmel közösen végezzük. Ez azt jelenti, hogy minden délelőtt ott töltjük az iskolába. Ez egy nagyon jó lehetőség, ez egy nagyon áldott lehetőség. Ugye nem csak azokkal a gyerekekkel találkozunk, akik a mi gyülekezetünkbe tartoznak, hanem ugye 37 településről járnak oda gyerekek. Tehát sok más kollégának a szolgatásnak a gyerekeivel találkozunk, és ezek nagyon jó találkozások, mert annyira jól lejön az, hogy milyen közegből, milyen gyülekezeti közegből érkeznek a gyerekek, tehát hogy mennyi közük van a hitvilágához, hogy azon túl is hozzá tudnak-e szólni egy-egy témához, mint amit mi elmondunk nekik. Tehát ez nagyon érdekes látni. Tehát, hogy ki milyen elemében van melyik gyerek, amikor feljön valami téma, és látszik, hogy otthonról, tehát hogy a saját gyülekezeti közösségéből, vagy a családból hoz dolgokat.
1: Alsó és felső tagozatos gyermekekről
2: igen,
1: is
2: igen,
1: beszélünk.
2: Igen, igen. Úgyhogy meg amikor beszámolnak róla, hogy mit tudom én, hétvégén ki volt valamilyen gyülekezeti programon, vagy kimondottan gyerekprogramon, ezt mindig jó hallani, mikor erről beszámolnak a gyerekek, hogy hol jártak. Hát nyilván nem csak ezt halljuk, hallunk olyat is, hogy nem voltak se templomba, sehol, de hogy ez mindig olyan megerősítő és olyan jó érzés tudni, hogy ugye a különböző közösségekbe, különböző kis településeken, falvakba is, hogy mennyire tud az Isten ügye működni, mennyire jelen lehetnek a lelkész kollégák, és milyen odaadóan foglalkoznak a különböző generációkkal. Nagyon jó ez a találkozás az iskolába, találkozás a többi felekezetnek a gyermekével is, tehát nyilván nem csak a református gyerekekkel beszélünk, hanem a szünetekben bárkivel, és ezt mindig kihasználjuk, ezeket a lehetőségeket, és nagyon jó a kapcsolat a hitoktatókkal, a pedagógusokkal, nagy öröm a számunkra az, hogy ott az iskolának a vezetője, Barta József, ő egy hívő ember, és tiszteli a többi felekezetet, és mi is az ő jó indulatát és szeretetét élvezhetjük ott. Ezt csak azért mondom el, mert ugye sokszor a lelkésznek a munkáját, vagy az, hogy tölti a napjait, ugye sokan ezt nem tudják, vagy nem látnak ebbe bele, vagy könnyen mondják rá azt, hogy a lelkésznek mi dolga, mint hogy vasárnap fölmegy a szószékre, tehát gyakran ilyenek elhangzanak, de azért azt látni kell, hogy egy iskolai jelenlét, tehát például itt, ez rengeteg energiát, figyelmet és időt vesz el az embertől. De ez egy örömteli szolgálat, tehát nem is azért mondtam ezt, hogy ez annyira megbékjóz, de ezt az időt oda kell szánnunk. És majd fogok arról beszélni, hogy milyen jó, hogy már az iskolából sikerült azért becsatornázni fiatalokat a gyülekezeti közösségbe, de egyelőre arról szeretnék beszélni, hogy sikerült elindítani például a Lídia kört a gyülekezetbe. Ez először úgy indult, hogy asszonykör, de hogy ne tegyünk különbséget lányok és asszonyok között, ezért megváltoztattuk a nevét, vagy ez is szebben is hangzik, hogy Lídia kör. Tehát van egy ilyen alkalom, amiben szinte az első perctől kezdve, amikor oda kerültünk, megalakult. Hát kimondottan ugye hölgyek látogatják ezt az alkalmat, ezt tiszteletes asszony feleségem szokta vezetni, általában, hogyha nem ér rá, akkor én szoktam beugrani, de egyébként ez az ő reszortja, ez ő világa, és a Lídia kör olyan dolgokkal foglalkozik, mint például, hogyha van egy ünnep előtti időszak, akkor az ünnepre való előkészületi alkalmakat például a Lídia kör is megtartja. Tehát azon túl, hogy van mondjuk bűnbánati alkalom, a Lídia kör is összejön, és gondolkoznak együtt az ige mellett például arról, hogy milyen díszítések kerüljenek a templomba. Tehát most például ugye pünkösd ünnepe volt, és a pünkösd ünnepkörre is külön a Lídia kör díszítéseket, installációkat készített, ez nagyon közel áll a hölgyekhez, összejönnek, és tudnak együtt közösen barkácsolni, tudnak közösen együtt munkálkodni, virágokkal, anyagokkal, és hát nyilván vannak ilyen tiszteletbeli Lídia körös férfiak, akik szoktak segíteni azokban a munkákban, amit például a hölgyek nem tudnak maguk elvégezni, amikor férfi erő kell, akkor így a férjek is bekapcsolódnak a Lídia körnek a munkájába. Tehát nagyon, nagyon áldottak ezek az alkalmak. Nem csak ünnepkörök előtt találkoznak, hanem úgy általában két hetente vannak Lídia körös találkozóik a gyülekezetben az asszonytestvéreknek, és tehát ezek az alkalmak, amikor egy női életpálya, vagy egy bibliai női személynek az élete is vizsgálat alá kerül, tehát például ilyen igei alapozásokat is hallgathatnak akkor a nőtestvérek például, vagy hogyha készülünk az ünnepeken túl valamilyen más jellegű alkalomra, mint például, amikor készültünk a világi manapnak a megünneplésére, akkor is például a Lídia körös testvérek voltak, akik élen jártak abba, hogy ezt minden szempontból előkészítsék, majd erről részletesebben is majd fogok egy-két gondolatot elmondani. Tehát van a Lídia kör, ami egy rendszeres találkozási alkalom, aztán ugye nagyon szerették volna a hívek, hogy újra induljon az énekkar. Hát ezzel rengeteget dolgoztunk, és tényleg már mindenki mindenhol próbált énekkari vezetőt találni, és több énekkari vezetőnk is volt, tehát az elmúlt 3 évben, amíg el tudtuk ezt indítani. Voltak időszakok, amikor ugye nem volt, aki ebbe segítsen, és aki az énekvezetést tudta volna profi szinten vinni, de hát az Úristen csak kirendelte, hogy oda költözött a templommal szembe egy fiatal pár, és Lonkai Zsófia, ő egyébként zenetanár és reformátusok, úgyhogy Lonkai Zsófia ő főgondok úrnak a kérésére elvállalta hosszú távon az énekkarnak a vezetését, úgyhogy minden héten csütörtökön szoktunk találkozni az éneklés kapcsán, és ugye az ünnepkörökre fókuszálunk, amikor az énekkaron gyakorlunk, tehát ez az elsődleges, hogy az énekkar ott föllépjen, tehát amikor ünnepek vannak a nagy ünnepeken, illetve például most, hogy konfirmáció is volt, most arra is készültünk, tehát hogy a konfirmándusokat az énekkar is tudja köszönteni például konfirmáció is istentiszteleten, és az énekkar meghívásokra a környező gyülekezetekbe is el szokott menni fellépni, illetve a városi ünnepségeken is, például nyilván az advent időszakban, akkor mi is az énekkarra is kiállunk, és szoktunk szolgálni.
1: Hányan szolgálnak az énekkarban?
2: Hát nagy felbúzulás volt, amikor az énekkar elindult, akkor több mint 20-an gyűltünk össze rendszeresen, de hát így a felbúzulás ez ilyen hullámos, tehát hogy hullámokat vet, és hol csúcsokat dönt, és hol kicsit visszább vesz magából, és hát mi is így vagyunk ezzel, hogy az énekkar most az átlag létszám, akik járnak, egy olyan 15-16 fő, akik rendszeresen ott vannak a próbákon. Ennek is örülünk, nagyon, nagyon jó kis csapat.
1: Nők, férfiak.
2: Vannak, igen, hál' Istennek kevesebb a férfi, de úgy általában 3-4 férfi szokott benne énekelni, részt venni. Hát Zsófi, az énekkarvezető, mindig mondja, hogy toborozzunk még férfiakat, vagy hogy legyenek többen a férfiak az énekkarban, de még ez nem sikerült. De örülünk ennek is, hogy együtt vagyunk, és hát nyilván mindenki, aki eljön, jókedvűen van ott. Tehát ez mindig egy nagyon vidám, humoros, jó hangulatú alkalom. Tehát nyilván ember része van a vezetőjének is, tehát az énekkar vezetőjének is, hogy ilyenek tudnak lenni ezek az alkalmak, és nyilván maga a közösség, vagy tehát az a kör, akik ott vannak, tehát ők is vevők erre, hogy felszabadultan tudunk együtt énekelni. Úgyhogy mindig várják egyébként a hívek, hogy együtt legyünk és énekeljünk. Most van egy ilyen nyári időszak, mondta Zsófi, az énekkari vezető, hogy legyen most ez egy ilyen pihenő időszak a nyár, és akkor mi mondtuk neki, hogy hát lehet, hogy felszabadítjuk őt a heti találkozások alól, de hogy mi mindenképp szeretnénk, hogy minden hónapban legyen találkozásunk, addig is, míg újra az őszi időszak be nem áll, és akkor őnek is ugye vissza kell állni az iskolai óráknak a tartására is, és illetve az ünnepkörökre való készülésre. Úgyhogy szeretünk együtt lenni, és hát ez általában egy óra hossza, tehát az énekkari próba általában egy óra hossza, és akkor körülbelül egy olyan 4-5 éneknek a gyakorlása az, ami bele tud ebbe férni. Sok új éneket tanulunk, az új énekes, tehát idézőjelben már nem annyira új, de az új énekeskönyvi énekekből is, illetve egyéb más válogatott gyűjteményekből. Most is pünkösdre 5 énekkel is készültünk, hogy ez is a gyülekezetnek egy folyamatosan működő, élő és jól belakható alkalma, tehát bárki tud hozzá csatlakozni. Volt idén is, hogy új tag érkezett az énekkarba, és hát várjuk is, hogy ha valaki kedvet kap, akkor jöjjön el, nem fog csalatkozni. Tehát mindenképpen egy befogadó, azt kell mondani, hogy egy befogadó közösség ez. Ami még heti szinten folyamatos alkalmat jelent, az a Örömhírklub, tehát ez a gyerekek számára elindult alkalom, és ezt említettem már az iskola kapcsán, hogy az iskolai és óvodai híroktatásnak a úgymond a egyik eredménye, hogy tehát újra megjelentek a gyerekek a gyülekezet közösségébe, és tudtunk egy párhuzamos alkalmat indítani a vasárnapi istentisztelet mellett, és ezt neveztük el Örömhírklubnak. És hát még ugye tavaly, amikor töltöttem ki a kanonika vizitációs jegyzőkönyvet, és beírtam az alkalomhoz, hogy körülbelül mennyien látogatják, akkor még 3 főt írtam be, tehát hogy 3-an voltak biztosan, akik részt vettek ezen az alkalmon, és a 3-ból az egyik a mi kislányuk volt. Tehát így indult. Először úgy csináltuk, hogy nyári időszakba kezdtük el, 24-be, hogy a szünet idején, ha a nagymamánál ott vannak a gyerekek, erre próbáltunk fókuszálni, hogy azokat hívogatjuk. Hát azt hiszem egy-két vasárnap kivételével nyáron mindig sikerült tartani akkor ilyen alkalmat. Utána elkezdtük, hogy akkor minden vasárnap legyen, tehát hogy kibővítettük, hogy akkor ne csak a nyári időszakban történjen. Volt egy ilyen team, egy ilyen ifjúsági mentorteam, akik felváltva tartották az alkalmakat. Egy ilyen 4-5 fő, akik ebbe segítkeztek. És már most egy éve, azt kell mondani, hogy egy éve folyamatos, csak minden vasárnap az alkalmak, és mindig vannak rajta résztvevők, és már most, hogyha legutóbbi vasárnapra gondolok, akkor 10 gyerek volt, de nem ritka, hogy 10-12 gyerek is összejön ezeken a vasárnapi alkalmakon. Tehát, hogy nagyon szépen felszaporodott a gyerekeknek a száma. Ez köszönhető annak, hogy Barkóczi Tamás Nyemőke, aki ennek a koordinátor, ennek az alkalomnak, hogy ő nagyon elkötelezett, tehát hogy ő tényleg tartja a kapcsolatot a szülőkkel, mindig visz valami kedvességet a gyerekeknek, megajándékozza őket, mindig a szívébe forgatja azt, hogy mi van a gyerekekkel, tehát hogy egy nagyon szoros kapcsolattartás, a szülőkkel való kapcsolattartás, a gyerekekkel való kapcsolattartás útján, illetve ő szolgál az óvodai hitoktatásba, és így ez az alkalom az alsó tagozatos és az óvodás gyerekekre terjed ki, úgyhogy ebből a körből érkeznek gyermekek. Tehát ő az egyik kulcsa ennek, hogy ez az alkalom ilyen nagyszerűen tud működni, és hogy a gyerek létszám növekszik. Nem csak vasárnap szoktak találkozni a gyerekek, hanem például volt ilyen, hogy cirkusz érkezett a városba, akkor sikerült ingyenjegyeket szerezni az Örömhír klubos gyerekeknek a cirkusznál, és akkor együtt mentünk el a gyerekekkel egy cirkuszi előadásra. Volt, hogy Egerbe és Szilvásváradra volt kirándulás tervezve, és akkor úgy töltöttünk együtt egy napot a gyerekekkel, és most például a nagy hét utáni időszakban, tehát a húsvét utáni időszakban például egy örömnapot is tartottunk a gyerekeknek, abból szintén egy egész napot együtt voltunk, játszottunk, énekeltünk, tanultunk, együtt tettünk, tehát volt egy ilyen alkalmunk is. Tehát ez azt gondolom, hogy egy nagyon klassz kis csapat, a gyerekek jóban vannak egymással, az Örömhír klubon kívül is tartják egymással a kapcsolatot, és ez azért is érdekes, mert korábban viszont ők nem tartották egymással a kapcsolatot, nem volt más platform, ahol keresték volna egymás társaságát, viszont hogy itt megismerkedtek, tehát hogy itt megbarátkoztak egymással, így most már az iskolába is, vagy az óvodások az óvodába is, illetve ha lehet ezt mondani, akkor az interneten is, meg egyébként is szívesen találkoznak, tehát az alkalmakon túl, tehát élőben is. Úgyhogy ez egy nagy öröm a gyülekezetnek, és ezek a gyerekek már most nem csak klubba járnak, meg nem csak örömködnek, tehát nyilván ez egy gyerekistentisztelet, csak ez a neve lett, hogy Örömhírklub, de ezek a gyerekek már szolgálnak a gyülekezetbe, úgyhogy most a legutóbbi alkalmakon például, amikor anyák napja volt, akkor is csodálatos versekkel készültek és a templomba szolgáltak, illetve a konfirmándusoknak is, amikor konfirmáció volt, akkor ők is kisgyermek hangon köszöntötték a gyülekezet új tagjait. Tehát nem csak párhuzamosan vannak már jelen a templom melletti épületben ezek a gyerekek, tehát nem csak akkor látják őket a hívek, amikor jönnek a istentisztelet előtt, illetve amikor befejeződik nekik a istentisztelet után a foglalkozásuk, hanem már a

érzékenységem. A cselédek egykedvűen fogadtak. Megszokták, hogy a foglyok váltakoznak az udvaron. Legfeljebb, ha annyi érdekelte őket, hogy előkelő származású vagyok-e, és hogy várok-e váltságot. Amint megtudták, hogy az apám mezitláb jár, és hogy soha senkinek eszébe nem jut az én kiváltásom, megvetően néztek rám. Ilyen megjegyzéseket hallottam. A kezed ugyan uras. No majd itt megvastagodik. A másik. A haját szagosítja ez. Kopi, gondoskodjál reggel mandulatej mosdóvízről. Az említett Kopi vízhordó és tűzőr mindenes volt. A vizet csak az udvarról hordta a konyhába, a lajtból, a szakácsasszony keze alá. A harmadik. Ugye te nem háltál otthon sejem ágyon? Itt azt is meg kell szoknod. És röhögtek. Embertársaim, kérleltem őket. Mindenkor örülök, ha vidámultok rajtam. Csak ne rossz akarattal tréfálkozzatok velem, ne gonoszul. Szolgája vagyok az uramnak, de nektek is szolgátok leszek, ha türelemmel néztek reám. Egy percre elhallgattak, azután a vízhordó szólalt meg először, akinek mindig tréfára állt a bajusza. Olyan urasan beszélsz, mint valami gyiák. Te talán a rovást is érted? Tud ez mindent, szólt közbe a horgas orrú cseléd. Ahogy az úrnak elmondta, hogy mit tud, csuda volt, de köszönni mégse tudott. Erre megint vidámkodtak rajtam. De a durva tréfálkozás csak akkor vált gyűlöletté, mikor azt látták, hogy engem csát magával hordoz. Napokig nem szólt hozzám egyik se. Ha köszöntem, nem feleltek. Ha feléjük mentem, elfordultak. Egyszer, mikor ebédre ülök közéjük, Rába asszony a szakácsné csodálkozva szól. Minek jössz te ide? Azt hallottam, hogy ma az úrral ebédelsz. Kutyának ott a helye a gazda asztala körül, mondta Uzura, az ajton álló. Érti ez a hízelgést? Fűzte tovább Karacs, egy horpatképű fekete kazár. Úgy hajlong az úr előtt, mint valami római szenátor. Hallgattam. Nem állok szóba velük, gondoltam. A műveletlen emberek olyanok, mint az ebek. Nem tűrik az idegent, amíg meg nem szokják. De a szakácsasszony feje fölött mégse nézhettem el. Ő mérte ki a tányérba az ételemet. Hát akármilyen morcos volt is irántam, mindig szóltam neki egy-két jó szót. Amit adott, megköszöntem. Akkor aztán reá is repültek a nyilak. Csak a javát neki, Rába néni, kiáltotta Uzura. Mert igen szépen köszön. Holnap már kezet is csókol. Elveszi Rábát feleségül, rikkantott Kopi. Kacagtak. Rábasszony koros volt már, bajuszos, férfi hangú, és legalábbis másfél mázsás. Kopinak a szavát napokig röhögték. Persze Rába asszony még görbébben nézett rám, s bizony nem volt érdemes megköszönnöm, amit adott. De azért megköszöntem. Beszélhettek, amit akartok, mondottam. Én nem az ételt köszönöm meg, hanem a fáradtságát. Az ételt a gazda adja, Rába asszony pedig foglalkozik velem akaratlanul is. Én ezt megköszönöm neki, ha elfogadja, ha nem. Lehet, hogy urak is olvassák-e bús soraimat, s talán csodálkoznak azon, hogy nem hagytam ott őket, vagy hogy másképpen nem segítettem magamon. De haj, nem volt az soha a nyomorúság láncán, aki nem tudja, hogy enni nem csak szokás, hanem kénytelenség is. Az ínséges megeszi a fakérget is, és megissza a pocsolya vizet is. S hogy a bibliai tékozló fiú egyvájúból evett a disznókkal, azon én nem csodálkozom. A mai eszemmel bezzeg tudom már, hogy velük kellett volna figuráznom magamon. Ha tréfáltak rám, tódítanom kellett volna a tréfájukat, s akkor minden nyiluk lehull előttem. De a lelkem úgy megvolt akkor törve, hogy csak vonaglottam, mint a bottal összevert kígyó. Minden fájt, még az ostoba szó is. Hallgattam hát, s félre vonultam. Kiültem a küszöbre, Sánta Kopi mellé, aki utolsó szolga volt a háznál, s akire nem tudtam haragudni.

0: látszott rajta, hogy a tréfálkozás nem gonoszsága neki, hanem csak mulatsága. Ebb nem volt ő náluk, mert az egyik gyermeket megharapta egyszer valamelyik kutya, s akkor Csát minden kutyáját megölette. A konyha előtt baromfiak tanyáztak. Azok között szemembe ötlött egy nyomorék lábú fekete tyúk. Még csirke korában rálépett valaki a lábára, s úgy maradt a nyomorult. Persze nem ölték meg, de talán különben se került volna soha nyársra a színe miatt. A fekete csirkét oda szokták adni a táltosoknak. Az persze, hogy sánta volt, oda se kellett. Hát mondom, ahogy ott eddegéltem a küszöbön, megállt a szemem azon a szegény kis tollas állaton. Rút volt és szomorú. A szeme szinte szüntelenül rémületre volt kikerekedve. A taraja halavány. Azért vonta magára a figyelmemet, mert azt láttam, hogy minden tyúk vágja. Ha kivetnek valamit a konyhából, s őt is odahajtja az éjség a többi közé, hol az egyik, hol a másik csíp rajta. Néha szinte sikolt szegény a fájdalomtól. De hát azért csak megvan. Mindig egyedül, mindig szomorúan, gondolkodón. A többi tyúk elszéled az istállók köré, vidáman kapirgálnak. Az az egy ott marad magányosan a konyha közelében. Csak akkor rebben meg, ha ember közelít feléje. Olyankor ilyetten sántikál tovább. Fél mindenkitől. Milyen furcsa, gondoltam. Az állatok között is van gyűlölt és üldözött. Egyedül élő, némán szenvedő. Dobtam neki a kenyeremből. Eleinte meg-megrebbent minden dobásomtól. A szemén látszott, hogy azt hiszi, kővel dobálom. Néhány nap múlván azonban elmúlt az ijegysége. Egyre közelebb bátorkodott. Már látszott a szemén némi bizalom. Már tudta, hogy tőlem csak jót várhat. És míg a többi cselédtársam odabent beszélgetve evett, én azzal a tyúkkal társalogtam. Gyere, kis tollas ördög, ne félj, nesze, hopp, kapd föl. Nem telt bele hét, a tyúk a kezemből evett. Annyira ismert, hogy mikor kiültem a küszöbre, egyenesen hozzám bicegett. Mellém állt, a szavaimra káricálással felelt. Okosan és félelem nélkül nézett rám. Még később az ölemben is beleült, és engedte, hogy simogassam, pedig a madárféle nem szereti, ha simogatják. Az a tyúk aztán annyira szeretett engem, hogy reggelenként mindig ott találtam magam mellett. Ült az ágyam alatt, és várta az ébredésemet. 28. fejezet. Elmúlt a nyár. A sátorok városa megváltozott. Minden sátor mellett szénabogja, szalmakazal. A kazlak közé lóállást igazítottak. Oldalt vesszőfonás és semmi egyéb. Csak épp, hogy az északi és keleti szél ne fújja a lovat. Még a sátorok is úgy álltak, hogy védjék a lovakat a szelektől. Akkor aztán már a sátorokra is több került. A sátornyílást mindenütt lóbőr vagy tehénbőr lógta be. Nappal félreakasztották, éjjelre lebocsátották. Az emberek is megváltoztak. A lobogós ing és gatya bozontos bőrruha alá került. Farkasbőr, medvebőr, szarvasbőr, borjúbőr, de mind szőrösen. A könnyű posztósüveg helyét is tornyos prémsüveg váltotta föl. A közrendi embereké bárányprémből való, a jómódúaké rókaprém, hótprém. Attila süvege oroszlán sörényből készült. A fővezér és más előkelők medvekucsmát tettek föl. A gazdám is medvekucsmát viselt. Csupán a rabszolgák jártak tovább is hajadon főtt. Én még mindig csatlósa voltam Csátnak. Az istállóban való alvást megszoktam. Nehezen törődtem belé, s könnyeztem is néha miatta, de mikor az idő hidegre fordult, az állatok melege enyhítette az állapotomat. Emőkét minden nap láttam. Rám se nézett. Csak néha, amikor tanúk nélkül találkoztunk, szólt egy-két szót hozzám, félvárról, hidegen, de mégiscsak szólott. Egyszer azt kérdezte, hogy meg vagyok-e elégedve a sorsommal. Kisasszonyom, sóhajtottam, én vagyok a föld legszerencsésebb boldogtalanja. Az következett volna, hogy megkérdezze, miért mondom magamat szerencsésnek és miért boldogtalannak. De ő ehelyett csak vállat vont. Késő bánat? Ha téged látlak, feleltem. Nem bánok én semmit. Tudod-e, mondotta fenyegetően, hogy az életeddel játszol? Semmiért. Neked semmi, nekem mindenem. Haragos szemmel fordult el, és ment tovább. Egyszer a kert felől való ablakon könyökölt. Szürke őszi est volt, a hold akkor kelt. Arra mentem, és köszöntem neki. Jó estét kíván a te rabszolgád. Rám nézett, az arca nyugodt volt. Megálltam egy percre, hogy talán mond valamit, de nem mondott semmit. És nekem tovább kellett mennem, mert a szolgák megláthatták volna, hogy a kisasszony beszélget velem. Egyszer meg ott ültem búsan az ajtó előtt. Annyira elmélyedtem a gondolataimban, hogy nem is figyeltem arra, kik járnak mellettem. Csak akkor pillantottam föl, mikor már ott állt, s a ruhája illata megérintett. Vadmacskából készült prémköntös volt rajta, a fején ugyanolyan süveg. A lovát várta. Fölkeltem és meghajoltam. Akkor szólott. Egészséges vagy-e? Köszönöm, bókoltam. Lélegző halott vagyok. Többet nem beszéltünk. Pedig én, amikor csak lehetett, mindig kerestem a fonalat, amely bevihetne a házba. A gyermekeknek szüntelen kedveskedtem, hol játékot csináltam nekik, hol virágot vagy gyümölcsöt vittem be. Csak hogy a többi rab épp úgy kedveskedett nekik, s a nők jobban értik a csirkenyelvet. Nő rabszolga pedig volt ott 10 is. Csáttal lehetett beszélnem, hiszen azért is tartott maga mellett, hogy gyönyörködjék bennem, mint valami köszörült kőben. Az ő rabja vagyok, tehát a műveltségem is az ő műveltsége. Hordozott magával, mint ahogy a láncait, gyűrűit viselte. Érezte, hogy érték vagyok, csak azt nem tudta, hogyan lehetne aranyra váltania. Én hát kedves kutyája lettem. A rabszolgák látták, hogy nem rúg el magától, hát ők is más szemmel néztek már. Ha valami kérnivalójuk volt, rám bízták, s én ügyesen bele tudtam szőni a beszédembe a kívánságaikat. De a magam ügyeiben ostoba voltam és szerencsétlen. Hiába példálóztam neki, hogy az ebédlőjében nem okos rendben függenek a szőnyegek, hogy a kincseit, fegyvereit velem tisztítassa. Megkérdezte, hogyan gondolom, aztán megtanította velem más valamelyik cselédjét. Látszott rajta, hogy igen alkalmas csatlósnak tekint, s hogy minden tudomány érdekli. Bárhová ment, kísérnem kellett őt hajadon főtt, nyergetlen lovon, és beszélnem kellett neki akármiről. Elképzelhetetlenül tudatlan ember volt. Néha, amikor azt gondoltam, hogy ért, olyant kérdezett, hogy alig bírtam a kacagásomat elnyeldesni. A tudatlansága arra vitt, hogy magam koholjak olykor tudományos tételeket, soha meg nem történt történelmet, nem létező országok és népek leírását. Ő minden hitte. A kutya fejű emberek, a fejetlen emberek, az egylábúak neki mind hihetők voltak. De ez tartotta bennem az életet, a lelki fensőségnek ez a folytonos érzése. Máskülönben megölt volna a szomorúság. Különösen búsított, hogy a ruhám szakadozik. Nem annyira a hidegtől féltem, mint inkább emőke látásától. Az udvari rabszolgák, vagy ahogy ők mondják, külső rabok, mind hajadon főtt és rongyos, piszkos ruhában jártak. A ruhát olykor csak a szíj tartotta össze a derekukon, csak néha mosdottak és fésülködtek. A hajuk, szakálluk mindig torzas-borzas volt. Én időnként megmostam magam a ruháimat, s megvartam, ha elszakadt. Rendesen mosdottam és fésülködtem. De még mindig a római ruha volt rajtam, és a sarum annyira szétfes lett, hogy pirulva néztem a lábamra. Már szégyenkeztem emők előtt. Ha jönni láttam, elbújtam előle, vagy hátat fordítottam. Reszkedtem egy pillantásáért, s mégis kerültem, hogy ne lásson. Mikor az első hó leesett, dideregve lovagoltam a gazdám mellett. A kezem kék volt, s az orrom vörös. Érezhette, hogy erőltetve jön belőlem a szó. Ördög a bőrödbe! Koffogott rám. Mit vacogsz, mit diderekz? Miért nem kérsz ruhát csokonától? Hiszen meggebedsz ebben a hidegben. Ó, uram! Feleltem búsan. Az öreg csokona olyan ronda ruhákat osztott széjjel, hogy attól tartottam, ha felveszem magamra, megszólnak téged a ruhám miatt. Csád dühösen csapott a kardjára. Ki mer én rólam rosszat beszélni? Senki se jártatja a rabját sejemben. Mégis, mikor hazaérkeztünk, Csád fölhitt, és maga szórta szét a ruháit, hogy válasszon belőlük reámvalót. Már régen óhajtkoztam, hogy hun ruhám legyen. Hun akartam lenni. Ha hun vagyok, egy lépéssel közelebb vagyok emőkéhez. De máskülönben is tetszett már nekem a hun viselet. A fehér ing, gatya, sastollas süveg, a lóháton járás. Csak az őszi viselet nem tetszett még. Az emberek olyanok, mintha valami rokonságban volnának az állatokkal. Lovon ülő medvék.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter esetleg. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A
6: Rosti fiú
3: esetleg.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

Nem Pesten történt, amit hallottok. Ott íregényes dolgok nem történnek. A társaságnak úri tagjai szekérre ültek és azon menének. Szekéren ültek, de ökör szekére. Két pár ökör tevé a fogatot. Az országúton végig a szekérrel. A négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel. A négy ökör lassacskán ballagott. Világos éj volt a hold fenn vala. Halványan járt a megszakadt felhőkben, miként a búshölgy, aki férjének sírhalmát keresi a temetőbe. Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön, s vett a füvektől édes illatot, s az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. A társaságban én is ott valék, s valék szomszédja éppen Erzsikének. A társaságnak többi tagjai beszélgetének és énekelgetének. Én ábrándoztam és szóltam Erzsikéhez, ne válasszunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. S az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Ne válasszunk magunknak csillagot. Szólék én ábrándozva Erzsikéhez, a csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez. Ha elszakaszt a sors egymástól minket, s választottunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Trump bejelentését követően az amerikai elnök közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, melyen akár Donald Trump is részt vehet. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Beirut elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul, az egyesség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. Az amerikai politikus a megállapodásról elmondta, a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokkád megszüntetése mellett tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő pakisztáni miniszterelnök is. Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ideértve Libanont is, fogalmazott a pakisztáni kormányfő. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet genetikai módszerekkel. A kiemelt kutatás során a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági Árpádházi vonalat azonosított, és ezzel kétséget kizáróan sikerült meghatározni második Vak Béla király maradványait is. A közlemény szerint a korábbi kutatások alapján eddig 4 az Árpádház férfi vonalát hordozó egyént ismert a tudomány, harmadik Bélát, Szent Lászlót, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyént. Az elemzések során kiderült, az Árpádháza bronz és vaskori eurázsiai sztyeppei népektől származtatható, és genetikai párhuzamai a déli Urál térségétől a kaukázusi húzódó sztyeppe övezetben mutathatók ki. A kutatás során további, csak erre az ágra jellemző mutációkat is azonosítottak a kutatók. További érdekesség, hogy a genetikai eredmények arra is rávilágítottak, hogy második Béla és harmadik Béla esetében északi vikingkori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat. Ennek a magyarázata a kijevi rusz dinasztikus házasságban kereshető. A közlemény kiemeli, az új kutatási eredmények hozzájárulnak az Árpádház történetének pontosabb megismeréséhez, a magyarság keleti kapcsolatrendszerének tudományos feltárásához, valamint a középkori magyar elit genetikai és történeti összefüggéseinek komplex rekonstrukciójához. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportja éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Marsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és köszönöm.
1: Június 12-én más néven ma lépett hatályba az Európai Unió új migrációs paktuma, aki veszi a fáradtságot és végigolvassa a hosszú, aprólékosan részletezett szöveget, az látja a végén, hogy a rendelet a szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban. Ez azt jelenti, hogy ma ásott halomnál már ez szerint járnak el, ha el kell járniuk?
2: Nem. Röviden, nem. Ugye bontsuk kétszer a történet. Az egyik, ugye az a magyar szál, ugye, hogy az előző magyar kormányzat végrehajtási tervet sem adott létre, adott le, bocsánat, és ugye konzekvensen elutasította a paktum végrehajtását.
1: Meg is mondta, nem fogjuk csinálni.
2: Így van, ugye a Tisza kormány egyelőre nem kezdte meg az implementációt, a választási programjában is azt mondta, hogy elutasítja a paktumot, azt, hogy mi fog történni a jövő zenéje, ezt majd meg fogjuk látni, tehát ez a magyar szál a történetben. Tehát Magyarországon nem változik semmi. Ha megnézzük uniós szinten, ugye elméletileg mától működnie kéne a paktumnak, ugye ennek a 10 nagy rendeletcsomagnak. A gyakorlatban azonban ugye május 8-án jött ki az utolsó bizottsági felülvizsgálati jelentése a paktumnak. A legtöbb tagállam még nem áll jól, és akkor finoman fogalmaztam. A jogi implementáció a legtöbb helyen megtörtént, az átültetés a nemzeti jogba, de az infrastruktúra kiépítése az nagyon komoly elmaradásokban van. A tagállamok kérték a bizottságot, hogy kapjanak haladékot, hivatalosan nem kaptak, de azért én meglepődnék, ha mondjuk holnap reggel ilyen bizottsági delegációk jelennének meg, nem tudom, Olaszországban, és gyűjtenék az adatokat a kötelezettségszegési eljáráshoz. Nyilván itt a bizottságnak muszáj lesz még egy picit várnia. Azért én azt gondolom, hogy ez hónapok, lehet, hogy évek lesznek, mire azt mondhatjuk, hogy mondjuk a paktum által előírt európai menekültügyi rendszer 90%-kal működik.
1: Én emlékszem, amikor elfogadták, akkor milyen öröm volt, hogy ezzel most végre mindenki egyetért. Szinte diadalittasan jelentette be a bizottságnak egy tisztségviselője, hogy végre megvan a megállapodás. 2024 májusi a szöveg alatt a dátum. Mi tart a felkészülésben ilyen hosszú ideig? Nem akarásnak nyögés a vége?
2: A hallgatókra bízom, jó? De nem, azért ne felejtsük el, még egyszer mondom, ez egy nagyon komplex jogszabálycsomag. Tehát csak az egyes elemekben vannak 100 oldalas jogszabályok. Tehát, hogy ezeknek az átültetése nem egyszerű. És olyan új elemek jelennek meg benne, hogy értsék a hallgatók sok más mellett, amik eddig nem léteztek gyakorlatilag. Az egyik ez a határnál lefolytatott, vagy határeljárási kapacitás. Ilyen nem volt korábban. Ez gyakorlatilag előírja a tagállamoknak, hogy olyan befogadási központokat kell az uniós határokon kialakítani, ahol zárt központok működnek, és egy különleges eljárásban tartják maximum 12 hétig a kérelmezőket. Ugye ez teljesen új implementációs elem. De hát azért látjuk azt, ugye, hogy egy jogszabályoknak az átültetése az is egy nagyon hosszú folyamat tud lenni. Itt van a másik ilyen elem, a Eurodac rendszernek a kiépítése. Ez egy egész Európát, az összes tagállamot érintő. Akik vannak benne a belül és igazságügyi együttműködésben, a menedékkérők biometrikus adatait tartalmazó rendszer lesz, amiben ugye az összes tagállam fölviszi majd az adatokat. Ugye ez sincs még kész, nincs meg hozzá a hardware-szoftver képesség mindenütt, és a rendszer sem működik még. Több hónap csúszás lesz. Ugye ezt azért találták ki, mert nagyon sokszor láttuk az elmúlt években, hogy egy menedékkérő akár több tagállama is beadta a menekültügyi kéremét. Ezt szeretné kiszűrni a rendszer.
1: Az első lépés lesz akkor a menekült státusra való jogosultság megállapítása? Ott a határon? Tehát mi lesz a rendszernek az első lépése?
2: Igen, hogyha megnézzük, hogy mi fog történni ugye az uniós külső határokon, egyébként ugye a folyamat most is úgy néz ki, hogy megérkezik valaki, és azt mondja, hogy menekültügyi kérelmet szeretne begyújtani. Ugye a paktum szerint itt következik egy maximum hétnapos előszűrési folyamat. Ha egyébként az ország területén belül fognak el valakit, akkor az 3 nap ez az előszűrés. Egészségügyi előszűrés, identifikáció, nemzetbiztonsági ellenőrzés, már amennyit ugye 7 nap alatt meg lehet csinálni. Ez azért lesz fontos, mert itt két szára fog utána bomlani a történet. Az egyik lesz a rendes eljárás, amit eddig is láttunk. A kérelmező bekerül valamiféle nyitott befogadási központba, és ott türelmesen várja, hogy döntés szülessen az ügyében. Mivel azonban látszik az, hogy az egész EU-s menekültügyi rendszernek az Achilles sarka az a kitoloncolásoknak a kérdése, az Unió azért hozta létre ezt a határmennál lefolytatott eljárást, mert ide azok kerülnek, akiknek nagyon kicsi az esélye arra, hogy nemzetközi védelemben részesülnek. Tehát mondjuk olyan tagállam, olyan országból jönnek, ahol 20% alatt van az elismerési ráta, már a 7 napos előszűrés alatt felmerül a nemzetbiztonsági kockázat, felmerül az, vagy kiderül, hogy hazudtak a hatóságoknak ez alatt a pár nap alatt, tehát ők fognak ide kerülni. Ezek zárt központok, nem tudnak belépni az unió területére, effektíve nem tudnak eltűnni. De, és ugye ezért óvatos az optimizmusom, hogy ez mennyire fogja megoldani a problémát, hogy itt 12 hét alatt jogerős döntésig el kell jutni. Extrém esetekben még plusz 4 hetet kaphatnak a hatóságok. Na most erről lehet vitatkozni, hogy sikerülni fog-e, nem? Én meglehetősen szkeptikus vagyok, hogy vannak olyan tagállamok, ahol fél egy éveket, sőt éveket húzódnak az eljárások, ne felejtsük el, hogy a fellebezési lehetőségek vannak. Viszont ha letelik a 12 hét és nincs jogerős ítélet, akkor ezeket a személyeket is be kell engedni az unió területére. Tehát így fog kinézni ugye az eljárás, nagyon egyszerűsítve.
1: Még tovább szállazva a történetet. Az első lépés ugye az identifikáció, meg kell állapítani, hogy kivel áll szemben az a hatóság. Ezt hogy fogják csinálni? Hát ehhez kell egy tolmács. Nyilvánvalóan, hogy tudjanak vele beszélni, kell valami írás szakértő, aki ránéz egy dokumentumra, már amennyiben van dokumentum, hogy
2: és többségében valódi, nincs.
1: És többségében nincs, akkor el kell kezdeni majd kutatni, hogy aki ott velük szemben áll, az kicsoda?
2: Így van.
1: De ezt hogy fogják csinálni?
2: Hát remélhetőleg nagyon gyorsan, de most rátetszett tapintani a lényegre, tehát hogy ez óriási kihívás lesz, óriási infrastruktúrára lesz szükség, ráadásul ugye a paktum ugye lehetővé teszi például, ha női kérelmezőről van szó.
1: Hogy nő kérdezzek.
2: Ő mondjuk azt mondja, igen, pontosan. Tehát, hogy azt fogja mondani, hogy ő, bocsánat, a férfi tolmáccsal nem szeretne ennyit dolgozni, női kérelmezőt szeretne.
1: Ami egyébként érthető, mert az ő kultúrájában ez teljesen rendjén való.
2: Igen, nyilván ugye azért ne legyünk álnaivak, tehát, hogy ez lehetőséget ad ugye a folyamatnak a prolongálására is.
1: Ő jogi képviselője is lehet.
2: Így van.
1: Akit tehát, ő elfogad.
2: Így van, tehát hogy azért itt nagyon sok olyan eszköz van a rendszerben, amire én, tehát mi itt a Migrációkutató Intézetben azt szoktuk mondani, hogy jogilag a paktum egyértelműen szigorítás felé mutat, de gyakorlatilag nagyon sok kijátszható elem van a rendszerben. És ugye valóban azt fogjuk látni, hogy amikor fölmerül mondjuk bennem, hogy ez a 12 hét, ez miért lesz kevés, ezek miatt az ügyek miatt lesz kevés. Tehát hogy gondoljunk bele mondjuk, maradjunk a magyar példán, és tegyük fel azt, hogy mondjuk ugye a paktumot Magyarország alkalmazza, honnan fogunk mondjuk hausza tolmácsokat találni, most mondtam egy nyelvet, és akkor még felsorolhatnánk 100 nyelvet. Mert nyilván a kérelmezőnek az lesz az érdeke, hogy ugye a 12 hét, ha határmenti eljárásba kerül, az leteljen anélkül, jogerős döntés születik.
1: Nyilván, mert hogy a kérelmezőt rögtön az elején tájékoztatni kell az eljárásnak a lényegéről, és abban az is benne van, hogyha eredménytelenül ül ott 12 hetet, az nem az ő hibája lesz, hanem az Európai Uniói.
2: A tagállami
1: lesz, és akkor a tagállamnak nincs más dolga, lehetősége, mint hogy azt mondani, hogy szabad a belépés.
2: Így van. Mert ugye ne felejtsük el, ugye Magyarország ellen ugye részben ugye 2020-ban a tranzitzónáknak a bezárás ügyében hozott ítélet, ugye ez erről szólt, hogy a tranzitzónák ugye jogtalan fogvatartásnak minősültek. Tehát ugye az egyik probléma egyébként a paktummal és általában az európai menekültügyi rendszerrel, hogy korlátozva van, hogy meddig lehet valakit fogvatartani. Ez azt jelenti, hogy egy adott ponton túl ugye ez lehetővé fogja tenni a személyeknek, hogy szabadon mozogjanak az unióban, teljesen függetlenül attól, hogy legálisan vagy illegálisan tartózkodnak itt. És teljesen függetlenül attól, hogy mondjuk kiutasítási határozat van ellenük. Ugye ebben is szigorít egyébként a paktum, tehát ugye a 18-ról ugye 24 hónapra emeli föl ugye az esetleges őrizeti időt, és itt is még egy plusz 6 hónapot rá lehet tenni, tehát ez 30 hónap egyébként nagyon hosszú idő, ne felejtsük el, 2,5 év, de ha ez letelik, és nem sikerül ez alatt deportálni az adott szemét, nem sikerül elvinni a tranzitországba, a származási országba, vagy ugye egy harmadik országba, akkor őt el kell engedni. És ugye egyébként, csak hogy a hallgatók azért lássák, hogy a paktum, ugye egységes standardokat ír elő a tagállamok számára, hogy milyen ellátásban kell részesíteni mindenkit a menedék kérőt a menekültügyi eljárás során, sőt, alapvetően utána is az elutasított menedék kérőket is. Pont most született egy pár héttel ezelőtt Németországgal szemben egy Európai Uniós bírósági döntés, ahol a német kormány korlátozni szerette volna az elutasított menedékkérőknek, tehát a német területen jogtalanul tartózkodóknak járó szociális ellátást, nem a étkeztetés, nem a lakhatási költségeket, hanem az, nem is a ruházkodás, hanem az egyéb költségeket, gyakorlatilag a költőpénzt, és az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy ez ellentétes az uniós joggal, mert ez sértené ugye az elutasított menedékkérők emberi méltóságát.
1: Hogyha egységesítik az ellátás szintjét, ezzel azt akarják megakadályozni, vagy korlátozni, hogy az Európai Unió területén belül a menedékkérő kiválaszthassa, hogy neki hol lenne a jobb. Tehát mi a magyarázata?
2: Ez is benne van, ugye hivatalosan egyébként azért, hogy standard rendszer legyen, és ne fordulhasson az elő, ami megtörtént mondjuk 2011-es Belgiummal kapcsolatos bírósági ítéletben, amikor a bíróság jóvá hagyta azt a kérelmet, hogy Belgiumból egy másik EU-s tagállamba, Görögországba ne lehessen visszaküldeni egy menedékkérőt. Ugye a Dublini rendszer értelmében ugye abban az országban kellene lefolytatni a menekültügyi eljárás, ahol a személy először belépett az unió területére. Vagyis Belgiumból vissza kellett volna küldeni Görögországba, mert lehetett látni, hogy Görögországban jelent meg, de a bíróság azt mondta ki, hogy nem, mert a görög menekültügyi rendszer ennek nem felel meg az EU-s, az alapvető követelményeknek. Tehát ezt szeretnék kiszűrni nyilvánvalóan. Ugye fölmerül a kérdés egyébként, hogy ez valójában kinek lesz jó a standardok kapcsán, de meglátjuk.
1: Mi történik azokkal, akik megkapják a menekült státuszt, vagyis elismeri az Európai Unió egységesen azt, hogy ők érdemesek és szükségük van erre a védelemre? Ők hova mennek, hova mehetnek, mit csinálhatnak?
2: Igen, ez nagy vonat, ez attól is függeni fog, hogy a nemzetközi védelmet szoktuk így használni általános fogalomként, de ugye nagyon fontos kérdés lesz, hogy menekült státusz kapnak-e, tehát a legmagasabb fokú nemzetközi védelmet.
1: Mert akiket üldöznek,
2: mert vallásuk. Igen, akiket vallásuk, etnikai hovatartozás, stb. Miatt üldöznek, tehát egyéni üldöztetésnek vannak kitéve, ami nem változik, tehát az, hogy valaki milyen valláshoz általában nem változik, vagy milyen etnikai csoporthoz tartozik. Ugye ők gyakorlatilag az állampolgárságon kívül és a szavazati jogon kívül minden olyan jogot megkapnak, amit az adott államnak az állampolgárai.
1: Szabad mozgás.
2: Az mindenkire vonatkozik. Tehát, hogy ezt majd érdemes lesz talán itt a spanyol legalizáció kapcsán előhozni. Szabad mozgás, így van. Ugye akik más oltalmazotti státusz, menedékes státusz, ugye például az ukrajnaiak, ugye a ideiglenes védelmi státuszba kerülnek, ott szűkebbek ezek a keretek, és a munkaerőpiac az mindenki hozzáfér egyébként. Tehát ezek biztosítva vannak a lezárult eljárások után. Ugye, ami nagy kérdés még, ugye általában a menekült státusz, tehát a legmagasabb védelmi státusz, nem nagyon szokták felülvizsgálni. A többi esetben meg szokták nézni pár évente, hogy mi a helyzet a kibocsátó országban. És ugye mondjuk megint az ukrán példánál maradva, mondjuk Ukrajnából valaki nyilván elmenekült a háború miatt, de ha véget fog érni a háború, akkor egy idő után azt fogják mondani, hogy most már nem áll fenn az üldöztetés veszélye, nem áll fenn ugye a háborús konfliktus, ezért meg fog szűnni az a lehetőség, hogy valaki az ukrajnai háború miatt tartózkodjon legálisan az unió területén. De hogy ha másik példát hozunk, ugye a Szíria esetében, ugye most szintén megindult egy ilyen felülvizsgálat, hiszen ugye az látszik, hát legalábbis óvatosan fogalmazva, hogy Szíria valamiféle konszolidáció fele mutat. Egyébként ugye a szigorítások kapcsán most megjelent több tagállam gondolkodásában is elkezdték ezt bevezetni egyébként a saját jogi korpuszukba is, hogy a menekült státusz is elkezdik felülvizsgálni. Hiszen ne felejtsük el, hogy mondjuk valakit ugye Szíriában a politikai nézetei miatt üldözött az Assad rezsim, tehát nem a háborús konfliktusra gondolunk, hanem őt effektív ellenzékhez tartott, őt üldözték, ő ugye megkapta a legmagasabb státuszt, de ez a tényállás is megszűnt most.
1: Mondjuk nyer a pártja, onnantól kezdve Szíriában, akkor az ő üldöztetése elméletileg megszűnünk. De mi van, hogyha mondjuk Szíriában váltó gazdálkodás történik a politikában, és a következő választáson megint az ő pártja veszít, akkor visszaáll az üldöztetett státusz.
2: Ez attól függ, hogy milyen keretek köz fog működni.
1: Vannak országok, ahol a politikai ellenfeleket leölik.
2: Igen, de azért... Igen, nyilván ezek egyedi esetek, tehát hogy ezeket mindig meg kell vizsgálni, de hogy ugyanakkor a rendszert alkalmazni kell a realitásokhoz. Tehát, hogy évtizedeken keresztül a rendszer úgy működött, hogy ideiglenes védelem alatt voltak olyan személyek, akik mondjuk 20-30 éve már ugye az uniós tagállamban voltak, tehát ez irreális, de hogy az is irreális, ugye, hogy valakit valóban a politikai nézetei miatt üldöztek, és azóta már rég megbukott mondjuk az a diktátor, és az ország a demokrácia fele kezd el építkezni. Tehát, hogy azért látszik, nem is feltétlenül az unió, de a tagállamok részéről, épp a menekültügyi rendszerre nehezedő nyomás miatt egy racionalizációs folyamat, hogy elkezdik azt kiszámolni, hogy jó, de hogyan lehet itt olyan kereteket kialakítani, amik csökkentik a nyomást. És ugye például ennek a meghatározása, mondjuk hány évente lesz fölülvizsgálva valakinek a menekült státusz, ha felül lesz vizsgálva, ugye ez az a pici rész, ahol mondjuk a paktum nem nagyon szól bele ugye a tagállamoknak a tevékenységében.
1: De akkor a menekült státusz teljes joggal megkapoknak arra kell készülni, hogy akkor ez nem egy végleges dolog.
2: Bizonyos államokban igen. Illetve ugye még egy nagyon fontos dolog, hogy a menekült státusz azért hosszú távon belépő volt az állampolgárság számára. Vagy az állampolgárság felé, ugye ez nagyon változott, hogy mennyi idő. Ugye a németek például könnyítettek, ugye eddig 8 év tartózkodást írtak elő Németországban, ugye ezt lecsökkentették 5 évre. Ugye ez például nagyon érdekes lesz, és egyébként ugye nem csak a menekül státusz érdekes mód, de például ugye az ideiglenes védelem kapcsán. Ugye ez azt fogja jelenteni, hogy a következő évben, ugye 2027-ben, ugye le fog telni az első ukrajnai menekült hullámban érkezők számára az 5 év. Tehát a német bevándorlás és állampolgársági hivatal az arra készül, hogy tömegesen fognak ugye ukrajnai állampolgárok német állampolgárságot kérni. De ugye, ha már a szíreknél maradunk, szintén Németországban, ugye miközben Friedrich Merz ugye azt mondta, hogy hát gyakorlatilag ezt a ilyen egymilliósra becsült, kicsit kevesebb, mint egymilliósra becsült németországi szír lakosságnak most már itt az ide, hogy hazatérjen, közben ugye szakértők rámutattak arra, hogy hát ebből már ilyen 250 ezeren német állampolgárságot szereztek.
1: Tehát, őket nem lehet hazaküldeni őket sehova. Hát ők állampolgárok.
2: Elég nehéz lesz, igen.
1: De ez azt is jelenti, hogy ha a felülvizsgálati rendszer beáll, akkor minden egyes menedékkérőnek az életét onnan kezdve egy államnak nyomon kell követnie. Tudnia kell, hogy hol van.
2: Nézd, az államnak most is minden állampolgárról alapvetően nagyjából tudnia kell, hogy jól van, ne felejtsük el.
1: Iszonyú kapacitást igényel, hogy mindenkinek a mozgását.
2: Persze, de azért gondoljunk bele, ez részben az önkormányzatokhoz fog kapcsolódni, de valóban. Tehát ez nagyon nagy teher. Tehát amikor ugye most eltávolodva a paktumról, mert azért az alapvetően menekültügyet szabályozza, de hogy amikor arról beszélünk, hogy a migráció ebben a mértékben, amivel most Európa, vagy akár az Egyesült Államok szembesül, ez a gazdaságilag hoz-e vagy víz. Tehát, hogy ezek azok a rejtett költségek, amiket összeszámolva az látszik, hogy hiába dolgoznak százezerek vagy milliók a gazdaságban, a szociális ellátórendszer, a különféle alrendszereknek a működtetése, amivel ezeket az embereknek a mindennapi életét segítik, amihez teljes joguk van egyébként, iskola, egészségügy, szociális munkások, nyelvi kurzusok, stb. Ez valószínűleg jóval többe kerül. Legalábbis a friss tanulmányok arra mutatnak rá, hogy ez többe kerül, mint amennyi adót mondjuk ők befizetnek.
1: De minden Európai Uniós tagállam így számolja ki a végén a matekot? Mert nem az látszik, hogy mindenkinél ugyanaz volna a menekültekhez való hozzáállás.
2: Nézd, voltunk most egy konferencián pár nappal ezelőtt, és valahogy így hangzott el, hogy tehát az európai országok az meglehetősen szégyenlősek az adatok kapcsán. Tehát, hogy ha például szeretnénk megtudni, hogy néz ki ez a gazdasági matek, vagy hogyan néznek ki a bűnözési statisztikák, azért ugye a migrációnak megvan az árnyoldala is, akkor azért nagyon nehéz adatokat szerezni, sok esetben. Tehát nem véletlen egyébként, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mondjuk az Európai Unió területén hány illegális bevándorló tartózkodik. Ugye itt már utaltam itt Spanyolországra, ugye aki nemzeti sportban minden évtizedben legalizálják az illegális bevándorlókat. Ugye a Pedro Sánchez miniszterelnök arról beszélt, hogy most 500 000 illegális bevándorlót fognak legalizálni. Na most a legalizációs kampány még nem ért véget, tehát június végéig fog ez zajlani. Lehet, hogy meg kell hosszabbítani. Most ehhez képest már 2 héttel ezelőtt meghaladták a 500 000-es számot. Ugye vannak olyan jobboldali kritikusai a kampánynak, akik azt mondják, hogy hát ez a 500 000 az lehet, hogy 800 000 vagy 1 000 000 is lesz. Mert ugye hát az illegális migráció egyik
1: ismérve, hogy nem tudjuk, hogy mennyi.
2: Hogy nem tudjuk mennyi, és nagyon nagy a látencia egyébként. Tehát ugye az Egyesült Államokban például ugye jóval pontosabb statisztikákat vezetnek erről, ugye ők kevésbé szemérmesek ebben.
1: Hogyha egy Európai Uniós tagállam időként legalizálja az

0: Évig nem kell dolgozni, most pedig megérkezett egy férfi, akinek van egy kis anyajegy a feje tetején, és azt mondta, hogy elvtársak, letelt a 40 év. Tehát ő azért tényleg merőben átalakította annak a hatalmas országnak a gondolkodását, ami aztán miránk is nagyon nagy hatással volt.
1: Igen, és az nagyon nem volt egyszerű, ebbe az átalakításba bukott bele, 7 év után ezért puccsolták meg, a legeslegjobb barátai szúrták őt hátba, ők szüntették meg gyakorlatilag a Szovjetuniót, nem a Gorbacsov. Bár a Szovjetunióért szerintem nem volt, hogy mondjam, kár, a Gorbacsov se megszüntetni akarta, hanem átreformálni, egy olyan országot létrehozni, nagyjából talán Amerikához hasonlítanám. Ez minden elő volt készítve, de pontosan azok, aki a KGB vezetője, a helyettese, akik azt mondták, hogy nem, ezt nem engedhetjük, azok tántorították őt el ettől, és azoknak köszönhetően lépett a hatalomra Jelcin, aki aztán az első tette az volt, hogy megszüntette a Szovjetuniót, hogy ő lehessen a király Oroszországba.
0: Ha már szóba került Csernobil, biztos szó esik a könyvben erről, hiszen most az évfordulójáról emlékeztünk meg áprilisban. Ő volt a Szovjetunió első titkára, Gorbacsov, amikor megtörtént ez az atomkatasztrófa, és bár inkább a világ azt emeli ki, hogy milyen sokáig elhallgatták az okokat, mégis ha az ember jobban belenéz és átkutatja a dokumentumokat, a történeti forrásokat, azt látja, hogy mégiscsak olyan nagy teret és szabad kezet adott, legalábbis én ezt olvasom ki, azoknak a tudósoknak, orvosoknak, akik éppen a katasztrófa elhárításán dolgoztak, hogy talán ha nem ő akkor a Szovjetunió első titkára, akkor lehet, hogy ennél sokkal nagyobb katasztrófa történt volna. Ezzel foglalkozott? Szó van a könyvében erről?
1: A könyvnek az egyik nagyon hosszú fejezete, több mint 100 oldal, az Csernobil titkait viseli, és én percről percre mutatom be, hogy mi történt Csernobilban, abban az időben, tehát a katasztrófa pillanatában. Ezt az Oleg Genrich meséli el nekem, aki ott volt a robbanás idején, és a 4 akkor dolgozóból 3 azonnal meghaltak, ő az egyetlen, aki túlélte. A másik oldalon pedig Gorbacsov van Moszkvába, aki a katasztrófa pillanatában aludt, majd 3 órával később felébresztették, és elmondták neki, hogy mi történt. Ami a másik részét illeti a kérdésének, hát pontosan az atomtudósok, a szovjet atomtudósoknak köszönhető idézőjelben ez a katasztrófa. Az ő felelőtlenségük, az ő hozzáállásuk okozta ezt a katasztrófát, hogy a stop fék gombot, aminek le kellett volna állítani az erőművet, úgy kötötték be, hogy ez nem fékezett, hanem gázt adott, és a gombnyomásra, amikor le akarták állítani az erőművet, akkor robbant fel. A Gorbacsovnak heteken keresztül hazudtak. Az atomenergiai miniszter azt mondta neki, igyon egy vodkát, egyen egy jót, és aludjon egyet, holnapra elmúlik minden. És mire Gorbacsov mesélte nekem, hogy mire megírta a jelentését az éppen közt általa ismert helyzetről, hogy odaálljon a kamerák el és elmondja, addigra lőtt az újabb hír Csernobilből, hogy ez és ez történt. Folyamatosan küldött le vizsgálóbizottsági embereket, akik folyamatosan hazudtak. Az első bizottság lement, és ki sem ment a helyszínre, hanem a szállodába bevonultak, dorbézoltak, vodkáztak, és éjszaka azt jelentették neki, hogy nincs itt semmi látnivaló, holnap utazhatunk haza. Ez mind eltartott több mint 3 hétig, míg a felesége a Rajsza unszolására azt mondta, hogy most elég, amit tudunk, azt mondjuk el. És a Gorbacsov 3 hét után merte kimondani azt a szót, ami 80 évig a Szovjetunióban egy tabu szó volt, hogy katasztrófa. Eddig ilyet nem mondtak, hiszen a Szovjetunióban addig minden szép és jó volt. Ő kimondta azt is, hogy haláleset történt, és nem baleset, hanem katasztrófa, és ezért, mikor kijött a stúdióból, majdnem meglincselték őt. Azt mondta neki a KGB főnök, na most boldog vagy? Most talán jobb a helyzet? Attól, hogy az emberek most idegesek lesznek, hogy megtudták az igazat, most örülsz. Tehát az ő hozzáállásuk nem az volt a baj, hogy felrobbant, az nem érdekes. Előtte is voltak már Csernobilnál is nagyobb robbanások, balesetek, katasztrófák. Hanem az volt a baj, hogy ezt a Gorbacsov elmondta.
0: Vannak történelemkönyvek, vannak dokumentumok, van az adott korszaknak sajtója, amit lehet tanulmányozni, hogy megismerjük még behatóbban ezeket a folyamatokat. Ha az ön könyveit elolvassuk, ha az ön filmjeit megnézzük, akkor változik

0: valamennyiben a megítélésünk, vagy milyen új információt kapunk, hogyan tudunk más szemmel nézni ezekre a sorsfordító évekre, évtizedekre?
1: Teljesen megváltozik. Akkor majd rájövünk arra, hogy a sajtó nem biztos, hogy minden esetben igazat mondott, vagy ha nem is nem mondott igazat, nem mondta el a lényeget, mert nem látta, nem tudta. Másodszor, ha memoárokat olvasunk a politikusoktól, akkor mindig az a mondat jusson eszünkbe, amit Churchill mondott, hogy annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam. Több politikussal beszélgettem, és mindegyik azt mondta, hogy memoárt ne olvas. Mondom, de miért nem? Mert azt mondja, azt hiszed, hogy egy politikus, mikor majd leül 70-80 évesen, akkor elmondja magáról önkritikusan a jót is, meg a rosszat is. Nem, csak fényezi magát. Szóval egy memoárban talán igaz az évszám, hogy mikor született, de már a hónap meg a nap se biztos. Tehát ezért én nem csak azt tettem, hogy felkerestem személyesen mondjuk a Bush elnököt, a Gorbacsovot, a pápát, Helmut Kohlt, Fidel Castrot vagy Arafatot, hanem együtt ültettem le őket egy asztalhoz. Na, és mondtam, most itt merjetek hazudni. És bizony megtörtént, ha nem is hazudni, rosszul emlékezzünk, fogalmazunk így, és bizony egyik vagy másik az asztalra csapott, és azt mondta, nem így történt, álljunk meg. És bizony kiderült, hogy alig 10-15-20 év telt el az események óta, és a két politikus, aki egykor főszereplője volt, másra és másra emlékezik, vagy másképp és másképp emlékezik. És ez sok időt vett igénybe sokszor, hogy kiderítsük, melyiknek is van igaza, ki emlékezik jól. Tehát ennek a könyvnek az a különlegessége, nem a Facebookról, nem tankönyvekből, nem újságcikkekből, hanem a két ember személyes vallomásából, amit egymással szembe, első kézből, egymásra nézve mondott el. És higgy el, ezt megint több példát tudnék mondani, ugyanarra az eseményre a Gorbacsov a memoáriában másképp emlékezik, a Bush elnök másképp emlékezik, mint nekem a kamera előtt emlékeztek.
0: De jó lenne, ha ma is így zajlana a politikai párbeszéd, akár az országban, akár a nemzetek között, de hát ez nem is kérdés volt, hanem csak egy ilyen vágyálom, egy sóhaj.
1: Miért? Hát minden lehetséges végül is. A hidegháborút is úgy fejezte be George Bush és Mihail Gorbacsov 1989. december 3-án 12:45, hogy előtte a Bush úgy ment fel a Gorbacsov hajójára Málta szigeténél, hogy a Gorbacsov biztos tengeri beteg lesz, és majd ő megsimogatja a buksi fejét, és 10 perc után elválnak és kész. És nem volt arról szó, hogy itt befejezzük a hidegháborút. Aztán Gorbacsov nem volt tengeri beteg, hanem pirosposgás, leültek, 4 órát beszélgettek, és kiálltak a kamerák elé, és megmondták, hogy a 44 éve tartó hidegháború tényleg hideg volt, tényleg háború volt, és tényleg nagyon forró helyzetek voltak, a két ember végezt vele. Lehetséges. Nem kell, nem ördöngősség ez.
0: Hát remélem, hogy megtanuljuk ezt mi is a mai kor emberei. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönjük a könyveket, jó egészséget kívánok a további
1: köszönöm
0: életéhez,
1: szépen,
0: munkájához.
2: Kedves hallgatóink, Zolcer János íróval, tévéproducerrel beszélgettünk az imént a 20. század titkairól. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a teljes Kárpát-medence általános iskolásait megmozgatta a Rákóczi emlékévben, vagyis második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából megrendezett gyermekrajzverseny, amit a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma hirdetett meg. Érkeztek alkotások Sárospatakra, a Felvidékről, Székelyföldről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is. Születtek ceruzával, zsírkrétával, vízfestékkel készített művek, és 3 vászonra festett olajképet is kaptak a szervezők. A legjobb alkotásokból 106-ot állítottak ki a Rákóczi Látványtárban, amelynek megnyitóját a napokban tartották meg. Az első osztálytól a 8. osztályig évfolyamonként választották ki a múzeum hasonló pályázatok értékelésében már rutinos munkatársai a legjobbakat. Minden korcsoportból az első 3 helyezett díjazásban részesült. A kiállítást Szent Irmai László, címzetes egyetemi docens, a Tokaj-Hegyalja Egyetem nyugalmazott oktatója nyitotta meg, összeállításunk elején őt hallják.
2: Rákóczi Ferenc. Hát mi jut eszünkbe legelőször? Valószínűleg a szabadság, a kurucság, a megfoghatatlan, mégis olyan fontos haza. Mi az, hogy haza? Az érte való tett. És ennek a vizualizálása, a láthatóvá tétele, ennek a megfogalmazása volt a feladat, és ez bizony nem is olyan egyszerű feladat. Én tudom, egyik papírom szerint rajztanár vagyok. Vedd a zászlót. Sokat mondó, többféle módon értelmezhető szavak. És aztán megtalálni hozzá az eszközt és a formát, nem akármi. Ez nem más, mint a lélek küzdelme. Ott ülni a papír fölött, és azt mondani, hogy ez a gomolygó gondolat, hogy lesz majd valamiféle rajz, amiket ki lehet rakni a falra, és mások megnézik. Ki volt Rákóczi? Mit tett? És miért tette? És nekem mit ad? Mire kötelez? Ez lehet egy kérdés. Az bizonyossággal mondható, hogy kell hozzá a történelemnek a helyes ismerete. Nélkülözhetetlen, hogy a gicses pókhálókat leszedjük erről az egész dologról. És itt jön a tanároknak a szerepe, akiket most szeretném, hogyha megköszönnénk nekik a munkát, mert a fiatal, amikor gyalogol előre az életbe, akkor kell egy kis támasz, mégpedig elég jó támasz. Olyanok, akik a tehetségükkel támogatják a tanítványaikban ébredező eredeti gondolatokat, hogy hát szalonnázik valaki valahol. Vagy pedig éppen a párjával valahol munkácsi várnak a tövébe, hogy megvan a folyó, vagy nincs meg a folyó, ott van. Vagy pedig apró kis pöttyökből megrajzolja azt, amit mások egyszerűen hozzá se kezdenek, mert olyan hosszú a feladat. Vedd a zászlót, ez volt a feladat. És ma ki melyik zászlót vegye? Milyen zászlót vegyünk? Melyiket ragadjuk meg, melyiket vegyük föl? Olyan egyszerű, a piros fehér zöldet, jó napot. Nem. A zászló ennél több. A mindennapi zászlóinkról van szó. Az a fontos, hogy ott, a te településeden miért vedd a zászlót, és miért te vedd a zászlót a kezedbe? A válasz nagyon egyszerű. Mert Rákóczi mindig üzen. Nézzenek körül, sokféle választ adtak erre a kérdésre ezek a fiatalok, akiknek a rajzét itt lehet látni, nagyon messziről, nagyon közelről. Közben azonban föl kell épülniük nekik is. Tisztességes, szabad személyiséget kell kapniuk, amelyben egyébként Rákóczi Ferenc is hitt és fontosnak tartott. El akarta érni sokak számára, de az ő idejében még nem volt olyan egyszerűen kifejezve ez a mondat. Szabadnak lenni nem más, mint nem félni.
1: A pályázatra a 600-at bőven meghaladó pályázati munka érkezett be, ezekből válogatták ki a legjobbakat, közölte rádiónkkal dr. Tamás Edit, a Rákóczi Múzeum igazgatója.
3: A Rákóczi Múzeum rendszeresen szólítja meg a gyerekeket. Természetesen minden nagy évfordulón egy nagyobb munkával, egy nagyobb előkészítéssel. Így volt ez 19-ben, de így volt ez 1976-ban is, ahogy most is emlegettük, és természetes volt, hogy a Rákóczi évfordulóra most is megszólítjuk, hiszen mindenkinek a saját korosztálya szerint valahogy be kell kapcsolódni abba, hogy Rákóczi benne legyen a képzeletébe, benne legyen a tudatába, és ez egyébként a rajzokon vissza is köszön, hogy mit jelent. Tehát hallott már Munkácsról, Sárospatakról, akár a kutyájáról, visszaköszön a Borsi kastély bejáratánál levő kutya képe rajzként, tehát ezek mind-mind azt jelentik, hogy valami módon találkoztak már Rákóczival. A Vedd a zászló, tehát maga a felhívás, és inspiráló volt, mert nagyon sok zászlót valami módon megjelenítő ábrázolás készült, és hát persze Rákóczi portrék sorozata, de összetett rajzok is készültek, tehát ez mind-mind azt jelenti, hogy korosztályonként hogy van jelen Rákóczi a felnövekvő nemzedékekben. És ha csak ennyivel tudtuk inspirálni, hogy egy-egy iskolában rajzórán készítettek, bízom benne, hogy lehet, hogy több rajzot készítettek, és lehet, hogy a legjobbakat, a leginspirálabbakat küldték el, és hát megmozdítottuk az egész Kárpát-medencét. Pozsonytól, Székelyföldig, Vajdaságtól, Sárospatakig, de mondhatnánk Dunántúli helyeket is, és nagyon szép számban is jöttek egy-egy helyről, az azt jelenti, hogy ott a pedagógus, gondolom a rajztanár elhivatott abban, hogy igenis a diákjait erre is inspirálja. Az idén itt Sárospatak egyébként több rajzversenyt, hiszen a Nagyfa kapcsán is hirdetésre került verseny, és mégis Patak is nagyon aktív volt, leginkább most a Szent Erzsébet iskola, de érkezett az Artérttől, és érkezett a református iskolából is, általános iskolából is. Ez azt jelenti számunkra, hogy mindenütt jelen van Rákóczi emléke, illetve a pedagógusoknak is fontos ez, hogy beszéljenek, rajzoljanak róla.
1: Ahhoz képest, hogy milyen nagy mennyiségű pályázati anyag érkezett be, ugye itt a kiállítási tér szűkös, hogyan választották ki azokat a alkotásokat, hiszen a ceruzarajztól a olajfestményig mindenféle technikával rajzoltak, vagy alkottak a gyerekek. Hogyan történt a kiválasztás és a díjazás maga?
3: Ez teljes egészében a múzeumi munkatársak által történt. A díjazás azért jócskán vannak itt pedagógus végzettségi kollégák, és az elmúlt években is voltak ez ügyben. Tapasztalataink, a művészet értékelés, ez egy szubjektív dolog, de én azt gondolom, hogy a legjobbak biztosan kikerültek, nem a 24-26 díjazott, hanem 106, tehát egy bő merítés volt, de számomra is elképzelhetetlen volt ez a munka, amiben úgy belefutottunk, mert 19-ben 220 körül volt, és az is nagy munka volt. És most, hát majdnem hatodikosból akkora, abból a korosztályból jött a legtöbb rajz, tehát évfolyamonként le volt válogatva, utána tovább válogatva, még tovább válogatva, és hát 106 rajz, ennél több nem fér ki ebben a teremben, de szimbolizálja azt, hogy a kis elsős másodikosok mit jelent, és hogy mire képesek már a 7.-8. komoly diákok, de tudjuk, hogy például autista gyermek is küldött rajzot. Tehát sokan fontosnak érezték, hogy ott van a tudatában, és vászon olaj technikával készült három alkotás is érkezett, és hát tényleg minden technika, mi nem szoktunk meghatározni technikákat, pontosan azért, mert hogy nagy korosztály osztályt szólítunk meg, elsőstől nyolcadikosig. Nem lehet ugyanazzal megszólítani, és ezért hirdetünk osztályonként is eredményt, hiszen nem lehet összeereszteni ezeket a műveket, de szerintem egy hihetetlen élmény, és nagyon megható volt, hogy akiknek most eljöttek a szülei, meg a tanárai, hogy milyen büszkeséggel, hogy azért kint van a gyerek rajza egy kiállításon, egy igazi múzeum igazi kiállításán, hiszen ezek a kell a rajzokkal, mi pontosan úgy bántunk, mint bármely műalkotással. Tehát passzpartuszba vannak, feliratozva, minőségi keretekben vannak, tehát egy igazi kiállításon vannak ezek a gyermekrajzok, amelyeket természetesen meg is őrzünk, hiszen akik jártak a tavalyi 75 éves kiállításunkon, láthatták, hogy a 75 év áttekintésében is fontosnak éreztük, hogy ott legyenek gyerekrajzok, és 4 helyet kapott, hiszen a múzeum az évtizedek alatt sokszor hirdetett gyerekrajzversenyt, és ezek meg is vannak.
1: Még annyit érdemes talán elmondani, hogy meddig tekinthetik meg a kiállítást maguk a szülők, a gyerekek, barátok vagy az érdeklődők?
3: Augusztus 2-ig, utána már készülünk a fesztivál idején nyíló kiállításunkra, és ez a kiállítás nem csak Patakon lesz látogatható, hanem majd mozgatjuk más helyekre, és máshol is remélem örülnek majd neki.
1: Kedves hallgatóink, a Kárpát-medence általános iskolásait megmozgatta a Rákóczi emlékévben, vagyis második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából megrendezett gyermekrajzverseny, amit a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma hirdetett meg. A legjobb alkotásokat bemutató kiállítás megnyitó rendezvényéről hallották összeállításunkat az előző percekben.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd Darmos István néprajzkutatóval a vőfélyekről beszélgetünk.
2: Kiből lehetett vőfé? Hát ez is területenként változott, mert van olyan, Abaújban van olyan település, ahol mindig a rokonságból ment a vőfé, és akkor tanult szövegeket esetenként, amit használtak, vagy ami ott a faluban ilyen kis füzetecskékben terjedt, egymásnak adogatták át ugye ezeket a vőfészövegeket, de voltak természetesen olyan vőfélyek is, akik egy-egy településen nagy rangban álltak, és nagyon sokszor hívták őket lakodalomba, sőt az volt a rang, hogyha az a vőfé ott volt abban a lakodalomban. Úgyhogy sokféle módon működött ez a titulus, de mindenképpen a szerepe az nagyon nagy a lakodalom során.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Trump bejelentését követően az amerikai elnök közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, melyen akár Donald Trump is részt vehet. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Beirut elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul, az egyesség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. Az amerikai politikus a megállapodásról elmondta, a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokkád megszüntetése mellett tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő pakisztáni miniszterelnök is. Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ideértve Libanont is, fogalmazott a pakisztáni kormányfő. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarság Kutató Intézet genetikai módszerekkel. A kiemelt kutatás során a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági Árpádházi vonalat azonosított, és ezzel kétséget kizáróan sikerült meghatározni második Vak Béla király maradványait is. A közlemény szerint a korábbi kutatások alapján eddig 4 az Árpádház férfi vonalát hordozó egyént ismert a tudomány, harmadik Bélát, Szent Lászlót, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyént. Az elemzések során kiderült, az Árpádháza bronz és vaskori eurázsiai sztyeppei népektől származtatható, és genetikai párhuzamai a déli Urál térségétől a kaukázusi húzódó sztyeppe övezetben mutathatók ki. A kutatás során további, csak erre az ágra jellemző mutációkat is azonosítottak a kutatók. További érdekesség, hogy a genetikai eredmények arra is rávilágítottak, hogy második Béla és harmadik Béla esetében északi vikingkori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat. Ennek a magyarázata a kijevi rusz dinasztikus házasságban kereshető. A közlemény kiemeli, az új kutatási eredmények hozzájárulnak az Árpádház történetének pontosabb megismeréséhez, a magyarság keleti kapcsolatrendszerének tudományos feltárásához, valamint a középkori magyar elit genetikai és történeti összefüggéseinek komplex rekonstrukciójához. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportja éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
5: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útravaló követ. Ezután Darmos István néprajzkutatóval a vőfélyekről beszélgetünk.
2: Kiből lehetett vőfély? Hát ez is területenként változott, mert van olyan, Abaújban van olyan település, ahol mindig a rokonságból ment a vőfély, és akkor tanult szövegeket esetenként, amit használtak, vagy ami ott a faluban ilyen kis füzetecskékben terjedt, egymásnak adogatták át ugye ezeket a vőfészövegeket, de voltak természetesen olyan vőfélyek is, akik egy-egy településen nagy rangban álltak, és nagyon sokszor hívták őket lakodalomba, sőt az volt a rang, hogyha az a vőfély ott volt abba a lakodalomba. Úgyhogy sokféle módon működött ez a titulus, de mindenképpen a szerepe az nagyon nagy a lakodalom során.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 15-e van a Jolánok neve napja. A Jolán nevet Dugonics András használta először 1803-ban megjelent Jólánka, Etelkának leánya című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, vagy a görög Jolanta, Jolanda név. 1309-ben napon Tamás esztergomi érsek első Károly néven magyar királlyá koronázza Károly Róbertet a budai nagyboldogasszony templomban. 1312-ben a Rozgonyi csatában Károly Róbert legyőzi Aba Amadé fiait és Csák Máté segédcsapatait. 1389-ben a törökök döntő győzelmet aratnak a Rigó-mezei csatában. 1682-ben Báthori Zsófia halála után 2 évvel Munkácson házasságot köt Zrínyi Ilona és Tököli Imre. 1752-ben Benjamin Franklin végrehajtja híres sárkányos kísérletét, amelynek során sikeresen hozott létre szikrákat egy felhőből. A villámcsapás elektromos jelenségének felismerése vezette el a villámhárító feltalálásához. És 1986-ban e napon nyitották meg a Hungaroringet. 1763-ban született Berzevici Gergely, közgazdasági szakíró. 1793-ban Aranyi István evangélikus pap, 1829-ben Szász Károly író-költő született. 1843. június 15-e a dátum, amikor meglátja a napvilágot Edvard Grieg, norvég zeneszerző, zongoraművész. 1848-ban Láng Adolf műépítész, a magyar historizmus képviselője született. 1874-ben Böck Hugó, geológus. A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola professzora, az alkalmazott földtan kiváló művelője, főbányatanácsos, helyettes államtitkár. 1928-ban született és 2005-ben hunyt el Tábori Nóra Kossuth-díjas színésznő. 1939-es Lőrincze László író. 1521. június 15-én hunyt el Bakócz Tamás esztergomi érsek bíboros. 1631-ben Decsi István református lelkész költő halálát jegyezték a krónikák. 1893-ban pedig Erkel Ferenc zeneszerző karmester zongoraművész pedagógus hunyt el. Nem kevésbé sakkmester is volt, a pesti sakkör első elnöke. Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte, de alkalmilag vezényelt is, és a zeneszerzéssel is megpróbálkozott. 1840-ben írta meg első operáját, a Báthori Máriát. A szövegkönyv szerzője Egressy Béni volt, akivel egészen haláláig dolgozott együtt. 1844-ben megnyerte a Kölcsei himnuszának megzenésítésére kihirdetett pályázatot, az 1848-49-es forradalmi szabadságharc után a főváros hangverseny életének fellendítésén fáradozott. 1884-ben a megnyíló operaház főzeneigazgatója lett. Nevéhez fűződik a Nemzeti Opera megteremtése. Leghíresebb operája a Bánkbán. Kedves hallgatóink, a június 15-i nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

közösségben vagy magányosan. Érdekes megfigyelnünk a mindennapi életben zajló folyamatokat e kérdéssel kapcsolatosan. Egyre inkább azt láthatjuk, hogy cégek, csoportok, országok erőik egyesítésére törekszenek, szövetségeseket keresnek és egyesülnek. Ebben látják erejüket, fennmaradásuknak esélyét. Másrészt láthatjuk ennek a folyamatnak az ellenkezőjét, hogyha az egyéni sorsokra, életekre figyelünk. Az ember egyre jobban elidegenedik a másik embertől, sokan magányossá válnak, elveszítve az alapvető együttélés korábban természetes közösségi formáit. Észre sem vesszük, hogy életfolytatásunk azzal a következménnyel is jár, hogy egyre kevesebb a közösség a másikkal. Nem egyszer megtapasztalt valóság, hogy még a családon belül is, amely a társadalom legkisebb egysége, sejtje, egyszerűen csak egymás mellett élnek. Arról nem is beszélve, hogy a szomszédi jó viszony, a rokoni kapcsolatok valamikor biztonságot, segítséget nyújtó jelensége szinte megszűnő félben van. A gyülekezeti közösség, amelyben erőt meríthetett, támaszt talált vagy örömét oszthatta meg, egy szóval számára is értékes közösséget élhetett Istennel és emberrel, egyre elhanyagoltabbá vált. A társadalmi közösségek élő lüktető voltáról szóló tudósítás már a médiában is nagyon rendkívüli hírek közé kerül. Nem ez a természetes. Érdemes átgondolni, hogy ki is veszít mindezen, és hogy a vesztes mit veszít el mindezzel. Ha az ember élete ezen a vágányon tovább halad, vajon hová juttat el valamennyiünket ez a folyamat? Talán néha azt mondja az ember, hogy majd. Most vannak nekem fontosabb dolgaim, mint a közösség. Magamra és az én dolgaimra kell koncentrálnom, az én életemmel kell foglalkoznom. Talán belülről többet, jobbat akarunk, de nem leszünk ezzel majd szegényebbek. Életünk nem lesz üresebb, szürkébb, sivárabb, értéktelenebb? És nem fosztjuk-e azokat meg, akik életünk részei, és akiknek mi életük részesei vagyunk? A közösség, mely arra adatott az embernek, hogy benne az ember élete kiteljesedjen, benne átélhesse mindazokat az érzelmeket, értékeket, amelyektől igazán boldog lesz. A közösségek elvesztésével talán éppen ezt az óriási lehetőséget veszítjük el. Talán van még időnk újra felfedeznünk kapcsolataink erejét. Talán van még időnk újra építenünk elfeledett közösségeinket.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. június 15-én hétfőn délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. Az imádság évében különös hangsúlyt kapott a tiszánineni református gyülekezetek találkozója a Sárospataki Református Kollégium udvarán az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítésére, amely immár az 5. volt 2022 óta. Az alkalom közös énekléssel kezdődött, több mint 500 ember dicsérte együtt Istent Dezső Dárió művésztanár zongora kíséretével, ezt követően a napfelütését Barna Sándor, a tiszánineni református egyházkerület püspöke igehirdetése adta meg az idei év mottójával, a 46. Zsoltár 11. versével, amely így szól: csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. A püspök a Zsoltár üzenetét fejtette ki magyarázatában, egyfelől rámutatva, hogy Isten az Úr minden felett, másfelől kiemelve, hogy Isten népének a védelmezője, és még az elbukó, botladozó embernek is van Istennél menedéke. Az ige hirdetés után az egyházkerület esperesei köszöntötték a résztvevőket. A köszöntők után az egymást követő gazdag program kínálat szellemi, lelki munícióval ajándékozta meg a jelenlévőket, írja az egyházkerület honlapja. Az előzőhöz hasonlóan idén is Hercegkúton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét, az eseményen 8 olyan csapat vett részt, amely papíron nem létezik, vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A barátságos csoport mérkőzéseket követően Hercegkúton találkozott a nagy közösség egy nagy futball juniálison, gyönyörű környezetben. A résztvevők, vagyis Bodroghalom, Felsőberecki, Füzér, Hercegkút, Hollóháza, Mikóháza, Nagyrozvágy és Sárospatak végardó csapatai közül a győzelmet végül Hollóháza szerezte meg. Az esemény hátteréről az egyik főszervezőt, Ringer Istvánt, a sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják.
2: Némiképp módosult a tavalyihoz képest a lebonyolítás, most is voltak egyébként előmérkőzések, de tét nélküli előmeccsek. Azt kértük a kupába benevezett csapatoktól, hogy minimum 2 barátságos mérkőzést játszanak le, ez volt a kvalifikációnak az alapja valójában, és akik ezt vállalták és lejátszották a 2 barátságos meccset a csoportbeosztások szerint, azok nyertek belépőt erre a mai Hercegkúti 8-as döntőre. Mind a 8 csapat, aki részt vett a előmeccsekbe, itt van most, és egy mini torna, egy villámtorna keretében dől el az, hogy ki lesz az idei hátsó füves kupa győztes az MP-ben. 2 4-es csoportra osztottuk a csapatokat, körmérkőzések zajlanak a csoportokon belül, és aztán a csoport győztesek és a csoport másodikok játsszák az elődöntőt. Az elődöntők vesztesei a bronzmeccset, a győztesek pedig a döntőt, úgyhogy egy egész napos futballünnep ez, ahol a legfontosabb az, hogy együtt van 8 papíron nem létező megszűnt falusi futballcsapat. Sportbarátságokra nyílik lehetőség, régi sportbarátságok felelevenítésére, találkozásokra, beszélgetésekre. Ez a legfontosabb a sportértéken túl természetesen, a mozgás örömén túl, hiszen ahogy első perctől kezdve hirdetjük, ez a hátsó füves program alapvetően egy társadalmi program, nem annyira a futball, mint sportágnak a ügye az, ami minket ebben elsősorban mozgat, hanem a megszűnt falusi futball közösségeknek, mint társadalmi szinergiáknak az erősítése, újra valamilyen módon való feltámasztása, hiszen egy falusi futballmeccs, egy vasárnapi futballmeccs az alapvetően egy társadalmi esemény volt, nem kizárólag, vagy nem elsősorban sportesemény, ott az emberek összejöttek, megbeszélték a ügyes bajos dolgok, és most körbenézünk itt a pályán, azt láthatjuk, hogy ugyanez zajlik, a pihenő csapatok játékosai vidáman beszélgetnek, jönnek érdeklődők, nézők, szurkolók, és hát erről szól ez a falusi futball valójában.
1: Ünnepi istentisztelet keretében iktatta be Tóth Kis Esztert lelkipásztori tisztségébe Mészáros István, az Zempléni Református Egyházmegye esperese június 14-én délután a Tokaji Református templomban, a hagyomány szerint átadva a templom kulcsát, a gyülekezet pecsétjét és az esperesi szolgálati engedélyt. Kis Tóth Eszter

0: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológia lelkész szakán végzett, beosztott és helyettes lelkészként 4 éven át a Gávai Református Egyházközségben szolgált, 2025. augusztusában költözött Tokajba, szeptemberben már meg is kezdte szolgálatát a Tokaji Református Egyházközségben, ahol az eltelt idő alatt pezsgő életet és minden korosztályt megszólító programokat hozott a helyi gyülekezet életébe, vezetésével megszervezték a fiataloknak szóló ifjúsági alkalmakat, visszahozták a gyermek istentiszteleteket, megalapítottak egy női és egy férfi kört, és létrehozták a Szépkorúak Biblia óráját is. Idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola, amely egy cigándi székhelyű magánalapítású művészeti intézmény és Borsodabolcs-Zemplén vármegye számos településén biztosít művészeti oktatást, az 1996-ban alapított iskola fő célja a térség zeneoktatási hiányosságainak pótlása, valamint a tánc és képző művészet népszerűsítése volt, mára már 13 településen vannak jelen, és számos tehetség műhelyt működtetnek. Az évfordulón gála műsort rendeztek, amelyen az iskola fenntartója Dombóvári János beszélt az iskola jövőjéről.
1: Nagy kihívás ma művészetoktatásban oktatni is, és hát a növendékeknek részt venni. Én remélem, és ebből a szempontból sosem volt baj a bizakodásommal, hogy ha csökkenő létszámmal is. A csökkenő létszámot én egyben a minőség javulásaként is gondolom, és ez ebből a szempontból hasznos lehet, hogy valóban azok a fiatalok jöjjenek, akik szeretik, és szorgalmasak, és képesek felmenő rendszerben a lehető legtovább benne maradni az oktatás rendszerében, hogy aztán, ha sikeresek, akkor esetleg szakmai életpályaként is választhatják. Egy biztos, az a korábbi nagy gondolkodóknak az értékítélete, akik a zenével való kapcsolatot lelki tápláléknak tekintik, ezek nem vesztik érvényüket, és a személyiség formálásban, a fejlődésben továbbra is kikerülhetetlen területe lesz az oktatásnak, és ha mennyiségben kevesebb is él ezzel a lehetőséggel, de én reménykedem, hogy a minőség irányába tolódik majd el ez a jelenleg mennyiségi oktatás, és kellő utánpótlást tudunk majd kinevelni a folytatáshoz. Én a következő 30 évet még optimistán látom magam előtt, ha nélkülünk is, de törekszünk, hogy megfelelő biztosítékot kapjon az intézmény működése a jövőben.
0: Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol és drog maraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőr Főkapitányság a police.hu oldalon. A tájékoztatás szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és június 21-e között tartó ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írták. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit, köszönöm a figyelmüket.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a vőfély a házasságkötés szokás körének sokoldalú tisztségviselője, a lakodalom szervezője és az esküvő gyakorlati munkáinak a vezetője. A tisztség betöltése felkészültséget kíván, tapasztalatot a szervezésben, valamint a vőfély versek ismeretét, ezért a paraszti közösségekben néhány jó képességű férfi specializálódott erre a feladatra. Néha a rokonságba tartozó fiatal férfit kérték fel a vőfélyi feladatok ellátására. Egy lakodalomban több vőfély is lehetett, akik közül egy-kettő töltött be vezető szerepet. Kedves hallgatóink, Darmos István néprajzkutatóval most a vőfélyekről beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
2: A mai adásunkban a vőfélyekről fogunk beszélgetni Darmos István néprajzkutatóval. Hát a vőfélység az egy nagyon magas titulus, és nem is tudom, hogy születnek a vőfélyek, vagy megtanulnak vőfélyeknek lenni. Kik a vőfélyek?
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert vannak olyan elméletek, vannak olyan kutatások, hogy tulajdonképpen a vőfélyek azok az egykori sámánoknak a leszármazottai, és ezt mutatja az öltözködésük is sokszor. Tehát vannak erre irányuló gondolatok, hogy ez így lehetett valamikor. Általában ugye ők a lakodalmi tisztségviselők között vannak, ugye a lakodalmi tisztségviselők vagy tisztesek sokan vannak, hiszen léteznek kis vőfélyek, nagy vőfélyek, nász nagyok, örömapa, örömanya, komora gazda, gazdaasszony, tehát nagyon sokan vannak, de köztük ő a szertartásmester. És ugye kiből lehetett vőfély? Hát ez is területenként változott, mert van olyan, Abaújban van olyan település, ahol mindig a rokonságból ment a vőfély, és akkor tanult szövegeket esetenként, amit használtak, vagy ami ott a faluban ilyen kis füzetecskékben terjedt, egymásnak adogatták át ugye ezeket a vőfélyszövegeket, de voltak természetesen olyan vőfélyek is, akik egy-egy településen nagy rangban álltak, és nagyon sokszor hívták őket lakodalomba, sőt az volt a rang, hogyha az a vőfély ott volt abba a lakodalomba. Úgyhogy sokféle módon működött ez a titulus, de mindenképpen a szerepe az nagyon nagy a lakodalom során.
2: Nekem a Bodrog közben élnek rokonaim, és van közöttük vőfény is. Azért mondom, hogy vőfény, mert itt a mi vidékünkön nem vőfénynek, hanem vőfénynek hívják őket.
3: Igen, vőfénynek is emlegetik, ez így van, és az is érdekes, hogy ugye az egyik jelképük, az egyik jelvényük az a vőfénykendő vagy vőfékendő, de ennek is sokféle elnevezése van, mert ezt mondják hosszú kendőnek is, aztán itt a hegyközi településeken ott emlegették úgy is, hogy rucsnik, ami ugye hát itt a szlovák és ruszin lakosság nyelvéből, anyanyelvéből átemelve ott törölköző jelenti hivatalosan, és vannak leírások, amiben azt mondták egyszerűen csak, hogy hosszú szőttes, kirojtozott törölközőt tettek a keresztbe a vállukon a vőfények.
2: A vőfélyek vagy vőfények szertartásmesterek, így említetted őket, tehát nekik szerepük van a templomi szertartás előtt és után a polgári szertartásban, aztán később a jó csürdöngölős lakodalomban is, igaz?
3: Igen, sőt már jóval megelőzve a lakodalmat, bizonyos esetekben már a készfogón is voltak, hiszen ott már mentek kikérni a lányt, úgymond, és voltak kikérő vőfények, voltak kiadók, kiadó vőfélyek, és már ott is kaptak például, akkor még nem is menyasszonytól, vőfély kendőt, és abban végezték el a feladatukat. Utána a hívogatásnál is már szerepük van, tehát mennek házról házra, ugye megbeszélve az ifjú párral, hogy kiket kell meghívni, és akkor kisvőfélyek, van, ahol a kisvőfélyek hívogatnak, van, ahol a nagyvőfély hívogat. Aztán olyanról is tudunk, hogy a bokréta kötésre, hívogatásra is már szintén felszallagozva ment a vőfély, és ezt is hivatalosan tették meg, tehát nem csak szóltak egy-két barátnak, barátnőnek, ismerősnek, rokonnak, hogy gyertek el a bokrétát megkötni. Sőt, még olyat is ír a szakirodalom, hogy hogy a csiga csinálás, ami szintén megelőzi a lakodalmat, ugye a csigatésztának az elkészítése, ez is egy közösségi esemény, és hogy erre is hívogattak, és ezt is már felszallagozva, fölöltözve végezte a vőfé.
2: Azért nem mehetünk el szó nélkül a vőfé szövegek mellett, hiszen tudjuk, hogy településenként, tájegységenként változnak ezek a szövegek, de tulajdonképpen lényegében mind ugyanarról szólnak, és bizony vannak benne sikamlós, csiklandós részek is.
3: Hát, mint ahogy a lakodalomban is vannak ilyen részek is természetesen, hiszen azért a lakodalom már az ifjú párról, az ifjú párnak a további életéről, az ifjú párnak, vagy a menyasszonynak a házas életre való felkészítéséről is szól. Tehát itt a mi vidékünkön például a kontyoló az bizony olyan, ami nem gyerekfülnek való, amikor körbeállják az asszonyok a menyasszonyt átöltözéskor, amikor már újasszonyként tér majd vissza a lakodalomba, akkor bizony elég vaskos szövegekkel énekelték körbe, és táncolták körbe. És bár az is érdekes, hogyha az egyik faluban kérdeztük, hogy itt énekeltek-e ilyen vaskos szövegű kontyoló dalokat, akkor mondták, hogy hát itt Fűzéren nem énekeltek, a pusztafalusiak, na azok igen, a pusztafaluban kérdeztük, akkor azt mondták, hogy hát itt nem volt, hogy csak a finomabbakat énekel, na a bezzeg, a fűzériek azok énekel. Mindenütt énekeltek, mert annak megvolt a maga szerepe, éppen az, amit az előbb említettem, hogy a házas életre felkészítse a fiatalasszonyt. És ugye a szövegekre visszatérve, a vőfé szövegekre visszatérve, tulajdonképpen már a 19. századi ponyva irodalomban is megjelennek ezek a szövegek, és ezeket sokszor kézírással leírkálva kis füzetecskékbe vagy lapokra így őrizgették meg, és adogatták egymásnak át a különböző nemzedékek, és természetes volt az, hogy ha valahol volt egy jó rímfaragó ember, akkor ő hozzátett ehhez. Valahol meg elvettek egy kicsit belőle, és akkor ez mindig alakult. Mindig ugye a helyi szokásokhoz alkalmazkodott, tehát hogyha valahol a lakodalom menetéből kiesett egy szokás ellen például, akkor az természetes, hogy akkor azokat a szövegeket nem használták, és akkor az esetleg elfelejtődött. De mert azért azt is el kell mondani, hogy sem a szokásvilág, sem a szövegek, népi szövegeknek a világa, sem a lakodalom, az soha nem egy állandó dolog, hanem mindig folyamatos változásban van. Tehát ha valami eseményről beszélünk, akkor az abban az időszakban, azon a helyen értelmezhető, és abban a környezetben értelmezhető.
2: Halljunk szót, ha ezt valaki meghallja, rögtön tudja, hogy ez a vőfélyeknek a beköszönő szövege. Te vőfé vagy? Vagy voltál?
3: Én nem voltam vőfé soha, viszont egyszer voltam egy vőfé találkozón, mégpedig ott arra kértek engem, hogy én legyek a konferenszé. És ugye ez földesen volt ez a vőfé találkozó, éveken keresztül ment ez a rendezvény, és megbízott engem a igazgató asszony, elmondta, hogy mi lesz a menete a dolognak, és menjek ki, és ezt mondjam el a vőfélyeknek. Most azt tudni kell róla, hogy ott akkor az egész magyar nyelvterületről 60-70 vőfélyt sikerült összeszedni azon az egy alkalommal például, de Gyimesből, Moldvából, Székelyföldről, Délalföldről, Dél-Dunántúról, Rába közben mindenhonnan jöttek a vőfélyek. És akkor mondta az igazgató asszony, hogy menjek ki, és ezt mondjam el a vőfélyeknek, hogy ezeket az információkat. Kiléptem az irodából, és ugye egy nagy aulában találtam magam, két zenekar muzsikált éppen, az egyik sarokban, a másik a büfé előtt, a vőfélyek énekeltek, beszélgettek, mulattak, tán még valaki táncolt is. Mondom, hát én itt hogy szólaljak meg? És eszembe jutott ez a mondat, és mondtam, hogy halljunk szót, uraim. És abban a pillanatban mindenki odafordult. A zenészek levették a vonót a húrról, és mindenki figyelt. Mert ugye ők ugyanazt elvárják a lakodalom menetén, hogyha ők megszólalnak, akkor mindenki odafigyeljen. És ugyanezt ők is természetesnek vették, hogyha én ezzel felhívom a figyelmet, akkor ők is odafigyelnek. Úgyhogy nekem ilyen élményem volt a vőfékedésről, én magam nem foglalkoztam el vőféként soha ezzel. De ha már emlegettük a vőfé szövegeket, itt a beszélgetés elején, akkor hadd mondjam el, hogy itt a vőfé találkozón találkoztam olyan szövegekkel, hogy igazából hát ledöbbentem, hogy a vőfé versek között ilyen is létezik. Mert volt egy idős vőfé, sajnos nem tudom, hogy honnan érkezett a bácsi, és ő a magyarok bejövetelét mondta el, tehát elképesztő verselésben. És bizony, vannak olyan lakodalmak, vagy léteztek olyan lakodalmak, ahol ez is része volt a lakodalmi menetnek.
2: De azért biztos tudsz egy vőfészöveget, amivel el tudunk most búcsúzni a hallgatóktól.
3: Itt áll előttünk az ékes menyasszony, hogy menyecske fővel először mulasson, mindenkinek egy táncot juttasson. De vigyázzanak le, ne tapossák a cipője sarkát, gondoljanak arra, hogy drága pénzen varták az új helyi vargák, úgyhogy menjen mindenki el, 20-asér, 100-asér, 500-asér, 1000-esér, most már azt mondják, hogy dollárér, euróér, mert én kezdem a táncot, a többi még ráér, húzd rá cigány az új házaspárért.
2: Úgy legyen, köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, Darmos István néprajzkutatóval az imént a vőfélyekről beszélgettünk, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Jeremiás könyve 21. fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Aki azonban kimegy, és a benneteket ostromló káldeusokhoz pártol, az megmarad, és ajándékul kapja az életét. Jeremiás idejében ez a profécia hazaárulásnak hangzott. Isten azt üzente, ne harcolj a saját erődből, hanem add fel a várat és maradj életben. Isten nem a büszke ellenállást, hanem az alázatos belátást kérte. Néha a legnagyobb győzelem az, ha letesszük a fegyvert és rábízzuk magunkat arra a sorsra, amit Isten kijelölt. Gondolj a híres amerikai pszichológus Marshall Rosenberg egyik alapvetésére. Ő egyébként az erőszakmentes kommunikáció atya. Ő gyakran hangsúlyozta, a konfliktusokban gyakran választanunk kell, hogy igazunk legyen, vagy boldogok legyünk. Sokszor görcsösen ragaszkodunk a saját várunkhoz, az igazunkhoz, az egunkhoz. Miközben az ostrom felőröl minket. Rosenberg szerint a békesség akkor jön el, amikor megadjuk magunkat a sebezhetőségünknek, és ahelyett, hogy falakat emelnénk, kilépünk a másik elé őszintén. Ez nem vereség, hanem az élet választása a pusztító büszkeséggel szemben. Te mi ellen harcolsz mostanság? Talán egy olyan helyzetet próbálsz kontrollálni, ami már rég kicsúszott a kezedből. Lehet, hogy egy rossz szokás, egy megromlott kapcsolat, vagy egy munkahelyi stressz ostromol. Ne próbáld meg egyedül védeni a menthetetlent. Válaszd a kimenekülést. Ismerd el Isten előtt, hogy elfáradtál. Add fel a kontrollt. Aki ma képes letenni a saját igazát és Isten tervére hagyatkozni, az nem veszít, hanem megnyeri a békességét. A mai ige magyarázat a Szabolcs Veresmarton szolgáló Berencsi Balázs lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió üdvözli az Egyesült Államok és Irán között bejelentett megállapodást, mely első lépést jelenthet a hormuzi szoros megnyitása és a közel-keleti konfliktus lezárása felé, jelentette ki Kaya Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős EU képviselő hétfőn Luxemburgban a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Hangsúlyozta, a megállapodás megnyithatja az utat a nukleáris kérdésről és más a térség stabilitása és békéje szempontjából meghatározó ügyekről szóló tárgyalások előtt. A főképviselő megerősítette, hogy Luxemburgban a külügyminiszterek Ukrajnáról is tárgyalnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt éjszaka ismét fokozódtak az orosz támadások a civilek és az UNESCO világörökségi helyszínei ellen. Mint mondta, ezek háborús bűncselekményeknek minősülnek. A főképviselő közölte azt is, hogy napirendre kerülnek a bővítési folyamattal kapcsolatos ügyek is. Megemlítette, hogy a külügyminiszterek a további témák között az ebola járvánnyal kapcsolatos kérdéseket is megvitatják. Az ország legjobbjai között vannak a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Szarvason rendezték meg a 17. országos gyermekszóló táncverseny döntőjét, ahol 8 növendék jutott be az ország legjobb fiatal néptáncosai közé. A felkészülés alatt a gyerekek nem csak technikailag fejlődtek, hanem mentálisan is erősebbé, magabiztosabbá váltak. Lelkesedéssel, alázattal és kitartó munkával készültek, és mind a kötelező, mind a szabadon választott táncaikban gyönyörű teljesítmény nyújtottak, mondta Maródi Attila, a néptánc együttes vezetője. Kiváló besorolást kaptak az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű tavak fürdőhelyei, így a Balaton, a Tisza tó és a Velencei tó is. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a pedig jó vagy kiváló minősítést kapott. A Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján hétfőn. Kiemelték, hogy a kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét a laboratóriumok rendszeresen vizsgálják. Felhívták a figyelmet arra is, hogy fürdőzni csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött fürdőhelyeken biztonságos. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt pedig érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján az országos jégkármérséklő rendszer. A legmagasabb kockázatú területeken összesen több mint 280 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Kifejtették, az országos jégkármérséklő rendszer működésében június 3-ától új működési rend lépett életbe, eszerint a talajgenerátorokat csak a legmagasabb kockázatú riasztás esetén indítják be. Ennek oka, hogy a rendszer működéséhez szükséges támogatói megállapodás az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériummal még nincs aláírva, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a múlt évről megmaradt ezüst jodid készlettel tud gazdálkodni az idei védekezési szezonban, írta a NAK közleményében.
0: Az időjárásról.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Sokat halljuk, hogy a sport milyen fontos minden életkorban, gyerekek és felnőttek esetében egyaránt. Az egészséges életmód elengedhetetlen része, mert erősíti az immunrendszert, fejleszti a mozgáskoordinációt, növeli az önbizalmat, megtanít együttműködni és versengeni. De mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Mit kell választani, hogy ez a gyermekhez valóban illeszkedjen? Hogyan tudja egy szülő hatékonyan támogatni a gyermekét, és mikor kell a sportot abba hagyni? Milyen egy jó szülő-edző együttműködés? Ezekre a kérdésekre keresem majd a választ Bíró Zsolt sportszakpszichológussal.
2: Ugye a tehetség az kreatív, alapvetően autonóm, tehát az azt mondja, hogy szabadságigénye nagy, ami így felnőtt pedagógus szemmel akár ilyen túlságosan öntörvényűnek tűnhet, nagyon makacsnak, vagy akár ilyen együttműködésre képtelennek. Ezek olyan kifejezések, amiket át is lehet keretezni, tehát hogy az a makacság az lehet egy nagyon erős kitartás is. Az az öntörvényűség vagy autonómia az jelentheti azt is, hogy meglátja a gyenge pontjait mondjuk egy szabályrendszernek, ami hát egy kevésbé önreflektív edzőben, pedagógusban azért akár dühöt is kiválthat. De hogyha visszatérünk oda, hogy a tehetséges gyermeknek pedig ez vele járója, és ezt megpróbáljuk levagdosni, és ezt nagyon könnyen le lehet vagdosni. Tehát, hogy azért az egy nagy-nagy téveszme, hogy a tehetség utat tör magának, ez egy nagyon nagy butaság, az úgy lehet taposni a tehetséget, mint annak a rendje. Ami fontos, az az, hogy én is azt látom, hogy akár megnézzük a csapatsportjainkat, hogy jó gyerekeket nevelünk, és ott lesznek a viszonylag fegyelmezett, olyan jó fiúk, jó lányok, lehet, hogy megcsinálja az edzés munkát, de akkor, amikor téthelyzet van, mit fog mozgósítani? Előfordulhat, hogy jó dolog a fegyelmezettség. Tehát ott már nem erre van szükség, hanem ott arra van szükség, hogy tényleg az öntörvényűség, tényleg a szemtelenség, a pimasság, sokszor azzal lehet nyerni.
1: Remélem, sikerült most is felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A szabad mozgás elengedhetetlen része a gyermekek mindennapjainak, de bizonyos életkor fölött, amikor a szociális készségek fejlődése is alkalmassá teszi őket rá, fontossá válik, hogy irányított foglalkozásokon is részt vegyenek, mert a célzott fejlesztés csak így tud megvalósulni. A mozgás fejlődésén túl a gyermek kipróbálja saját képességeit, megtapasztalhatja, hogy ő is ügyes valamiben, ami erősíti a kompetencia érzetét. Annak megtapasztalása és tudása, hogy ő is jó valamiben, az iskolai teljesítménnyel is szorosan összefügg. De mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Milyen sportágat kell választani, és hogyan tudja egy szülő hatékonyan támogatni a gyermekét? Többek között ezekről kérdeztem Bíró Zsolt, sportszakpszichológust. Miért fontos az, hogy a gyerekeket mozgásra neveljük?
2: Hát ezt már nagyon sokan leírták, elmondták, ugye az elmúlt évtizedekben, évszázadokban pszichológusok, testnevelő tanárok, biológusok, nagyon sok tudományterületről azt gondolom van egy ilyen egyetértés, egy konszenzus abban, hogy fizikálisan és mentálisan is nagyon-nagyon fontos a fejlődés érdekében a gyerekek számára egészen kiskortól, tehát ahogy is mondhatjuk, hogy az egészséges életmód nagyon fontos része, immunrendszert erősíti, önbizalmat növeli, társaságban történik, ugye megtanít a többiekkel együttműködni, a felnőtt világnak a szabályait elfogadni, tehát számtalan olyan előnye van, hozzáadott értéke van, amit konkrétan más területről nagyon nehéz lenne összehozni, összehordani, így, hogy muszáj mozogni a gyereknek, hogy ilyen sok pozitív hatást elérjünk. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy hogy indul akár egy csecsemőnek így az én tudata, mert az első élmények között van az, hogy ott a kis homályos látásával, ahol az anyának is csak arcának így a vonalait így valahogy megismeri, és kezd így elkülöníteni a többi arctól. Az első ezen kívüli élménye az, hogy ott kalimpál valamit a kezével, és akkor ott szinte változik így előtte valami. Tehát, hogy nagyon erősen össze van így kapcsolva az, hogy ő mozog, azzal, hogy hatást gyakorol a környezetére. És hogy egy óriási örömérzetet okoz már egy csecsemőben is, vagy így az én tudatnak az egyik alapköve, a testünknek a használata. Én innen indítanám, hogy ez már a babakocsiban, vagy kiságyban, vagy hordozóban, vagy most nevezzük bárhogy, ez már ott megjelenik.
1: De külön kell választani ezt a sporttól. Én 49 éves vagyok. A mi időnkben iskolás évek előtt nem nagyon sportoltunk mondjuk versenyszerűen, hanem csak játszottunk. Kim voltunk az udvaron, len voltunk a grundon, ameddig lehetett kint voltunk, és hétvégén este 10-11 órakor már úgy könyörgött be bennünket édesanyánk, hogy menjünk be. De hogy a sportolás maga az leginkább általános iskola alsó tagozatán kezdődött, amikor bekerültünk az iskolába. Most viszont azt látom, hogy ez előrébb tolódott. Tehát már óvodában elkezdik a gyerekeket vinni, úszni, focizni, aikidózni, tehát különböző sportágakra.
2: Azt nagyon fontosnak tartom, hogy válaszok külön, hogyha valakinek az a célja, hogy később akár aikidó bajnok legyen, akár úszó bajnok. Nem gondolom, hogy annak befolyásolnia kellene mondjuk a 6 éves korig történő mozgást vagy sportot, tehát nem abból lesz későbbi aikidó bajnok, aki már 5 évesen gyönyörűen csinálja a mozdulatokat, hanem ahogy mondta is, hogy hát ott még másznak a gyereket, meg kúsznak, meg bújóskáznak, meg fogóskáznak, és hogy ezeken kell átmenniük ahhoz, hogy később már egy választott sportágban ők tudjanak egyáltalán fejlődni. Tehát valóban van ilyen tendencia, vagy volt, most már inkább megfordult megint, amennyire az én környezetemben én látom, hogy próbálják minél hamarabb specializálni, hogy fú, hát itt már nagyon kell tanítani belsővel azt a rugást, vagy a kosáradobást, vagy bármit specifikusan, és hetente négyszer-ötször is ugyanazt kell csinálni, de hogy azért a szakemberek tudják, hogy nem. Nagyon fontos, hogy először menjen végig az a gyerek azokon az alapmozgásformákon, amik általánosan fogják őt fejleszteni. Tehát, hogyha most nézzük a Ovi foci program, az egész országban, ugye az oldalban elérhető, az, hogy külsős szakemberek, edzők mennek oldalba Ovi focit tartani, és hogy ne ijedjünk meg attól, hogyha esetleg oda kutkantunk, és azt látjuk, hogy úristen, de hát nem is fociznak, mert szabadrugásokat kellene gyakorolni, vagy valamit, nem. Tehát, hogy akkor csinálja jól a dolgát a kollega, ha azt látjuk, hogy ők fogócskáznak, vagy tűzvízrepülőznek, vagy kúsznak, tehát, hogy mozgásfejlesztés történik. Igen, Ovi foci program keretében, igen, ismerkednek a labdával is természetesen, mert a ritmusérzéket fejlesztik. Ha pedig azt látjuk, hogy be van dobva egy labda, és mindenki rohan, és lökik fel egymást, tudom, hogy nem abból lesz majd mozgásfejlődés, vagy akár a következő szoboszlai, hanem abból, hogy ezeket a klasszikus gyerekjátékokat tanulják meg, és ezen keresztül fejlődnek. Hát ha megnézünk egy fogócskát, hát TikTokban össze-vissza kiszámíthatatlanul futnak közbe, kennelniük kell a környezetüket, döntést hozni folyamatosan, hát ez bármely csapatjátékra egy kiváló előkészítés. Már önmagában az a játék, akkor érintő fogóban, ahol megérintették a gyereket, ott kell fogni a testét, és úgy kell szaladnia, tehát hogy az is a maga a testtudatnak egy nagyon fontos játéka, az elővételezésnek, hol fogom én megfogni azt a másik gyereket, a vállánál, ami így egyszerűsíti a dolgát, vagy próbálom egyből a vádliánál megfogni, tehát aki már így előre gondolkozik, az már próbálja nehezíteni a következő fogónak a dolgát. Tehát nagyon sok minden van ebben, és én is azt hallom, hogy ezen végig kell menni mindenkinek. Ha megnézzük korunk egyik legnagyobb labdarúgóját, Haalandot, most nagyon sokáig ő nem is köteleződött el a labdarúgás felé. Nagyon sok minden más csinált, de hogy nem specifikus a labdarúgó volt gyerekként.
1: De akkor miért van az, hogy szülők már óvodáskorban erőltetik azt? Mert hát persze a szülő mindig elfogult a gyermekével. Tehát, hogyha 3 éves már kitűnően tudja a labdát rúgni, akkor a szülőnek valahol ott a szemei előtt lebeg, hogy ebből focista lesz ebből a gyerekből, stb. Tehát, hogy a szülő sietteti ezt, hogy minél hamarabb elkezdjék képezni a gyerekét, ami nem biztos, hogy jó?
2: Részben van olyan szülőtípus, aki sietteti, de azt gondolom, hogy ez nem is a szülő felelőssége feltétlenül, vagy nem kizárólag, hogy ő sietteti. Tehát olyan meglátja, hogy ú, abban ügyes, persze, hogy szeretne jót a gyermekének. Nyilván ez is lehet ilyen szélsőséges fantázia, és ugye tudjuk ezt a jelenséget, hogy akár a saját meg nem valósított álmát próbálja megérni a gyereken keresztül. Mindig fontos megkérdezni magunktól szülőként is, és mindig figyelnünk kell arra, hogy kinek az akarata, hogy ő menjen most sportolni, vagy hogy még egy edzésre menjen el, vagy hogy még jobban hajtson, ezt most egyébként a gyerek akarja, én akarom, ez az én vágyam, ő hol van ebben, tehát mindig érdemes egy ilyen önvizsgálatot tartanunk szülőként, mert könnyen átlendülhet egy másik irányba, hogy lényegében a szülő akarja ezt az egészet, és az nem lesz jó a gyermeknek. Tehát a sporthoz való viszony, a sporttal való kapcsolata fog sérülni ezáltal. Még azt mondom, hogy ha az élsporttal való kapcsolata sérül, az még a kisebbik veszteség, de az, hogy a mozgással, a sporttal, egészségi sporttal való kapcsolata sérül, az már egy nagyon nagy veszteség így a felnőtt korra vonatkozóan is. No, de visszatér oda, hogy mi a helyzet azzal, hogy hát azt akarjuk, hogy már focizon az a gyermek, már rúgja a vört, vagy bármely más sportágban most ő legyen egy ilyen elkötelezett sportoló. A legfontosabb az, hogy az edző álljon bele abba, hogy kedves szülők, én így dolgozok, ezek az én szakmai elveim, 6 évesen nem fogunk tornát nyerni, ő nem vállalom azt, hogy gyerekbajnokokat neveljek, azt vállalom, hogy egészséges gyerekeket nevelek, akiket nem fogunk be a korai specializációnak a káros hatásainak kitenni. És hogy itt van sokszor inkább egy feszültség, hogy egyébként szakmailag kiválóan dolgozó edzők kaphatnak a szülői oldalról nagyon nagy nyomást. Hogy hát akkor elviszem a gyereket, mert ott az a másik csapat, az sikeresebb. 6 éves korról beszélünk, tehát ne akarjunk gyermekbajnokokat nevelni, hiszen ha megnézünk más jelenbeli sikeres felnőtt sportolókat, egyáltalán nem biztos, hogy ők 6-7 évesen kiváló sportolók voltak már. Lehet, hogy sokadikak voltak. Akár Haaland, a kiváló labdarúgó, ő már nem tudom, serdülőkorban köteleződött el a foci mellett. Számtalan más dolgot csinált előtte, de nem, ő se a gyermekbajnok volt labdarúgásban.
1: Sőt, a szakemberek azt is mondják, hogy érdemes kiskorban több sportot kipróbálni, és többféle mozgásformát űzni, mert ugye ez mind fejleszti a gyermeket.
2: Sőt, én még annyit is mondanék, hogy ne az legyen a célja a szülőnek, hogy nem megyünk, kipróbáljuk a karatét, kipróbáljuk az úszást, kipróbáljuk a focit, hanem inkább úgy mondanám, hogy kicsi szakértő váljon belőle akár több területen is, és majd utána döntsön az elköteleződésről. Tehát ne az első egy-két élmény alapján döntsön arról, hogy na melyik az ő sportága, és akkor azt fogjuk csinálni. Nagyon előnyös, hogyha tényleg elköteleződik a pár hónapot, pár évet akár másik sportágokban is.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy a mozgás fontos, hogy örömforrás legyen, feszültségoldást és élményt adjon. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik mondjuk elkezdenek valamilyen sportot, de ők mondjuk nem akarnak meccsekre járni, meg versenyezni, ők csak a sport szeretetért. Szóval itt valahol az edzőnek a szerepe lenne fontos, hogy ezt a szülőkkel megbeszélje, hogy oké, tehát most ide jár a gyerek, de hogy az én célom edzőként az, hogy mondjuk egy csapatot neveljek ki, és akkor, hogy partner benne vagy nem. Mert én azt látom, hogyha a gyerek eljár mondjuk edzésre, és hogyha ő nem akar versenyre menni, akkor lemorzsolódik. Tehát előbb-utóbb azok a gyerekek eltűnnek, akik nem akarnak meccsekre menni. Holott ő lehet, hogy élvezi azt, hogy kosarazhat, csak éppen nincs meg benne az a motiváció, hogy én elmenjek meccselni. Mert nem tartja magát annyira jónak, vagy neki nem hiányzik az a stressz, ami azért ezzel együtt jár. Szóval, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akik szeretnének sportolni, de versenyezni nem szeretnének? És hogy nagyon sokszor én azt látom, hogy ezek a gyerekek kiszorulnak a sportból.
2: Igen, sajnos ez egy létező jelenség. Több mint egy évtizeddel ezelőtt végeztünk egy kutatást részben erre vonatkozólag. Körülbelül ez jött itt, hogy a gyereksportban akkor tudnak bennmaradni, hogyha egyébként van versengés is. Tehát körülbelül ez a közeli sportban, vagy nincs semmi gyermek számára. Nem hozzáférhető a tömegsport, vagy sokkal szűkebben, míg egy átlag vidéki kisvárosban sokkal kisebb esélye van tömegsportot folytatni egy gyereknek. Ha akarok, akkor évente elmegyünk a diákolimpiára, de nekem ez így elég, mert nekem egyébként is a tanulás az fontosabb. És valóban lemorzsolódnak ezek a gyerekek, amennyiben az az edző, vagy az az egyesület nem vállalja deklaráltan, hogy igen, nekünk a csapatnak ez egyik része az olyan, hogy ők járnak edzésre, elfogadjuk, hogy nem jönnek meccsre, de amit megtehetünk, azt meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy ők is az egyesület, vagy akár a csapat részének érezték magukat, de hogy nem minden az élsportról szól, hanem valóban én nagyon fontosnak tartanám, hogy lehessen jó sok hobbi gyerek sportolót nevelni, akik nem a hétvégi meccsért vannak feltétlenül oda. Tehát azt gondolom, hogy ezzel, hogy így csináljuk, egy nagyon nagy tömeget is veszít a magyar sport, de akár úgy, mint a magyar társadalom.
1: Igen, és lehet, hogy mondjuk ezekből a gyerekekből később egyébként tehetséges sportoló válna, akár versenysportoló is, mert ugye nem egyforma az érési folyamat, tehát valakinek több idő kell, valakinek kevesebb. Lehet, hogy aki nagyon tehetséges, az mire odaérne, hogy révbe jusson, kiég és abba hagyja az egészet. Valaki meg éppen azért jut el mondjuk a legmagasabb szintig, mert ugye megvolt neki ez a fokozat. Beszéltünk arról, hogy ki is a motivált valójában, a gyermek vagy a szülő. És igen, ugye a szülőnek van egy nagyon fontos feladata, hogy ott álljon a gyermek mögött. De megéri a túl korai versenyeztetés, vagy a teljesítménykényszer? Mert ha például az úszást nézem, ott is már nagyon korán elkezdik, tehát kiszemezgetik azokat, akik belátnak fantáziát, és bizony 6-7 évesen őket keményen elkezdik trenírozni, de mindenben ez van, hogy a korai kezdés.
2: Hát az, hogy megéri, ez egy jó kérdés, attól függ, hogy mit tekintünk nyereségnek, és mit tekintünk veszteségnek. Tehát látjuk-e egyáltalán a veszteséget, amit okozunk vele, vagy azt ilyen szükségszerűnek betudjuk, hogy korai serdülőkorban a kiégést azt nem tekintjük veszteségnek, hanem azt mondjuk, hogy hát ez ilyen eddig tartott az élsport, akkor azt mondtuk, hogy hát de megérte felkelni. Korán megérte már 6 évesen, nem tudom, sokkal több edzésre menni, mint ami mondjuk így nemzetközi szinten elfogadott.
1: De ön, mint sportpszichológus, bocsánat, hogy a szavába vágok. Igen, igen. Sok gyerekkel találkozott már. Mindegyik igen gyerek élvezi azt, hogy mondjuk úszásnál heti 5-ször, vagy 6-szor, mert 6-szor, már sok esetben 6-szor, mondjuk reggel este menni kell az úszodába és úszni.
2: Élsportban úgy szoktuk mondani, az, hogy az edzések hány százalékát élvezi, meg hány százaléka kifejezetten kellemetlen, meg szoktak határozni egy ilyen arányszámot. Elsősorban felnőtt élsportolók, hogy ha az edzések egyharmadát kifejezetten élvezem, és csak az egyharmada olyan, ami hú, az sok nehéz, akkor egyébként jó úton járok. Hogyha ez az arány felborul, akkor érdemes elgondolkozni. Nyilván gyereksportban azért remélem, hogy több, mint egyharmad az élvezetes edzéseknek a száma, vagy az edzések mennyiségének, vagy időtartamának az egyharmada élvezetes. Tehát azt gondolom, hogy nem baj, ha van benne kellemetlen érzés, nehéz érzés, mert erre is való a sport, hogy megtanulja, hogy igen, amúgy fú, most úgy nincs kedvem edzésre menni, de gondoljam csak végig, hogy mi is fog történni, meddig fog tartani ez a nehéz érzés. És hogyha rendszeresen megéri azt, hogy hát az első 3 perc nehéz, de utána annyira jó az a maradék 60 akárhány perc, akkor ezzel nagyon sokat tanult magáról is, meg akár a nehézségek, nehéz helyzetek kezeléséről. De hogyha ez elkezd nőni, hogy úgy megyek edzésre, hogy egyébként nem akarok, és közben is ilyen, éppen, hogy esetleg egy pillanatra lesz sikerélményem, de közben meg így van egy ilyen nyomott hangulatom, egy fáradtságom, és utána se jobb, és ez az időszak eltart mondjuk már akár több hétig, akkor azért nagyon gyorsan szedjük ki a gyereket, és nagyon gyorsan tartsunk pihenőt számára, vagy struktúráljuk át az ő heteit, és üljünk le beszélgetni arról, hogy pontosan mi is lenne való annak a gyermeknek.
1: De akkor itt különbséget kell tenni a hiszti, és az, hogy mondjuk van egy pillanatja olyan, hogy jobb lenne ülni a kanapén, és semmit nem csinálni, mint az, hogy elmegyek edzésre, mert egyébként, abszolút, ha elmegyek, akkor tök jól érzem magam.
2: Pontosan. Kimozdulok itthonról, az jobb lesz, de természetes, hogy van egy ilyen kezdeti ellenállásom. Ezt ne tévesszük össze azzal, hogy neki nincs kedve hozzá, mert ez egy felnőtt felelőssége, hogy megtanítsa a gyermeknek, hogy mit kezdünk az ilyen nehéz érzésekkel, vagy akár negatív gondolatokkal.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Bíró Zsolt sportszakpszichológussal. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: melyben szó lesz Irán nukleáris programjáról és az Iránnal szembeni szankciók enyhítését is el akarják érni. Az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkárságának közleménye szerint hétfő estétől kezdődően végleg véget érnek a háborús és katonai műveletek minden fronton, beleértve Libanont is. Az iráni hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a Hormuzi szorost a megállapodás pénteki aláírását követően nyitják meg újra. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának hétfői ülésén. Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, mely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanácsülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Elmondta, a tanácskozáson, ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határ ellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Holokauszt megemlékezést tartottak a hétvégén az avasi zsidó temetőben, a miskolci és környékbeli zsidó közösségek deportált áldozatai előtt tisztelegtek. A városból és térségéből 1944. júniusában több mint 15.400 zsidót hurcoltak Auschwitzba, közülük mintegy 14.000-en nem tértek haza. A megemlékezésen egyházi és világi vezetők, valamint a hitközség tagjai együtt hajtottak fejet a holokauszt áldozatai előtt. Deutsch Miklós, a miskolci zsidó hitközség elnöke hangsúlyozta, hogy a nácik nem csupán embereket akartak megsemmisíteni, hanem egy egész nép kultúráját, hagyományait és jövőjét is el akarták törölni. Mégis itt vannak a túlélők gyermekei, unokái és dédunokái, akik tovább viszik az emlékezetet.
1: Az időjárásról.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Bíró Zsolt sportszakpszichológussal arról, hogy miért fontos sportolni, mozogni egy gyermeknek. Nézzük a tehetséggondozás és a sport összefüggését. Milyen egy tehetséges kisgyerek?
2: Ugye a tehetség az kreatív, alapvetően autonóm, tehát az azt mondja, hogy szabadság igénye nagy, ami így felnőtt pedagógus szemmel akár ilyen túlságosan öntörvényűnek tűnhet, nagyon makacsnak, vagy akár ilyen együttműködésre képtelennek. Ezek olyan kifejezések, amiket át is lehet keretezni, tehát hogy az a makacság az lehet egy nagyon erős kitartás is. Az az öntörvényűség vagy autonómia az jelentheti azt is, hogy meglátja a gyenge pontjait mondjuk egy szabályrendszernek, ami hát egy kevésbé önreflektív edzőben, pedagógusban azért akár dühöt is kiválthat. De hogyha visszatérünk oda, hogy a tehetséges gyermeknek pedig ez vele járója, és ezt megpróbáljuk levagdosni, és ezt nagyon könnyen le lehet vagdosni. Tehát, hogy azért az egy nagy-nagy téveszme, hogy a tehetség utat tör magának, ez egy nagyon nagy butaság, az úgy lehet taposni a tehetséget, mint annak a rendját. Ami fontos, az, hogy én is azt látom, hogy akár megnézzük a csapatsportjainkat, hogy jó gyerekeket nevelünk, és ott lesznek a viszonylag fegyelmezett, olyan jó fiúk, jó lányok. Lehet, hogy megcsinálja az edzés munkát, de akkor, amikor téthelyzet van, mit fog mozgósítani? Előfordulhat, hogy jó dolog a fegyelmezettség. Tehát ott már nem erre van szükség, hanem ott arra van szükség, hogy tényleg az öntörvényűség, tényleg a szemtelenség, a pimasság, sokszor azzal lehet nyerni. Szeretem ezt a felosztást például behozni, akár csapat vagy egyéni sportokba is, mondjuk a jégtáncnak a megközelítésébe hozni, ott is megvan a kötelező gyakorlat, erre is szükség van. Ha azt megcsináltam, akkor fogja érdekelni a zsűrit a szabad gyakorlatom. És a nagyon öntörvényű gyerekeknek jó, szerintem jó ez a fajta megközelítés, vagy ezt így magukévá teszik, hogy tényleg szükség van rá, tényleg be kell mutatnom először azt, amit várnak tőlem. A közlegnek meg szüksége van arra, hogy utána viszont csinálhassa, amit ő akar, ami az ő sajátja. Tehát egy jó edző, mondjuk egy csapatsportról beszélve, tudja jól használni azt, hogy főleg gyereksportban, mondjuk egy fociban több poszton is játszott gyerekeket, és igenis olyan poszton is játszatja, amit neki nem annyira a sajátja. De tudja az edző, hogy egyrészt hasznos rá, mert ha tanulja és fejlődik benne, oké, de ezt megcsinálta, utána mehet arra a posztra, amit kreatív és élvezi. Tehát, hogy tud adni is ezzel. Na, szóval ezt én is látom, hogy nem mindig tudjuk jól kezelni a tehetségeinket. Az is nehézség, hogy nagyon kiemeljük őket, tehát átesünk a ló túloldalára. Az egyik oldal az volt, hogy levagdosunk mindent, egyelőgyön nagyon a többiek, másik oldal pedig, hogy túlsottan ki van emelve, és rásütjük azt, hogy te tehetséges vagy, és neked mindenben példaként kell viselkedned, meg neked kell hozni a meccseket, tehát hogy elkezdünk óriási terhet rakni rá. Tehát, hogy nyilván van ezer árnyalat a kettő között, amiket egyébként szabad használni, és van olyan helyzet, hogy tényleg úgy kell kezelni, mint bárki más, hogy érezze, hogy egyébként ő is egy a sok közül, és vannak pontok, ahol pedig tényleg meg lehet adni számára abszolút a differenciált elbánást.
1: De akkor ezek szerint a jó edző mondjuk egy fiatal életkorban sportoló kis palántánál, gyerek palántánál, ott az a lényeg, hogy ne teljesítményorientált szakember legyen? Vagy legyen az is, csak tartsa meg az egyensúlyt, az egészséges egyensúlyt, a teljesítményorientáltság és a fejlesztő, nevelő, meg érzelmi biztonságot nyújtó felnőtt között.
2: Ha még óvodáskorról beszélünk, vagy ez a kisiskoláskor legeleje, akkor egyértelmű, hogy sok haszna nincs a teljesítményorientáltságnak. Ugyanakkor jó, ha van teme annak a pedagógusnak, edzőnek a szakmájára, tehát hogy észreveszi a tehetséget, de ne vigye el, mert nem arra van szüksége még annak a gyermeknek, hanem ugyanúgy az érzelmi biztonságra van szüksége, ugyanúgy arra van szüksége, hogy olyan közegben legyen, ami biztonságos, kiszámítható, egyszerűen egy jó hangulat van, tehát hogy ebben az életkorban magánál a sportágnál fontosabb az edző személyisége. Tehát szinte mindegy, milyen sportággal kezd az a gyermek, ha olyan edző van, akivel egyszerűen nagyon jó buli az az egy óra, és közben jól el is fáradunk, akkor jó helyen van a gyerek. Bármit is fog később csinálni. Jó gyakorlatokat tud adni, jó játékokat, amiben meg lehet élni egyébként a versengést. Tehát a teljesítményorientáltság inkább itt jön be, hogy megtanítja a gyerekeket, hogy hogyan álljanak a saját teljesítményükhöz. És itt ilyen kis alap gondolatokat tud elültetni bennük. Tehát ha hibázik, akkor annyit mond neki, hogy ez az, odaálltál és megpróbáltad, próbálni még egyszer. Tehát nem lesz így, hogy elrontotta, hát persze, hogy elrontja.
1: És nem ordibál.
2: Hanem magát a hozzáállást tanítja meg, hogy mit kell a nem sikerült dolgokkal, hogy ezt kiszabad mondani. És lehet, hogy mutat neki egy darab dolgot, hogy figyelj, fókuszálj most erre, csináld így. Nem kell mindent megtanítani egyszerre, és itt jön az edzői szakmának egy nagy kreativitása és szakmaisága, hogy ő tudja, hogy most ezen a lépcsőfokon pontosan mit kell mondani annak a gyereknek. Mi a következő lépcsőfog, amit most neki meg kell lépnie, és nem a következő titet akarom egyszerre megtanítani, hanem most csak egyet. Egyet mondok. Nagyon jó, fejlődtél benne. És akkor majd 3 hét múlva jön a következő. És hogy hagyja, hogy közben. Hibázzon, hagyja, hogy közben. Félre menjenek dolgok. De alapvetően, tehát az érzelmi biztonság, az legyen meg. Ezt nem írhatja felül semmi. Tehát egy óvodáskori vagy kisiskoláskori sportban.
1: Igen, mondjuk annál rosszabb nincs egy gyerek számára, hogy állandóan hibára emlékeztetik. Tehát, hogyha mindig azt mondják, hogy na látod, megint nem úgy csináltad, ahogy mondtam. Megint nem azt csináltad, amit mondtam. Persze itt jön mondjuk az edző, hogy már elmondtam 20-szor. Hát igen, akkor lehet, hogy 30-szor is el kell mondani annak a 7-8 évesnek vagy 9 évesnek, mert hogy ő még nincs azon a szinten, meg életkori sajátosságból is fakad, hogy ők állandóan próbálkoznak. És természetes, hogy mindig újabb és újabb dolgokat szeretnének kipróbálni. És az nem biztos, hogy egy felemelő érzés a gyereknek, hogy állandóan ordibálnak vele.
2: Ez biztos, hogy nem. Ugyanakkor, ha edzőként én azt látom, elmondtam 20-szor és nem értette meg, akkor egy kicsit magam felé is fordítsam a dühömet, nem a gyerek felé, és vegyem rá magam, jó, akkor lehet, hogy mások kell elmondanom. Akkor lehet, hogy más kell használjak most ennél a csapatnál, vagy ennél a gyereknél. És akkor itt bejön számtalan dolog az önfejlesztésnek a kérdései edzőként. Volt olyan edző kollégám, aki pont ezért, ő például gyógypedagógushoz ment el, mentoráltatni magát, hogy, hogy hogyan tudja jobban megtalálni a hangot a gyerekekkel, hogyan tudja jobban elmagyarázni nekik a taktikát például, és akkor megtanulta, hogy jó, vannak gyerekek, akikkel le kell járni a taktikai mozgásokat, van, akinek elég a vizuális tábla, valaki felmondatja, mint egy verset, verset irat felük, stb. Szóval, hogy itt számtalan kreatív edzői megoldást láttam már a futásom során. Tehát, hogy ha van akarat, akkor meg fogja oldani az az edző, hogy a gyerekeket a saját képességéhez mérten el tudja jutatni oda, ahova ők valók. Ez nem azt jelenti, hogy világbajnok lett velük, hanem mindenkit a saját tudása szerint fog fejleszteni.
1: És hol van ebben a közegben a szülőnek a helye? Mert a szülő szerintem két ember között áll, az edző és a gyereke között. Tehát valahol meg kell bíznia a gyerekébe, és meg kell bíznia az edzőben is.
2: A legjobb, hogyha ez egy háromszög, ahol alapvetően mindenki elfogadja a másiknak a határait, tehát hogy mindenkinek megvan a saját felelőssége, a gyereknek is megvan, az edzőnek is, és a szülőnek is megvan. Ezeket így nagyjából egyeztetjük egymással, de megpróbálunk nem beleszólni. Nyilván ami igaz, nem sért valamilyen nagyon komoly érdeket. Tehát nyilván nem kell elnézni bármit az edzőnek, hanem azért érdemes felhatalmazni. Tehát, hogy igen, ennek a területnek a szakértője, és kedves gyermekem, ezt ő tudja jobban. És ezt szerintem hallania kell egy gyereknek ahhoz, hogy tényleg tudjon bízni az edzőjében, hogy anya, apa őt nem húzza le, hogy jaj, hát az rossz döntés volt az edzőtől, hogy tényleg lecserélt, vagy egy olyan taktikát kért a gyerekektől, ami lehet, hogy végül nem sült el, vagy nem lett eredményes, de lehet, hogy nem is ez volt a célja, hogy eredményes legyen. Tehát fontos, hogy onnan induljunk ki, hogy nagyon sok felnőtt kell egy gyermek köré, így a fejlődése során, tehát akár egy utca, és hogy szülőként mi nem tudunk mindent megadni neki, nem is feladatunk. Ha ezt megpróbáljuk, azok a történetek általában nem szoktak jól elsülni, és nem érdemes úgy tekinteni az őre, hogy nem a fontos személy lesz a gyerek életében, és nem kell, hogy ugyanazt gondolja, amit én arról a sportágról, és még ha abban a sportágban én járatos is vagyok, sokkal jobban jár a gyermek, hogyha ezeket egy másik személytől tanulja meg.
1: De azt gondolom, semmi szín alatt nem jó, hogyha a szülő átveszi az edző szerepét.
2: Igen, igen, és akkor ilyenkor jönnek azok a meglátások, hogy ó, de hát nem jó az edző, hát nem is mond nekik szinte semmit, alig beszél a meccs közben. Ú, de imádom, amikor ez van egyébként, hogy az edző keveset beszél a meccs közben, mert az azt jelenti, hogy ő bízik a gyerekekben, bízik a folyamatban. Elgyakoroltuk, és ők majd megoldják a meccs közben. Igen, nem minden tökéletesen, de ez rendben van, az csak egy visszajelzés az edzőnek, hogy ők most itt tartanak, és lehet, hogy az edző már a meccs közben adja, hogy jó, akkor ezt a gyakorlatot így meg így fogjuk megcsinálni. És lehet, hogy még le is írja közben gyorsan, hogy nem kell joystickozni a gyerekekkel edzőként, a szülőként főleg nem, tehát ugye ez alapszabály, hogy ilyen taktikai utasítást nem adunk, mert a gyerek már lojalitás konfliktus alakulhat ki, ugye az azt jelenti, hogy egyrészt ott az edző, aki fontos számára, úgy tanulják, amit kell, de közben meg apa mondja, hogy most fussak balra, de közben a gyakorlat során nekem jobbra kell, hogy ez csak feleslegesen összezavarja a gyereket. Ráadásul a gyerekek jelentős része elszámol arról, hogy ez nagyon kínos, amikor apa vagy anya túltolja a lelátón.
1: A serdülőkor az, ami egy fordulópont egyébként, hogyha a sportot nézzük?
2: Mindenben forduló pont, az lenne a furcsa, a sportban pont nem az lenne. Egyértelműen, tehát a testi változások, a mentális változások, a társas változások. Ami addig működött, azt hirtelen így felrúgja, alakul egy káosz, és akkor abból alakul majd megint valami jól kiszámítható dolog. Sportban ugye ilyenkor látjuk a lemorzsolódást, látjuk azt, hogy elveszíti valaki azt a nagyon stabil mozgás koordinációját például, ami addig volt, és lehet, hogy 2-3 év mire visszajön. Úszóknál láttam egy kiváló előadást erről pár éve, hogy a serdülőkori változások következtében milyen típusú technikai gyakorlatokat érdemes újra és újra bevetetni az edzésekbe, és hogy annyira tetszett, hogy ennyire specifikusan tudnak erről beszélni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy merjünk ezekről beszélni, és készítsük is fel a gyerekeket erre, hogy tök normális, ami történik most veled. Mert mit történik egy ilyen gyerekkel, akkor bénának érzi magát, mert megint megbotlott a lépcső, meg neki ment az ajtófélfának, mert nem érzi a test határait. Nem tud hirtelen most úgy gyorsulni, de aztán ebből a káoszból utána valami jobb fog majd kisülni. Csak ilyenkor fontos visszatérni oda, hogy bízzak a folyamatban, bízzak a gyakorlásban, merjek visszavenni, merjek pihenni. Fontos elültetni a fejében akár azokat a gondolatokat is, hogy ez egy nagyon erős változás, ami történik a testedben. Kívülről még nem mindig látható, de rengeteg energiát igényel, ezért többet teszik, többet pihen, lusta, idézőjelben lusta, de hát ilyenkor erre van szükség, és gyűjtse az energiát ehhez az életszakaszához.
1: Mikor érdemes váltani, vagy abba hagyni egy sportot? Ezt egy szülő el tudja dönteni, vagy észre tudja venni, hogy hoppá, itt váltásra van szükség, mert valami nem stimmel?
2: Fontos abból kiindulni, hogy azért sportolunk, hogy fejlődjünk, örömet adjon, sikerélményt adjon, jó társaságban legyek, adjon egy biztonságot, kiszámíthatóságot az életedben. És akkor beszéltünk itt arról, hogy ez egy átmeneti probléma, ami csak igen, ez most nehéz, de kibírom, és jobb lett, vagy egy tartós nehézség, ami nem fog változni akkor se, hogyha én itt fejem tetejére állok. Tehát, hogy fontos, hogy ne egy adott kudarc után, egy sértődés után történjen, hanem ez egy kiérlelt döntés lehessen. Ez is fontos, hogy mit tanítunk ezzel a gyermeknek, például egy váltással. Nem arról van szó, hogy fú, nekem az nem sikerült, ezért én inkább elmentem máshova, és akkor egy ilyen, ha nincs jó a szamáris effektusnál, vagy pedig jó, az ott tényleg nem felelt meg, nem volt egy jó légkör, ezért inkább elmentem máshova. Nagyon nem mindegy, milyen narratívája van egy váltásnak, nagyon sok minden indokolhatja, tehát akár itt tényleg ez a serdülőkori krízisek is, hogy egyszerűen átalakul például akár a testük, már lehet, hogy nem is alkalmas annyira arra a sportára, vagy kiderül, hogy hoppá, én maradok 170 centim, mit akarok én a kosárlabdában, rögtönben pontosan, mi lenne, hogyha másba fektetném az energiámat. Nagyon sok kérdés merül ilyenkor fel, de szerintem ami fontos, hogy ez az alapokhoz visszatérni, hogy mennyire örömforrás nekem, hogyha már fél éve rosszul alszik a gyerek, alvás problémái vannak, sír, akkor azért nem gondolom, hogy benne kellene hagyni, vagy ebből azt tanítani neki, hogy hát ilyen a sport.
1: És mi van akkor, ha tevetséges mondjuk abban az adott sportban a gyerek, de ő mondjuk a fejébe veszi, hogy na, én most táncolni szeretnék. Tehát ezt gondolom egy edző és egy szülő részéről is nehéz döntés elengedni azt a gyereket. Tehát, hogy engedjük el, ne engedjük, vállaljuk a konfliktust.
2: Nehéz döntés. Amikor szülőcsoportot tartok, akkor meg tudom kérdezni, hogy ha holnap abba hagyná a gyerek azt a sportot, te hogy éreznéd? Mert itt dől el, hogy az én identitásom része az, hogy a gyerekem sportol.
1: Így van.
2: Vagy a gyerekemet figyelem, és őt teszem fókuszba, hogy amúgy ez az ő sportja, ez az ő világa, az ő szabályai szerint, az ő kontrollja szerint. És ha az ő élete az, hogy ő inkább elmegy táncolni, akkor ő elment táncolni. És én fejem tetejére állhatok, és benne tarthatom valameddig abban a sportban, nem biztos, hogy az én kontrollom. És ez is lehet, hogy ő kipróbálja a táncot, és 3 hónap múlva azt mondja, hogy tök jó volt, megéltem, jó buli, néha fogok még, de én most megyek vissza, nem tudom, úszni, vagy éppen amit csináltam. Persze, aztán itt van az, hogy reagál rá a környezet, mit szól az edző, de azt gondolom, hogy nem tehetjük a döntéseinket mindig ettől függővé, hogy mit szól majd a XY, ahogy az adott egyesület, még akkor sem, hogyha ennek lesz negatív következménye.
1: És az a legfontosabb, hogy ne kényszer legyen a sport az életében, hanem örömforrás.
2: Abszolút.
1: Sok gyerek vagy felnőtt sportoló jár önhöz? Egyáltalán a szülő észreveszi, hogy mikor van szükség sportpszichológusra?
2: Igen, sokan járnak, amiben egy elmozdulás van mondjuk akár csak 10 évvel ezelőtthöz képest, hogy nem csak kríziskor jelentkezik sportoló, hanem egyre többen vannak úgy, hogy jó, elértem egy szintet, a következő szezonra keresek magamnak sportpszichológust, és akkor ugyanúgy keresnek sportpszichológust, mint egy erőnléti edző például, vagy ilyeneket. Úgyhogy sokszor a probléma hozza a sportolót, de utána marad a fejlesztési célra, tehát egyre többen. Sőt, egyre jellemzőbb az, hogy a kisebb korú gyerekeknél, serdülőkkal előtt, hogy csak a szülővel dolgozok. A gyerek sportja hozza ide, annak a problémája, de a szülő jár hozzá, mert lehet, hogy benne hozott elő valamit, amivel most neki kell dolgozni. És akkor nagyon hasznos is, hogyha nem a gyermeket hordják különböző fejlesztésre, hanem magukat próbálják fejleszteni.
1: És hogyha Magyarországon a sportot nézzük, ez már beívódott, hogy a sportpszichológusra nagyon nagy szükség van, és mondjuk szerves része akár egy csapatnak, ha mondjuk az élsportot nézzük, mert külföldön ez természetes, ugye magyarok sokszor szoktak azon nevetgélni, hogy ja, Amerikában mindenkinek pszichológusa van. De hogy ez azért nagyon fontos, mert nem biztos, hogy a szülő és az edző meg tudja oldani azt a problémát.
2: Úgy meg visszatérek oda, hogy nagyon sok felnőtt kell egy gyerek mellé, egy egész utca, egy egész falu kell, hogy találkozzon különböző típusú, különböző szakemberekkel, és mindegyikből tud táplálkozni. Egyébként annyira nem rossz itt a helyzet, egyrészt szerintem egyre inkább beivódott, tehát vagy én vagyok szerencsés, és a munkahelyemen ezt nagyon természetesen veszik a kollégák, a szülők, a gyerekek, hogy nem az utolsó pillanatban szólnak, hanem részoljuk a folyamatoknak. És tényleg a prevencióban ez a jó, hogy kisebb befektetéssel is meg lehet előzni már komolyabban kialakuló problémákat. Ugyanakkor a nemzetközileg összehasonlítva nekem most az a benyomásom, most akár külföldön élő magyar sportolók, akár utánpótlás sportolók, ők inkább választanak Magyarországról sportpszichológust, és nem csak a nyelv miatt, mert még a nyelv miatt tudna ott járni, de sokszor kevésbé hozzáférhető. Aha. Ott a pszichológus, és nem csak az anyagiak miatt, hanem van olyan válogatott magyar utánpótlás sportoló nyugati országban, hogy mondjuk nincs sportpszichológusa a válogatottnak. És ezért találnak meg például Magyarországról engem, hogy akkor dolgozzunk együtt. Nem rosszabb a helyzet jelenleg, én azt látom.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy a sport miért fontos minden életkorban.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Trump bejelentését követően az amerikai elnök közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, melyen akár Donald Trump is részt vehet. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Beirut elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul, az egyesség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. Az amerikai politikus a megállapodásról elmondta, a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokkád megszüntetése mellett tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő pakisztáni miniszterelnök is. Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ideértve Libanont is, fogalmazott a pakisztáni kormányfő. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet genetikai módszerekkel. A kiemelt kutatás során a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági Árpád-házi vonalat azonosított, és ezzel kétséget kizáróan sikerült meghatározni második Vak Béla király maradványait is. A közlemény szerint a korábbi kutatások alapján eddig 4 az Árpádház férfi vonalát hordozó egyént ismert a tudomány, harmadik Bélát, Szent Lászlót, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyént. Az elemzések során kiderült, az Árpádház a bronz és vaskori eurázsiai sztyeppei népektől származtatható, és genetikai párhuzamai a déli Urál térségétől a kaukázusi húzódó sztyeppe övezetben mutathatók ki. A kutatás során további, csak erre az ágra jellemző mutációkat is azonosítottak a kutatók. További érdekesség, hogy a genetikai eredmények arra is rávilágítottak, hogy második Béla és harmadik Béla esetében északi vikingkori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat. Ennek a magyarázata a kijevi rusz-dinasztikus házasságban kereshető. A közlemény kiemeli, az új kutatási eredmények hozzájárulnak az Árpádház történetének pontosabb megismeréséhez, a magyarság keleti kapcsolatrendszerének tudományos feltárásához, valamint a középkori magyar elit genetikai és történeti összefüggéseinek komplex rekonstrukciójához. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportja éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ez a Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Mai magazinunkban elsőként Ladányi Rolanddal, a Mirehunnon Profit Kft. Ügyvezetőjével beszélgetünk az elmúlt időszakban lezajlott projektjeikről, illetve a nyári táborról, az iskola táskagyűjtési akciójukról, valamint a most futó kezdeményezéseikről. Majd pedig arról is szólunk, hogy elindította a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A 8 gazdaságból 2 Borsod-Abói-Zemplén vármegyében van, az egyik Tardonán, a másik pedig Tokajban. A témával kapcsolatban Tóth Lillát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatóját, a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatának projektkoordinátorát hallhatják majd. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, talán már megszokhatták, hogy a Mirehunnon Profit Kft-nél mindig történik valami. Sosem pihennek a munkatársak, és amellett, hogy végzik mindennapi munkájukat, hát különlegesebbnél különlegesebb projekteket találnak ki és bonyolítanak le. Az elmúlt hetek rendezvényeiről, illetve a tervekről beszélgetünk a következő percekben Ladányi Rolanddal, a cég ügyvezető igazgatójával. Köszöntöm a stúdióban.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ahogy itt elmondtam a beköszönésben, és hát igen, a Mirehunnál mindig történik valami, ez szerintem már egy szlogen is lehet akár. És beszéljünk is arról, hogy mi minden történt az elmúlt hetekben. Az egyik viszonylag nagyobb léptékű rendezvény, ugye ez az újrahasználati központok éjszakája volt, ami egy országos történés volt, és ehhez itt Miskolcon is csatlakozott a Mirehu. Hogyan zajlott ez?
2: Hát évek óta megünnepeljük már ezt, nagyon sok mindennek van napja, és hát az újrahasználati központoknak is, és én azt gondolom, hogy a Miskolci újrahasználati központ az országban a top újrahasználati központok közé tartozik, és mi ezt mindig egy ilyen éjszakai vásárlásra, egy night shoppinggal szoktuk megünnepelni, amikor így a délutáni esti időszakra külön árukat időzítünk be kedvezményekkel, akciókkal, hogy tovább növeljük a kedvet az újrahasználatra. De nagyon sokan, és a tapasztalat most is az volt, hogy nem is a délelőtti nyitvatartásba, hanem inkább estére készültek, már is egy nagyon komoly roham várta a kollégáinkat, de hát pont erről szól, hogy minél több emberhez eljusson, hogy az újrahasználat fontossága, hogy a hulladék keletkezésének a megelőzése, ez egy kiváló lehetőség az újrahasználati központon keresztül, amikor a különböző termékek, bútorok vagy bármilyen háztartási tárgy az új életet, vagy új gazdát talál igazából, és tovább tud élni abban a funkciójában.
1: Hogyan áll a makumaraton? Az ugye egy jó ideje, jó néhány hete zajlik. Egy picit ismertessük meg ezt a hallgatókkal, bár ugye a kezdetekkor azért hallottak erről itt az Európa Rádióban, de régen volt már az.
2: Igen, hát volt egy vállalásunk 2 hónappal ezelőtt, hogy 150 óra foglalkoztatást vállalunk 2 hónap alatt. Ez egy nagyon komoly szám egyébként, hogyha visszabontjuk akár napokra is, hogy mennyi időt kell eltölteni, és hát csütörtökön ezt elértük, tehát számunkra is egy siker volt, ha őszinte akarok lenni, azért mi is egy kicsit így tidriztünk, hogy meg lesz-e vagy nem, szóval vállaltunk valamit, és hogy mi van, ha nem sikerül, de azért dolgoztunk az ügyön, és mentünk mindenfele, amerre csak tudtunk, hogy ez összejön, de ez sikerült, és elértük ezt a saját vállást. Hát alapvetően az a 150 éves történelemhez kötődik, most minden erről szól, hogy van ez az emlékévünk, hogy novemberben lesz 150 éves a miskolci szemétszállítás, és mindent a 150-es szám köré próbálunk rendezni, és ezért is volt ez a vállalásunk, de szerencsére sikerült.
1: Ezek a szemléletformáló programok akkor nem csak a telephelyen zajlottak, hanem különböző intézményekben is?
2: Igen, ez volt telephelyi foglalkozás, illetve nagyon sokszor voltunk kint különböző területeken, iskolákba, családi napon, így cégeknél. Tehát nagyon vegyes a kép, de pont erről szól, hogy minél több formában több emberrel tudjunk találkozni személyesen.
1: Milyen korosztály volt itt a célcsoport?
2: Hát alapvetően mindig azért az általános iskolai korosztálya a fókusz, tehát ők vannak mindig a legtöbben. Most egy kicsikét érdekes volt, és most az ódások nagyon keményen zárkóznak fel, majd volt egy országos projektünk kinőtt mesolvasási egy eseményünk, amiből végül egy esemény sorozat lett, amikor a kollégáink, akik a hulladékgyűjtést végzik, mentek be egy ódába, és mesét olvastak, és hát ez felkapta az országos média is, és hát olyan igény lett rá, hogy most nagyon komolyan járunk el az ódákat is. Tehát az ódások most besegítettek nekünk, tehát ők most tényleg így zárkóznak fel, de ennek nagyon örülünk, mert egy nagyon izgalmas korosztály ők is, és hát a mese nyelvén tudjuk őket megszólítani, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó projekt, és nagyon jó üzenete van.
1: Ha itt a Maku Maratonról még két mondatot beszélhetünk, mennyire tudnak odafigyelni? Akár az óvisok, akár a diákok, akár ahogy hallhattuk, hogy cégeknél is járt a csapat. Odaér az üzenet? Átér?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Amitől talán különleges, amit mi teszünk, hogy mi nem ilyen nagy volumenben, ilyen nagy plenáris jellegekben gondolkodunk, hanem mindig csoportokban. És hát nálunk jellemzően, leszámítva az ilyen családi napokat, de alapvetően egy óvodai vagy iskolai csoport, tehát egy ilyen 20-25 fő jellemzően, aki megjelenik, és akivel mi kommunikálunk, és egy ekkora létszámot sokkal könnyebb megszólítani, és mindenkit bevonni ebbe a tevékenységbe, és mi ezt valljuk, hogy ezt így kell tenni, tehát mert lehetne ott sok száz gyerek, és akkor nagyon, nagyon szép számaink lennének, csak lehet, hogy nem menne át az az üzenet, vagy nem lenne meg az a figyelem, amit mi szeretnénk. Így viszont mindenki része a foglalkozásoknak, és azt gondolom, hogy így, ahogy látjuk és mérjük vissza, akár a foglalkozás során, a foglalkozás végén is, hogy akkor az a tudás vagy információ, amit akartunk az átmenetre, ez nagyon jól működik. És tényleg, ha jönnek vissza, akkor is látjuk, hogy megvannak azok, az alapok, nagyon sokan visszatérnek hozzá, mert annyira pozitív élményekkel távoznak, és látjuk, hogy meg ezek a tudások, vagy tudás rétegek alapvetően ezek megvannak, és hát pont erről szól ez az egész.
1: Brüsszelben is járt napokkal ezelőtt a csapat, még hozzá itt az Európai Hulladék Csökkentési Hét diátadó és eredményhirdető eseményén. Egy picit erről is halljunk.
2: Hát múlt év novemberében volt, én azt gondolom, az eddigi legsikeresebb európai hulladékcsökkentési hetes akciónk. Itt a fókuszban az elektronikai hulladékok álltak, és hát ez a Visszatérünk nevű projektünk volt, amivel megnyertük a hazai versenyt, ugye a vállalkozás kategóriában, és bejutottunk az európai top 3-ba. Sajnos nem lettünk az elsők, csak elsőt hirdetnek, de én azt gondolom, hogy egy óriási eredmény az, hogy idáig jutottunk mi egy nagyon-nagyon kreatív projekttel. Persze számunkra mi vagyunk a győztesek, mert mi azt mondjuk, hogy a mi projektünk volt a legjobb, de tényleg ez egy nagyon nagy siker, hogy itt vagyunk mi, viszonylag egy kisebb cég, aki Európa élmezőnyébe tartozik, és ez egy nagyon nagy dolog, azt gondolom, és mi nagyon büszkék vagyunk, hogy mind a cég, mind a város hírnevét tudjuk ezzel öregbíteni, hogy tényleg ilyen projekteket tudunk létrehozni. Tehát a kreatív szellemek azok nálunk nagyon erősen mozognak, és ezt próbáljuk is kihasználni. És hát ez a projekt ide vezetett.
1: Ez a brüsszeli történet, ezt úgy képzeljük el, hogy ide szerte Európából olyan projektekkel neveztek a cégek, vállalatok, egyéni jelöltek, akik részt vettek a hulladékcsökkentési héten valami programmal, valami alkotással?
2: Igen, ez egy akcióhét, minden évben egy tematikus fókusszal, de lehet bármivel is, ami mondjuk így a hulladék gazdálkodás, vagy valamilyen hulladék áramhoz kötődik, és ezen a héten vannak akciók, és ezekkel az akciókkal lehet nevezni. Ez több mint 15 ezer akció volt Európában a múlt évben, és ebből mi, hát összesen 15 projekt jutott be 5 kategóriában, abból a vállalkozási kategóriában voltunk mi, és hát a top 3-ban ebben a körben, tehát tényleg ez nagyon-nagyon szép eredmény. De én azt gondolom, hogy ez a projektünk, ez megérdemelte ezt, tehát hogy én láttam és tudom, hogy mennyi energiát fektettünk ebbe bele a csapat, nagyon sokan dolgoztak, nagyon sok kollégánk dolgozott ebbe, hogy ez ilyen eredményhez jusson el, de megérdemelte.
1: Hogyan áll az italos karton gyűjtés versenye is? Mert ugye ez is egy, hogy mondjam, viszonylag hosszabb projekt.
2: Igen, hát ez is egy ideje elindítottuk, ez az országban egy második projektje volt az italos karton egyesületnek. Én azt gondolom, nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon sok iskolát tudtunk bevonni ebbe. megtörtént már a begyűjtött zsákoknak a lemérése, és a Makukáció rendezvényünkön lesz majd az eredményhirdetés, ahol kiirdetjük az első három helyezetet, hogy kik voltak, akik a legtöbbet gyűjtötték be italos kartonból.
1: Ugye ez a Makukáció, ez most, ahogy hallják kedves hallgatóink ezt a beszélgetést, ez tulajdonképpen ekkor zajlik, vagyis június 15-én hétfőn, tulajdonképpen majd, hogy nem egész nap. Hát azért azt is mondjuk el, hogy mi minden van itt.
2: Igen, ez egy különleges nap, ez egy élmény nap. Ez az nap, amikor mi is feladjuk az elveinket, és a kis csoportok helyett tömegek jelennek meg nálunk, tehát nagyon fontosnak tartottuk, hogy legyen egy olyan rendezvény is, ami tényleg nagy tömegeket tud megmozgatni, és nem annyira a személyes edukációról szól, hanem egy ilyen, tényleg egy igazi nap, ahol rengeteg élményt tudja érni a gyereket, és én azt gondolom, hogy ez az országban egyedülálló. Tehát nincs még egy ilyen program, ahol ennyi hulladékgazdálkodáshoz, fenntartatósághoz kapcsolódó foglalkoztató egy helyen jelen van. Tehát nagyon sok vendég jön hozzánk ilyenkor, nagyon sok hát ilyen oktatói csapat széles spektrumban, és hát egy ilyen edukációs cunami folyik le nálunk a napon. Tehát körülbelül 300 gyerekkel fogunk most is foglalkozni itt a Makukáció keretében. Mindenféle oldalról, irányból is, hát az izgalmas ebben, hogy tényleg olyan híre van már ennek, hogy nagyon sokan szeretnek, és mindig csatlakoznak hozzánk. Most lesz egy új részvevőnk, aki jön be edukációs vonalról. Tehát, hogy ez is a maga nemében nagyon-nagyon szépen fejlődik, és azt gondolom, ez is fontos. Itt már a tanév vége előtt adunk egy kis lehetőséget, még egy ilyen utolsó kis bombát, és itt a nyári szünetre próbáljuk felkészíteni a fiatalokat, hogy akkor hogyan is kell helyesen eljárni, mire figyeljenek oda a nyár folyamán, hogy ezek a rutinok, szokások ki tudjanak alakulni.
1: Megszokhattuk már, hogy a mire hú mindig napra kész. Hát most a foci VB-vel is napra készek, és ezzel kapcsolatban is indult egy játék.
2: Igen, hát próbálunk mindent kihasználni, és minden formában, minden csatornán mozogni, és mindenkit megszólítani. És hát kevesen tudják, de nekünk nagyon régóta van egy foci csapatunk, egy kispályás foci csapata a Mireunak, ami itt a kispályás bajnokságokban indul, nagyon sok siker.
1: Kollégákból áll,
2: kollégák barátai volt, tehát egy ilyen kis csapat összeállt, az edzője is az egyik kollégánk a csapatnak, és hát azt gondoltuk, hogy a foci szeretet nálunk megvan, főleg a fiúk nálunk a rakodók nagyon szeretik a focit, Diógyőr rajongók, nagyon-nagyon sokan, és azt mondtuk, hogy akkor játszunk egyet, hogy adjuk meg ezt a lehetőséget. Ez a játék egyébként nálunk már volt cégen belül korábban. Tehát a korábbi ilyen Európa-bajnokságnál is már mi szerveztünk ilyen belső versenyt, azt mondjuk, hogy kinyitjuk, mert hát miért ne bárki tud akkor játszani és tippelni, és hát most ezt elindítottuk. Bármikor lehet egyébként csatlakozni, mert nagyon sok mérkőzés van hátra, tehát az, hogy elkezdődött a világbajnokság alapvetően, az nem jelenti azt, hogy nem lehet még csatlakozni. Tehát mindenkit arra biztatok, hogy játszunk. Tehát ez tényleg egy játék, de mindenhol a Mireu neve ott van, és próbáljuk a brandet is ezzel igazából erősíteni.
1: Jön a nyár, tábor is lesz, amire, ha jól tudom, még június 15-én délutánig lehet jelentkezni. Mi lesz ez a tábor? Hogyan néz ki maga a jelentkezés? Mert nem csak annyi, hogy valaki tényleg kitölt egy jelentkezési lapot.
2: Igen, hát ez is a 150 évhez kötődik, hogy azt mondtuk, hogy akkor most teszünk is. Nagyon sok táborba megyünk el nyáron. Tehát résztvevő vagyunk a táboroknak, elmegyünk és próbálunk ott edukálni, de hogy csináljunk mi is egy tábort, ez egy 150 év, ez egy nagyon jól passzoló történetnek gondoltuk, és hát emiatt megkérdettük a Makuka Akadémiát, ami alapvetően egy napközis tábor, egy héten keresztül, ez díjmentes a szülőknek, tehát nem kell fizetni semmit, itt egész nap foglalkozások, étkezés. Egy dolgot kértünk, hogy mindenki gondolkozni egy picikét, és hát ami nálunk megvan kreativitás, azt szeretnénk mindenki másból kihozni, és így bármilyen rajzal, verssel, videóval, tehát nagyon széles a spektrum, nem definiáltuk, hogy pontosan mit kérünk, de a gondolatait ossza meg, hogy hogyan tudjuk megmenteni a bolygónkat. És hát ez a küldetés igazából, tehát a pályázathoz, hogy bárki akár ír 5 sort egy verset, vagy gondolatot, ezzel lehet pályázni, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan érkeznek be a pályázatok, és akkor megpróbáljuk ezt a projektet így összeadni, és egy hetet, ez július 20-24-ig egy ilyen nagyon-nagyon intenzív foglalkozást szeretnénk ott a cégnél lefolytatni. Olyan szempontból is izgalmas, hogy maga az edukációs tevékenység azért viszonylag lehatárolt térben, így a József Attila úti telephelyünkre koncentrálódik, de ez a hét ez sokkal több lesz. Tehát ezt kinyitjuk, megmozgatjuk a fiatalokat, éppen amiatt, hogy mélyebbre belelássanak magába a hulladékgazdálkodásba. Tehát az egy sokkal szélesebb képet fog adni. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas hét előtt állnak, akik ebben részt vesznek. Én nagyon szeretnék benne részt venni, de már nem tudok. Tehát, hogy de tényleg ez egy nagyon jó lehetőség, és hát bízom benne, hogy sikeres lesz ez a küldetésünk is.
1: Ugye, ahogy láttam, ez általános iskola alsó tagozatosoknak szól. Kifejezetten nekik készülnek a programok is?
2: Igen, próbálunk egy korosztályra lőni, ez fontos, hogy minél tehát korban összepasszoljanak, és hát mi azt látjuk, így vagy az eddigi tapasztalatunk alapvetően az, hogy ez az általános iskola harmadik, negyedik osztály, ez a legfogékonyabb így a mindennapi tevékenység. És azt mondtuk, hogy akkor erre a célközönségre állítjuk ezt a projektet, hogy akik tényleg nagyon aktívak, nagyon sokat kérdeznek, akkor próbáljuk őket igazából ebbe bevonni.
1: És hát van egy másik projekt és egy másik kezdeményezés is, ami szintén az iskolásokhoz kapcsolódik, és ha jól tudom, ez is idén is teret kap itt a Mire Hunál.
2: Igen, hát nagyon, nagyon régóta már mi gyűjtjük az iskola táskákat. Ez is egy olyan küldetés, ez egy jó szolgálati küldetés. Ez az újrahasználathoz kötődik alapvetően, és ezzel mi az újrahasználatot szeretnénk népszerűsíteni. Az egy kicsit megfűszerezzük ezt a dolgot. Alapvetően arra biztatunk mindenkit, itt a tanév vége, ilyenkor nagyon sok iskolatáska kikerül, mert váltás lesz már jövőre, már nem kell, mert már lehet, hogy újat szeretnek, és arra kérünk alapvetően mindenkit, hogyha van ilyen iskolatáska, akkor ajánlja fel, be lehet hozni, mi kimegyünk érte, hogyha kell, tehát el is tudjuk hozni, keressenek minket ezzel, és majd augusztusban, ezeket a nyár folyamán kitakarítjuk, megtöltjük irodaszerekkel, de ez a mi hozzáadott értékünk ebben a projektben, és augusztus végén rászoruló családoknak pedig ezeket mindig át szoktuk adni, ezeket az iskolatáskát, ezzel segítve őket az iskola kezdésben.
1: Ugye hallhattuk, hogy itt iskolatáskákat vár tulajdonképpen a cég, de gondolom, hogy ha azért valakinek van fölösleges füzete vagy egyebek, amiket nem használ, de már nem is fog a gyerkőc használni a következő éven, az is belekerülhet.
2: Minden iskola szer jöhet. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mi azt látjuk, hogy nagyon kevés jött sajnos. Tehát valószínűleg éppen amiatt, mert az még jó lehet valamire, még lehet belejegyzetelni, vagy lehet használni az irodaszereket, az kevésbé jelent meg. Viszont az iskolatáskák nagyon szép számban jöttek vissza, és ezért azt gondoljuk, hogy alapvetően inkább próbálunk az iskolatáskák, de van irodaszer, bármi is jöhet. Tehát mindenek megtaláljuk a helyét és a gazdáját. Ez inkább a tapasztalatok már, amit így látunk az elmúlt évek alapján.
1: Hol lehet annak utána nézni, hogyha valaki nem tudta megjegyezni, hogy ez hol meddig zajlik ez az iskolatáska gyűjtés?
2: Minden a honlapunkon elérhető, tehát a mire.hu-n fent van, és tényleg keresnek minket, van e-mail cím, tudnak írni, akár központi ügyfélszolgálati e-mail címünkre is, és akkor mi felveszünk a kapcsolatot, ha vannak elérhetőségek, és mindenkit megkeresünk, és begyűjtjük a táskákat, meg az irodaszereket.
1: Sok mindenről beszéltünk, és ugye hát hallhattuk, hogy lesz például nyáron tábor is. Milyen tervek vannak még egyébként itt a következő heteket nézve?
2: Hát jön a nyári időszak, amikor az iskolai a klasszikus iskolai csoportoknak nálunk vége van így a látogatás, mert az iskolák bezárnak. Ilyenkor jön nálunk a táborozási időszak, hogy nagyon sok tábor keres meg minket, hogy menjünk ki, és hát próbáljunk akkor edukálni kint a táborokban. Mi ezt nagyon szívesen tesszük, és a nyár alapvetően erről szól. Hát mi készítjük elő már most a ez évi európai hulladékcsökkentési hetes kampányt, tehát már azon is gondolkodunk, hogy azért november közel van, és hát hogy az a színvonal, amit idáig így az elmúlt években mi produkáltunk ebben, azt szeretnénk megőrizni. Annak is nagyon komoly előkészítése van. Van egy meglepetésünk is, az is a 150 évhez kötődik, most zárjuk a lépcsőházunkat. Egy kiállítással alakítjuk át, a 150 évet felrakjuk a falra, van egy háromszintes központi irodaházunk, és egy kiállító teremmé változtatjuk, ami látogatható lesz egyébként bárki által. Ennek is majd lesz egy átadó ünnepség, ez most záródik, már az utolsó matricák kerülnek a falra fel, de ez is egy nagyon izgalmas és érdekes, hogy visszanézünk a múltba, és hát nagyon sokat tudunk a múltból egyébként meríteni így a jövő tekintetében. Tehát sok a feladat, sok a projektünk, de hát ránk tényleg az az egy dolog jellemző, hogy mindig mozgásban vagyunk, és mindig újabb és újabb ötletekkel jövünk, ez így lesz a jövőben is.
1: Mindehhez sok sikert és jó munkát kívánok, Ladányi Rolandnak, pedig a Mirehu ügyvezetőjének köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: kapcsolódik a nemzetközi talajmisszió célkitűzéseihez is, amely Európa szerte támogatja a talajvédelmet szolgáló úgynevezett élő laboratóriumok és jó gyakorlatok elterjedését. A program keretében már az idén nyáron is számos szakmai esemény valósul meg, június 22-én például a Tokaji Hét szőlőszülő birtokon. A témával kapcsolatban Tóth Lillát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatóját, a Világítótorony Ökogazdaság hálózatának projektkoordinátorát kérdezzük a következő percekben.
1: Az ökológiai mezőgazdaság az egy olyan fenntartható gazdálkodási módszer, amelyben a gazdák nem használnak különböző vegyszereket, növényvédőszereket vagy műtrágyát, hiszen ezek károsíthatják az élővilágot, a talajt, a vizeket, és hát ezeknek a szereknek a maradványai megtalálhatók utána az ételekben is. És hát erre ad alternatívát az ökológiai gazdálkodás, ami ezek elhagyásával tiszta élelmiszert állít elő, és a természettel összhangban gazdálkodik. Azt is fontos elmondani, hogy az ökológiai mezőgazdaság az jogszabályok által van így körülhatárolva, tehát van egy ilyen minősítési rendszer, és az ökogazdák azok egyrészt ellenőrizve vannak folyamatosan, és ezért tudhatjuk, hogyha ilyen logóval ellátott terméket veszünk, akkor az egészen biztosan hiteles, tanúsított ökogazdaságból származik.
0: Nekik akkor gondolom pontos kritériumoknak kell megfelelniük, akár a gazdaság üzemeltetése kapcsán, akár pedig az előállított termékek kapcsán.
1: Igen, igen, ez így van. Le van határolva igazából, hogy mit lehet használni, milyen technikákat vagy anyagokat lehet használni az ökológiai gazdálkodásban, és mi az, amit nem, mert az károsítja a környezetet.
0: És hazánkban egyébként sok ilyen ökogazdaság van? Jók vagyunk ezen a téren?
1: Igen, itthon jelenleg a mezőgazdasági területeknek a 8%-a áll ökológiai termelés alatt, és egyébként az a cél, hogy 2027-ig ez 10%-ra emelkedjen, ez így az EU-s céllal összhangban, és EU-s szinten egyébként az a cél, hogy 2030-ig a területek 25%-a legyen ökológiai termelésben, és ehhez viszont a jelenlegi területeknek így a megtriplázása szükséges, úgyhogy most egyre nagyobb a hangsúly így EU-s szinten is szerencsére az ökológiai gazdálkodáson.
0: És hát ugye itt az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet pedig elindította a Világító Torony Ökogazdaságok hálózatát. Hát mi ez, mit tudhatunk erről?
1: A Világító Torony Ökogazdaságok hálózata az igen, most indult el, és ez egy első körben egy 8 gazdálkodóból álló hálózat, és a célja az az, hogy az ökológiai jó gyakorlatokat megosszák más gazdálkodókkal, és a nyilvánosságot is tájékoztassák, és bemutassák, hogy mit jelent a bio élelmiszer termelés. A világító torony egyébként az egy egyre elterjedtebb fogalom így nemzetközi szinten is, a mezőgazdasági kontextusban, és ez azt jelenti, hogy egy kiemelkedő gazdaság, aki különböző jó gyakorlatokat tud felmutatni, és ezeket a jó gyakorlatokat megosztja más gazdálkodókkal, hogy így egy ilyen tudásátadás valósuljon meg a gazdák között. Úgyhogy ezt jelenti a világító torony, és erre épül fel a mi hálózatunk is. És most indul egy eseménysorozat, illetve egy kommunikációs kampány, amit érdemes majd követni.
0: Mit jelent ez tulajdonképpen, ez a világító torony hálózat? Mi fog itt történni a gyakorlatban?
1: A világító torony hálózat keretén belül egyrészt megvalósítunk egy eseménysorozatot. Említettem, hogy a 8 gazdaság került kiválasztásra, és a következő egy évben mind a 8 gazdaságba szervezünk egy-egy szakmai napot, aminek a keretén

0: Belül lesz egy elméleti képzés és egy gazdaságlátogatás. És ez a szakmai nap, ez elsősorban szakmai közönségnek szól, tehát gazdálkodóknak, kutatóknak vagy szaktanácsadóknak. És ez azért nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy a gazdálkodók igazából egymástól tudnak a legtöbbet tanulni, és főleg az ökológiai gazdálkodásban nagyon fontos így a folyamatos tanulás és kísérletezés, és minél több tapasztalat összeadódik, annál nagyobb tudással tudják folytatni a tevékenységüket a gazdálkodók, és beleépíteni ezeket a gyakorlatokat így a mindennapi folyamataikba. És a szakmai program mellett megvalósulnak nyílt napok is, ami már sokkal inkább egy kötetlenebb, a helyi közösség számára szóló eseménysorozat, és ezeken így lehetőség lesz megnézni, hogy milyen is egy ökogazdaság, és különböző tematikus programokon keresztül így közelebb kerülni az élelmiszerhez, amit mi fogyasztunk, és ők pedig termelnek. Úgyhogy ez így az esemény sorozat része a programnak, de emellett lesz, vagy hát már el is indult egy kommunikációs kampányunk. Minden gazdálkodóról készítünk egy videót, amiben ő bemutatkozik, és bemutatja, hogy hogyan termel, és tanácsot is tud adni ezekben a videókban más gazdálkodóknak, esetleg fiatal gazdáknak, akik most vágnának bele az ökotermelésbe.
1: Ha már itt a gazdákról és az ő bemutatásoknál tartunk, akkor azért említsük meg, hogy itt számomra nagyon nagy öröm volt azt felfedezni, hogy itt a 8 gazda közül 2 is itt van Borsodabói Zemplén megyében, ráadásul az egyik itt Miskolctól nem is messze Tardonán, illetve a másik pedig Tokajban. Egy picit róluk is beszéljünk, hogy ismerjék meg itt a vármegyében élők is ezt a két gazdát, ezeket a gazdákat.
0: Így igaz, két remek gazdaság is ott közel önökhöz tevékenykedik. Annyit még elmondanék egyébként a hálózatról és a kiválasztott gazdálkodókról így általánosságban először, hogy a 8 gazdálkodó úgy került kiválasztásra, hogy hát egyrészt keresztjük azokat, akik tényleg kiemelkedően és példaértékűen gazdálkodnak, és tényleg érdemes őket követni, és megkérni őket, hogy adják át a tudásukat másoknak. És ebben a 8 gazdálkodóban megjelenik a szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési és szőlészeti szektor is, és arra is figyeltünk, hogy legyenek férfi és női gazdálkodók is, illetve mindenki egy kicsit mást tud hozni a hálózatba, más gyakorlatokban kiemelkedő, és ezáltal tényleg egy ilyen sokszínű hálózat tud létrejönni. Na de akkor a két gazdaság, amit említett az előbb, az első az a Horhosvölgyi Ökobirtok, akik Tardonán gazdálkodnak, a Bükk lábánál fekvő faluban, és ők 80 hektárnyi területen gazdálkodnak, ezeknek egy jelentős része Natura 2000-es védettségű terület, és nekik a fő profiljuk az állattenyésztés. Tartanak többek között kárpáti borzderes szarvasmarhát, juhokat, baromfit és vízi szárnyasokat, és ezekből a kiváló minőségű húsokat forgalmaznak, illetve készítenek kozmetikumokat is a marhafagyúból, és mézet és tojást is forgalmaznak, és tényleg nagyon-nagyon jó minőségű élelmiszert, bio élelmiszert állítanak elő, és nagyon fontos számukra a természetvédelem, úgyhogy ha tőlük vásárolunk, akkor az egészen biztosan olyan forrásból származik, ahol a helyi ökológiával összhangban gazdálkodnak. Például benne vannak egy nagy ragadozó programban, ahol a nagy ragadozókkal, akik a helyi ökológia szempontjából nagyon fontosak, és a velük való együttélés van ennek a programnak a fókuszában, de a biodiverzitásnak, így a biológiai sokféleségnek más területein is ők kiemelkedőek a Horhosföldben. Az ökológiai gazdálkodásban általánosságban is nagyon magas állatjóléti kritériumoknak kell megfelelni, de a Horhosföldi birtoknál tényleg ez egy kiemelendő szempont, mert nagyon nagy figyelmet fektetnek arra, hogy az állattartásuk az magas állatjóléti szempontoknak feleljen meg. A Tokaj Hétfőlő Szőlőbirtok egy biovort előállító gazdaság. Ők 2009 óta állítanak elő biobort 55 hektár területen Tokajban, és ők is rendkívül magas minőségű bort állítanak elő. Nagyon fontos számukra a vegyszermentesség és a helyi természet megóvása. Együttműködnek a mi kutatóintézetünkkel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel kísérletekben is. A szőlősorköz takarásával kapcsolatos kísérletben nagyon jó tapasztalataik vannak. Ez igazából arra irányul, hogy a szőlő sorközökön egy különböző magkeverékekkel fedik a talajt, és ez egyrészt a talaj élet szempontjából is nagyon fontos, másrészt pedig ez nagyon segíti így a helyi biodiverzitást, illetve a növényvédelemben is emiatt, hogy ott megjelennek a különböző rovarok, amik az ott található növények vonzanak oda, ők segítenek így a szőlőnek is az öko védelmében.
1: Ahogy láttam, pont itt Tokajban lesz június 22-én egy program, egy itt a világító torony hálózatokon belül egy szakmai nap és egy gazdaságlátogatás együtt. Erről mit mondhatunk el? Ide mehet-e bárki, akit érdekel ez, vagy abszolút ez csak a tényleg a szakmának zajlik majd?
0: Igen, az első világító torony eseményünk az pont Tokajban kerül megrendezésre a hét szőlőbirtokon. És ez egy szakmai nap lesz, tehát ide a szőlészetben érintett szakmai szereplőket várjuk, és először lesz egy elméleti programja ennek az eseménynek, és utána pedig a hét szőlőbirtokot fogjuk megnézni. A szakmai program fókusza a sorköztakarás hatása a szőlőültetvények ökoszisztémájára, és szó lesz többek között az aranyszínű sárgaságról, illetve a szőlőkabócáról, amelyek most jelenleg nagyon aktuális témák, és hát fontos, hogy az ezekkel szembeni védekezésről beszéljenek az öko szőlészetben dolgozók, úgyhogy erre irányul az elméleti programunk, és a délután folyamán pedig Makai Gergely, a hét szőlő birtokigazgatója fog minket körbevezetni a hét szőlőbirtokon.
1: A világító torony ökogazdaságok hálózatában az összes hálózati tagot, összes ökogazdaságot meg lehet majd ismerni, tehát indul innen Tokajból tulajdonképpen a programsorozat, amely nagyjából egy évet ölel fel, ha jól tudom, és ez alatt mindenhová lehet majd menni, hogy helyszínen is esetleg lássák a jó gyakorlatokat, vagy mi a terv?
0: Igen, az a terv, hogy a következő egy évben mind a 8 gazdaságban lesz személyes eseményünk, ahova várjuk az érdeklődőket, és ezeket az eseményeket a honlapunkon, illetve a közösségi média felületeinken fogjuk hirdetni, úgyhogy emiatt is érdemes követni így az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetet. És a programok között vegyesen lesznek a szakmai programok, illetve nyílt napok, ami pedig így a nyilvánosságnak, fogyasztóknak, esetleg gyerekeknek vagy diákcsoportoknak szól, hogy ők is testközelből megismerhessék az ökogazdálkodások működését.
1: És ha jól tudom, egy videó megosztó csatornára is fel lehet majd iratkozni, ahol pedig meg lehet tekinteni a készült anyagokat.
0: Igen, így igaz. Szintén ami az önki profiljáról lesznek ezek megosztva, és ezek is nagyon, tényleg nagyon inspiráló videók, nagyon szépen beszélnek ezek a gazdálkodók így, mind a természettel összhangban való gazdálkodásról, mind a tiszta élelmiszertermelés fontosságáról, és szépségéről, úgyhogy ha más nem emiatt is nagyon tudom ajánlani ezeket a videókat, amik a következő hónapokban kerülnek majd feltöltésre a felületeinkre.
1: Mi itt egyébként a fő cél? Mi az, amit szeretnének ezzel elérni, ezzel az egész hálózattal?
0: A hálózat az különböző célcsoportoknak szól. Általánosságban az mondható el, hogy az ökológiai gazdálkodás népszerűsítése és a tudás átadás ennek a fő célja, de ez a hálózat szól jelenlegi biogazdáknak is, akik mondjuk szeretnének fejlődni és tanulni másoktól. Azt látjuk, hogy erre nagyon nagy igény van, ezt a gazdálkodók, akikkel kapcsolatban vagyunk, sokszor kiemelik, hogy mennyire nyitottak az együttműködésre, és arra, hogy tanuljanak egymástól, úgyhogy ezt hivatott ez a hálózat segíteni. Illetve szól ez olyan gazdálkodóknak is, akik jelenleg még konvencionális gazdálkodást folytatnak, de nyitottak lennének az ökóra való áttérésre, vagy csökkentve, hogy a különböző növényvédőszerek vagy műtrágyáknak a csökkentésére, és sokkal inkább a ökológiai módszerek integrálására. Úgyhogy ez nekik is szól, hogy láthassák, hogy tényleg lehetséges sikeresen ökogazdálkodást folytatni, hiszen itt van ez a 8 gazdálkodó, akiknek ez nagyon, nagyon jól megy, és nagyon szeretik közben, amit csinálnak, és nagyon inspirálóan tudnak erről beszélni. És a projekt az szól a nyilvánosságnak, a fogyasztóknak is, hiszen azt is nagyon reménykeltő látni szerintem, hogy az élelmiszer, ami az asztalunkra kerül, az származhat tényleg teljesen tiszta forrásból, és láthatjuk azokat az embereket, akik ezt megtermelik szívvel, lélekkel igazából, és szerintem ez nagyon, nagyon jó fogyasztóként is követni, és egy kicsit így tudatosabban hozzáállni ahhoz, hogy az élelmiszer termelés az milyen forrásból érkezik, hiszen ez egy komplex rendszer, ami a termelővel indul, de a fogyasztónál végződik, úgyhogy ilyen szempontból is fontos így nyitott szemmel, meg nyitottsággal hozzáállni szerintem a biogazdálkodáshoz.
1: És ugye, ha jól tudom, maga ez a projekt 2027-ben ér véget.
0: Hivatalosan 2027-ig tervezünk, de mi nagyon reméljük, hogy ez tud utána is folytatódni. Úgyhogy közben folyamatosan a hálózati tagokkal egyeztetünk, és a következő egy év alatt így gondolkodunk majd azon, hogy ez hogy tud hogy tud folytatódni ez a program. Úgyhogy most indult, úgyhogy még nem tudok arról beszámolni, hogy egy év múlva hol leszünk ebben, de a reményünk szerint ez tényleg mehet majd tovább ez a hálózat utána is.
1: Egy picit azért arra kérem, mutassuk be néhány gondolat erejéig magát a kutatóintézetet is, mert tulajdonképpen ugye önök állnak a gazdákkal együtt emögött a hálózat mögött.
0: Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet az idén egyébként 15 éve dolgozik az ökogazdálkodás előre mozdításáért itthon. Nekünk különböző kutatásaink vannak, szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési, szőlészeti szektorokban is, illetve agrárgazdasági kutatásokkal és szakpolitikával is foglalkozunk. És nagyon fontos tevékenységünkben az, hogy mi részvételi kutatást folytatunk, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodókkal együttműködésben, illetve az élelmiszer értéklánc más szereplőinek is a bevonásával működünk. Tehát a mi kutatásaink azok tényleg olyan problémákra irányulnak, ami gazdálkodóknak jelenleg fontos, és ami hasznos nekik, és az eredményeinket utána fel tudják használni, beépítve a saját folyamataikba. És a kísérleteink azok nagyrészt működő gazdaságokban vannak beállítva, úgyhogy tényleg így a gazdálkodóknak az aktív bevonásával valósulnak ezek meg.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatáról hallhattak Tóth Lillával, a kezdeményezést elindító Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatójával, a hálózat projektkoordinátorával beszélgettünk.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Trump bejelentését követően az amerikai elnök közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, melyen akár Donald Trump is részt vehet. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Beirut elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul, az egyesség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. Az amerikai politikus a megállapodásról elmondta, a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokkád megszüntetése mellett tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő pakisztáni miniszterelnök is. Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ideértve Libanont is, fogalmazott a pakisztáni kormányfő. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának hétfői ülésén. Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, mely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanácsülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Elmondta, a tanácskozáson, ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Az ország legjobbjai között vannak a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Szarvason rendezték meg a 17. országos gyermekszóló táncverseny döntőjét, ahol 8 növendék jutott be az ország legjobb fiatal néptáncosai közé. A felkészülés alatt a gyerekek nem csak technikailag fejlődtek, hanem mentálisan is erősebbé, magabiztosabbá váltak. Lelkesedéssel, alázattal és kitartó munkával készültek, és mind a kötelező, mind a szabadon választott táncaikban gyönyörű teljesítmény nyújtottak, mondta Maródi Attila, a néptánc együttes vezetője.
2: Itt voltunk ezen a hétvégén, ez egy háromnapos rendezvény, aminek van egy előválogatója, vagyis hát több előválogatója van. 7 régióban rendezik meg, és 3 zsűri tag végig megy az országon, és ezeket a versenyhelyeket meglátogatja, és itt tekinti meg a gyerekeknek a produkcióit. Na most ez idén, most nagyon nagy létszám jelentkezett, több mint 700 gyerek jelentkezett erre a versenyre, a 7 területi válogatóból, és 114 gyermek jutott el Szarvasra a teljesítményük alapján. És ez 3 korcsoportban történt, tőlünk 8 gyermek jutott be a döntőbe, 4 pár, első korcsoportban 1 pár, 2 pár a második korcsoportban, 1 pár pedig a harmadik korcsoportban. 7-tagú zsűri néztem meg a gyerekeket, most itt Szarvason. Eleve az, hogy bejutottunk a döntőbe, az már egy nagy dolog. És a 3-as korcsoportban Hornyák Jászmin és Riley Jamie, ők nyertek, hát ez a fődi, úgy mondják, hogy Jászmin országos pántlégás címet nyert, és Jamie pedig kisbokrétás címet nyert. Ez van hozzá tárgyi jutalom és egy pántika meg egy kisbokréta, de itt igazából itt ez az eszmei értéke, vagy ez a, ami így lelkileg a gyerekeknek egy elismerés.
1: Kiváló besorolást kaptak az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű tavak fürdőhelyei, így a Balaton, a Tisza, Tó és a Velencei Tó is. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a pedig jó vagy kiváló minősítést kapott. A Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján hétfőn. Kiemelték, hogy a kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét a laboratóriumok rendszeresen vizsgálják. Felhívták a figyelmet arra is, hogy fürdőzni csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött fürdőhelyeken biztonságos, a nyaralás és strandolás megtervezése előtt pedig érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját Miskolc város napján. A díjazott szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csak nem 4 évtizede.
3: Nagyon hosszú volt az út, amit eddig megtettem. Hosszúra sikerült itt a Hámeli Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor 2 gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek. Gyermekkoromtól nagyon szerettem körükben lenni. Nagymamám még körül nagyon szívesen töltöttem az időmet, még a testvéreim kint játszottak az udvaron, én addig nagymamám még körül szívesen voltam, nagyon szerettem náluk lenni, és az élet furcsa dolgokat tud produkálni, az én nagymamám is ezen a területen dolgozott. És örömmel hallgattam, és nagyon szerettem hallgatni a történeteit, ahogy mesélt gyermekkoromba, és úgy gondolom, hogy ez indított engem leginkább ezen a pályán, és természetesen az idősek iránti szeretetem, tiszteletem, hiszen számomra ők azok az emberek, akik megérdemlik a segítő kezünket. Mindenképpen jó érzéssel tölt el, ha tudunk segíteni rajtuk, hiszen ők építették fel nekünk ezt az országot, és nekik köszönhetjük azt, hogy ma itt lehetünk.
1: Folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján az országos jégkármérséklő rendszer. A legmagasabb kockázatú területeken összesen több mint 280 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Kifejtették, az országos jégkármérséklő rendszer működésében június 3-ától új működési rend lépett életbe, eszerint a talajgenerátorokat csak a legmagasabb kockázatú riasztás esetén indítják be. Ennek oka, hogy a rendszer működéséhez szükséges támogatói megállapodás az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériummal még nincs aláírva, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a múlt évről megmaradt Ezüst Jodit készlettel tud gazdálkodni az idei védekezési szezonban, írta a NAK közleményében. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség. Az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az országos rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportja éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írták a közleményben.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Csoma Judit, Margit Beregfürdői református lelkész vagyok. A 111. Zsoltárt olvasom. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből, a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette a csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké. Igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Micsoda nagyszerű hét előtt állunk, kedves testvéreim! Az ember igaz feladatára koncentrálhatunk egész héten, Isten dicséretére. Micsoda nagyszerű lehetőség, hiszen ritkán tesszük Isten dicséretét az első helyre. Sokszor inkább mi magunk állunk az első helyen, saját panaszaink, kéréseink, kérdéseink, kétségeink. De mi is sorolhatjuk, mennyi jót tett velünk eddigi életünkben is Isten. A Zsoltár is azt mondja, mennyi jót tett az Isten az emberrel. Beszél Isten irgalmáról és áldásairól. Mindig először Isten. Isten tettei az ő szava. Ő szól hozzánk, mi mindezért dicsérjük őt. Sok szép Isten dicsérő énekünk van. Segítségünkre lehetnek ezek is, mint ahogy Sztárai Mihály is megénekelte a 173. dicséretben. Mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én, Uram, énekelni, szent nevedet dicsérvén magasztalni, s mindenütt e világon hirdetni. Jókor reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni, hegedűvel, orgonával zengetni, minden éneklő szerszámmal tisztelni. A 111. Zsoltár úgy emlékszik vissza Isten fenséges tetteire, az egyiptomi szabadulásra, mintha azt mindannyian az utódokkal együtt átéltük volna. A múlt és a jelen összekapcsolódik a jövővel, és együtt mutat rá Isten hűségére és igazságára. Mindezt saját életünkben is átélhetjük, és tovább adhatjuk családunknak, barátainknak, közösségeinknek. Izgalmas változást okozhat az életünkben egy újfajta, Isten dicsérő életforma. Imádkozzunk! Lelkemben élő Istenem, most magam mögött hagyok mindent. Jelenlétedben időzöm, és szenttérré változik a hely, ahol vagyok. Szent idővé az a néhány perc, amikor együtt vagyunk. Csak te és én. Eltűnik minden, ami nyomaszt, eltűnik minden más. Múltam és jövőm jelen vannak minden időmben. Jelenlétedben időzöm, hallgatok a csendben, és te érted, amit érzek, amit gondolok. Nem kellenek szavak. Érzésekből szövöm imám, csendből és jelenléted békéjéből. Szeretek veled lenni, jó dicséretedből élni. Amen.

Reményik Sándor, ilyenkor. Ilyenkor méla éjeken, átroppant néma téreken, hunynak ki, lobbannak fel lángok, üzennek egymásnak a végtelen világok. Valahol kigyulladt egy új nap, egy holtvilág, végén a bejárt útnak, bolyongva bús kísértetek között, egy futó tűzcsóvába ütközött. Most új sugárt lövelt ki a vak éjbe, s szárnyán az új sugárnak egy üzenetszál győztesen zenélve. Testvér, én most születtem. Valahol egy világnak fénye fogy, minden betelt, és nem lesz már sehogy. A tűz hamu, a rózsák jégvirágok, a róna hómező, hollósek károg, csontá dermedve bú, öröm, dalok. Egy szó röpül az utolsó sugáron. Testvér, én meghalok.

látni, amikor a folyó fölé hajló fűszfák ágairól sötétkék szárnyú pillangók repkedtek, és a szemünkbe vágott a nap. Egy ízben beúsztunk a folyó közepébe, ahol Erzsike váratlanul a szemembe fröcskölte a vizet. Ma már kevesen tudják, mit jelentett ez a titokzatos megnyilvánulás. A fröcskölés a bizalom és a vonzódás jele volt. Akit egy lány szembe fröcskölt, annak megnőtt a szíve, és beleköltözött a nem mindennapi vonzalom rózsás arccal és féltő szelídséggel. Én elpirultam ettől a vizes vallomástól, visszafröcsköltem, majd szótlanul kiúsztam a partra. Tudnivaló, hogy az érzelmekkel telt szív mindig néma. Ezért megrendülten végigbotorkáltam a part fövenyén, amíg el nem értem a bukógátat. Ezen úgy rohant át a víz, hogy a gát és a folyó között hézagot hagyott. Ha itt az ember lemerült, a feje fölött zuhogott át a víz, és senki nem láthatta a gát tövében álló boldog férfiút. Általában négyen húzódtak meg a víz alatti levegőben, de a nagy zúgás miatt beszélni sohasem tudtak. Ketten többnyire a boldogságot érezték, avval volt tele a szívük, ketten pedig felejteni akartak a víz dübörgésében. Én álmodozva álltam a felettem futó víz alatt, néha egy-egy hal is megcsillant a fejem fölött, ezek átsuhantak a vízben, szerencsét próbálni. Úszó fadarabokat is vitt át a víz, amelyek talán felülről jött üzenetek voltak, vagy csak úgy, maguktól indultak neki a nagyvilágnak. Láttam a béka királyt is, fény lett a napsugárban, és gyémánt koronát viselt a fején. Csodálatos volt a vízi világ, amint nagy dübörgéssel elhömpölygött a fejem felett. Erzsikére gondoltam, akinek megkérem a kezét, ha 12 éves leszek. És ha a szüleink tiltanák ezt a figyet, elhozom őket a gát tövébe, ahol ők is rájönnek a vízi világ szépségére, és megértik, hogy ez nem is lehet másként. Már jó fél órája ültem a gáton átbukó víz alatt, és kezdtem unni a tündérvilágot. Ugyanaz a víz, ugyanazok a halak csillantak meg a fejem fölött, és úgy határoztam, hogy férfias szavakkal megmagyarázom Erzsikének, hogy érzéseink kölcsönösek. Ő is megpillanthatja a feje fölött átbukó vizet, amelyben még a fadarab is csillog. A levegő folyosójában végigmentem, ami kissé kellemetlen volt, mert szúrták a talpamat a kavicsok. De a nagy cselekedetekhez mindig áldozatra is szükség van, és Erzsike biztosan megérti, hogy ez nem lehet másként. Kikecmeregtem a partra, és lefelé indultam, ám néhány pillanat múlva hatalmas rúgás fogadott. Jóska volt, aki kissé sápadtan szaladt utánam. Hát nem fulladtál meg? Mondta örömmel és egyben szemrehányúan. De megállj, mert vízbe folytlak én. Evel megint megrúgott. Nézd, Jóska, ha mindenkit meg akarsz rúgni, aki nem fulladt a vízbe, akkor galád cselekedetedet évezredekig folytathatod. Láttuk, amikor lebuktál a víz alá, és nem jöttél fel. Már egy sereg ember áll hálókkal az alsó gátnál, hogy kifogjon. Agyon fognak ütni, és bedobnak a körösbe. Próbáltam magyarázkodni. A gát alatt ültem, és elmélkedtem az emberi vonzalmakról és a barátságról. Nesze neked emberi vonzalom és barátság! És azzal újra megrúgott. A támadás olyan váratlanul ért, és Jóska úgy föl volt indulva, hogy a rugdosódását nem adtam vissza. Különben is annyi aggodalmat láttam gyalázatos rugdosásaiban, amennyit egy baráttól kitelik. Ezért csak makogtam. Leláttam a sellőket, és hallottam a víz énekét is. Ebben a pillanatban Erzsike tűnt föl, és mint egy kínvallató húzni kezdte a hajamat. Meg akartam fulladni! Sikoltozta. És most sellőkről kezdesz beszélni, de majd megfojtunk aggodalomból és barátságból. Erre a durva beszédre elhatároztam, hogy Erzsikét nem veszem feleségül. Mert csak végzetes félreértés lehetett, amikor a szemembe spriccolt. Ha ennyire ellenségem vagy, akkor miért spriccoltál a szemembe? Erre Erzsike a hangjában gonoszsággal így szólt. Én azt spriccolom szembe, akit akarok. Különben is reált fért egy kis zuhanyozás. Nem szóltam semmit, csak visszamentem a gát alá. Néztem az átzuhogó vizet, de most már nem a boldogok, hanem a megkeseredettek közzé álltam. A fölöttem elúszó halak némán vigasztaltak,

0: A mennydörgő víz megkeményítette a szívemet. Így egy negyed óra múlva nyugodtan jöttem ki a partra, elcsitult szenvedéllyel. Társaim eltűntek a közelemből, cserében viszont elnyertem a víz barátságát.
1: Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe mondta magát, adjon Isten jó éjszakát, amen.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió üdvözli az Egyesült Államok és Irán között bejelentett megállapodást, mely első lépést jelenthet a Hormuzi szoros megnyitása és a közel-keleti konfliktus lezárása felé, jelentette ki Kaya Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős EU képviselő hétfőn Luxemburgban a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Hangsúlyozta, a megállapodás megnyithatja az utat a nukleáris kérdésről és más a térség stabilitása és békéje szempontjából meghatározó ügyekről szóló tárgyalások előtt. A főképviselő megerősítette, hogy Luxemburgban a külügyminiszterek Ukrajnáról is tárgyalnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt éjszaka ismét fokozódtak az orosz támadások a civilek és az UNESCO világörökségi helyszínei ellen. Mint mondta, ezek háborús bűncselekményeknek minősülnek. A főképviselő közölte azt is, hogy napirendre kerülnek a bővítési folyamattal kapcsolatos ügyek is. Megemlítette, hogy a külügyminiszterek a további témák között az ebola járvánnyal kapcsolatos kérdéseket is megvitatják. Az ország legjobbjai között vannak a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Szarvason rendezték meg a 17. országos gyermek szóló táncverseny döntőjét, ahol 8 növendék jutott be az ország legjobb fiatal néptáncosai közé. A felkészülés alatt a gyerekek nem csak technikailag fejlődtek, hanem mentálisan is erősebbé, magabiztosabbá váltak. Lelkesedéssel, alázattal és kitartó munkával készültek, és mind a kötelező, mind a szabadon választott táncaikban gyönyörű teljesítmény nyújtottak, mondta Maródi Attila, a néptánc együttes vezetője. Kiváló besorolást kaptak az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű tavak fürdőhelyei, így a Balaton, a Tisza, tó és a Velencei tó is. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a pedig jó vagy kiváló minősítést kapott. A Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján hétfőn. Kiemelték, hogy a kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét a laboratóriumok rendszeresen vizsgálják. Felhívták a figyelmet arra is, hogy fürdőzni csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött fürdőhelyeken biztonságos. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt pedig érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján az országos jégkármérséklő rendszer. A legmagasabb kockázatú területeken összesen több mint 280 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Kifejtették, az országos jégkármérséklő rendszer működésében június 3-ától új működési rend lépett életbe, eszerint a talajgenerátorokat csak a legmagasabb kockázatú riasztás esetén indítják be. Ennek oka, hogy a rendszer működéséhez szükséges támogatói megállapodás az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériummal még nincs aláírva, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a múlt évről megmaradt Ezüst Jodit készlettel tud gazdálkodni az idei védekezési szezonban, írta a NAK közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szalai László Pállal, az Edelény Belvárosi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
2: A heti, két heti rendszerességű alkalmakon túl, ugye vannak időszaki alkalmaink, amire várjuk a híveket. Ugye a mai ember számára nagyon nehéz ezt kitalálni, hogy mi az, amire szívesen eljönnek, és tehát bizonyos időt oda szánnak a gyülekezetbe. Ugye az időért harcolunk. Tehát az, hogy mire szánják az emberek az időt, ezt jól meggondolják. Tehát nagyon-nagyon azt veszük észre, hogy nagyon-nagyon megfontolják az emberek, hogy a drága idejüket, hogy mire adják oda.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk, Önök is kellemes rádiózást kívánunk.
0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Szalai László Pált, az Edelény Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban, áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Áldás békességen is mindenkit köszöntök, aki hallgatja a műsort.
1: Arra szeretném kérni nagy tiszteletű urat, hogy beszélgetésünk elején azokról a heti, havi vagy különböző rendszerességgel megvalósuló találkozási lehetőségekről szóljon nekünk, amikor a gyülekezet tagjai, vagy ugye akár többeket megszólító alkalmak keretében várják az érdeklődőket.
2: Igen, azért érdemes ezt leszögezni, hogy most van 3 éve, hogy Edelénybe kerültünk, tehát mondhatni azt, hogy ez egy ilyen 3 éves munkának is az eredménye, hogy ma milyen rendszeres alkalmakon tudunk találkozni a városlakókkal, illetve a gyülekezetnek a tagjaival. De igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy ne legyen terhelő a híveknek, hogy túl sok alkalom van. Tehát minden gyülekezetben ugye van egy kemény maga, akik szeretnének mindenhol ott lenni. Ez nálunk is hasonlóképpen van, hogy vannak olyan hívek, akik semmiről nem akarnak lemaradni. A réteg alkalom az pont arról szól, hogy a különböző rétegek számára előirányzott alkalmak, tehát hogy nyugodtan csak azok válasszák, akik az iránt fogékonyságot éreznek. Nem biztos, hogy mindig ott kell lenni, hogy nehogy elfáradjanak ebbe, tehát ki is lehet ebbe merülni, hogyha az ember mindig a gyülekezeti alkalmakon jelen van. De nagyjából ez kezd beállni, tehát úgy veszük észre, hogy a gyülekezeti tagok ezt kezdik megérteni, hogy mit jelent az, hogy réteg alkalom, és hogy ki tudják maguknak választani azt a kedves elfoglaltságot, vagy azt a kedves alkalmat, amibe folyamatosan részt tudnak venni. Tehát a gyülekezetben ugye heti rendszerességgel, ugye ami a legtöbb időt igénybe veszi, ugye az a iskolai hitoktatás, tehát ezt mindig elmondjuk, hogy ugye egy görög katolikus iskola van a gyülekezetnek a területén, és ugye ott 32 óra van hetente a gyerekeknek, tehát ezt feleségemmel közösen végezzük. Ez azt jelenti, hogy minden délelőttet ott töltjük az iskolába. Ez egy nagyon jó lehetőség, ez egy nagyon áldott lehetőség. Ugye nem csak azokkal a gyerekekkel találkozunk, akik a mi gyülekezetünkbe tartoznak, hanem ugye 37 településről járnak oda gyerekek. Tehát sok más kollégának a szolgatásnak a gyerekeivel találkozunk, és ezek nagyon jó találkozások, mert annyira jól lejön az, hogy milyen közegből, milyen gyülekezeti közegből érkeznek a gyerekek, tehát hogy mennyi közük van a hitvilágához, hogy azon túl is hozzá tudnak-e szólni egy-egy témához, mint amit mi elmondunk nekik. Tehát ez nagyon érdekes látni. Tehát, hogy ki milyen elemében van melyik gyerek, amikor feljön valami téma, és látszik, hogy otthonról, tehát hogy a saját gyülekezeti közösségéből, vagy a családból hoz dolgokat.
1: Alsó és felső tagozatos gyermekekről is beszélünk.
2: Igen. Úgyhogy meg amikor beszámolnak róla, hogy mit tudom én, hétvégén ki volt valamilyen gyülekezeti programon, vagy kimondottan gyerekprogramon, ezt mindig jó hallani, mikor erről beszámolnak a gyerekek, hogy hol jártak. Hát nyilván nem csak ezt halljuk, hallunk olyat is, hogy nem voltak se templomban, sehol, de hogy ez mindig olyan megerősítő és olyan jó érzés tudni, hogy ugye a különböző közösségekben, különböző kis településeken, falvakban is, hogy mennyire tud az Isten ügye működni, mennyire jelen lehetnek a lelkész kollégák, és milyen odaadóan foglalkoznak a különböző generációkkal. Nagyon jó ez a találkozás az iskolába, találkozás a többi felekezetnek a gyermekével is, tehát nyilván nem csak a református gyerekekkel beszélünk, hanem a szünetekben bárkivel, és ezt mindig kihasználjuk, ezeket a lehetőségeket, és nagyon jó a kapcsolat a hitoktatókkal, a pedagógusokkal. Nagy öröm a számunkra az, hogy ott az iskolának a vezetője, Barta József, ő egy hívő ember, és tiszteli a többi felekezetet, és mi is az ő jó indulatát és szeretetét élvezhetjük ott. Ezt csak azért mondom el, mert ugye sokszor a lelkésznek a munkáját, vagy az, hogy tölti a napjait, ugye sokan ezt nem tudják, vagy nem látnak ebbe bele, vagy könnyen mondják rá azt, hogy a lelkésznek mi dolga, mint hogy vasárnap fölmegy a szószékre, tehát gyakran ilyenek elhangzanak, de azért azt látni kell, hogy egy iskolai jelenlét, tehát például itt, ez rengeteg energiát, figyelmet és időt vesz el az embertől. De ez egy örömteli szolgálat, tehát nem is azért mondtam ezt, hogy ez annyira megbékjóz, de ezt az időt oda kell szánnunk. És majd fogok arról beszélni, hogy milyen jó, hogy már az iskolából sikerült azért becsatornázni fiatalokat a gyülekezeti közösségbe, de egyelőre arról szeretnék beszélni, hogy sikerült elindítani például a Lídia kört a gyülekezetben. Ez először úgy indult, hogy asszonykör, de hogy ne tegyünk különbséget lányok és asszonyok között, ezért megváltoztattuk a nevét, vagy ez is szebben is hangzik, hogy Lídia kör. Tehát van egy ilyen alkalom, amiben szinte az első perctől kezdve, amikor oda kerültünk, megalakult. Hát kimondottan ugye hölgyek látogatják ezt az alkalmat, ezt tiszteletes asszony feleségem szokta vezetni, általában, hogyha nem ér rá, akkor én szoktam beugrani, de egyébként ez az ő reszortja, az ő világa, és a Lídia kör olyan dolgokkal foglalkozik, mint például, hogyha van egy ünnep előtti időszak, akkor az ünnepre való előkészületi alkalmakat például a Lídia kör is megtartja. Tehát azon túl, hogy van mondjuk bűnbánati alkalom, a Lídia kör is összejön, és gondolkoznak együtt az ige mellett például arról, hogy milyen díszítések kerüljenek a templomba. Tehát most például ugye pünkösd ünnepe volt, és a pünkösd ünnepkörre is külön a Lídia kör díszítéseket, installációkat készített, ez nagyon közel áll a hölgyekhez, összejönnek, és tudnak együtt közösen barkácsolni, tudnak közösen együtt munkálkodni, virágokkal, anyagokkal, és hát nyilván vannak ilyen tiszteletbeli Lídia körös férfiak, akik szoktak segíteni azokban a munkákban, amit például a hölgyek nem tudnak maguk elvégezni, amikor férfi erő kell, akkor így a férjek is bekapcsolódnak a Lídia körnek a munkájába. Tehát nagyon, nagyon áldottak ezek az alkalmak, nem csak ünnepkörök előtt találkoznak, hanem úgy általában két hetente vannak Lídia körös találkozóik a gyülekezetben az asszonytestvéreknek, és tehát ezek az alkalmak, amikor egy női életpálya, vagy egy bibliai női személynek az élete is vizsgálat alá kerül, tehát például ilyen igei alapozásokat is hallgathatnak akkor a nőtestvérek például, vagy hogyha készülünk az ünnepeken túl valamilyen más jellegű alkalomra, mint például, amikor készültünk a világi manapnak a megünneplésére, akkor is például a Lídia körös testvérek voltak, akik élen jártak abba, hogy ezt minden szempontból előkészítsék, majd erről részletesebben is majd fogok egy-két gondolatot elmondani. Tehát van a Lídia kör, ami egy rendszeres találkozási alkalom, aztán ugye nagyon szerették volna a hívek, hogy újra induljon az énekkar. Hát ezzel rengeteget dolgoztunk, és tényleg már mindenki mindenhol próbált énekkari vezetőt találni, és több énekkari vezetőnk is volt, tehát az elmúlt 3 évben, amíg el tudtuk ezt indítani. Voltak időszakok, amikor ugye nem volt, aki ebbe segítsen, és aki az énekvezetést tudta volna profi szinten vinni, de hát az Úristen csak kirendelte, hogy oda költözött a templommal szembe egy fiatal pár, és Lonkai Zsófia, ő egyébként zenetanár és reformátusok, úgyhogy Lonkai Zsófia ő főgondok úrnak a kérésére elvállalta hosszú távon az énekkarnak a vezetését, úgyhogy minden héten csütörtökön szoktunk találkozni az éneklés kapcsán, és ugye az ünnepkörökre fókuszálunk, amikor az énekkaron gyakorlunk, tehát ez az elsődleges, hogy az énekkar ott föllépjen, tehát amikor ünnepek vannak a nagy ünnepeken, illetve például most, hogy konfirmáció is volt, most arra is készültünk, tehát hogy a konfirmándusokat az énekkar is tudja köszönteni például konfirmáció is istentiszteleten, és az énekkar meghívásokra a környező gyülekezetekbe is el szokott menni fellépni, illetve a városi ünnepségeken is, például nyilván az advent időszakban, akkor mi is az énekkarra is kiállunk, és szoktunk szolgálni.
1: Hányan szolgálnak az énekkarban?
2: Hát nagy felbúzulás volt, amikor az énekkar elindult, akkor több mint 20-an gyűltünk össze rendszeresen, de hát a felbúzulás ez ilyen hullámos, tehát hogy hullámokat vet, és hol csúcsokat dönt, és hol kicsit visszább vesz magából, és hát mi is így vagyunk ezzel, hogy az énekkar most az átlag létszám, akik járnak, egy olyan 15-16 fő, akik rendszeresen ott vannak a próbákon. Ennek is örülünk, nagyon, nagyon jó kis csapat.
1: Nők, férfiak.
2: Vannak, igen, hál' Istennek kevesebb a férfi, de úgy általában 3-4 férfi szokott benne énekelni, részt venni. Hát Zsófi, az énekkarvezető, mindig mondja, hogy toborozunk még férfiakat, vagy hogy legyenek többen a férfiak az énekkarban, de még ez nem sikerült. De örülünk ennek is, hogy együtt vagyunk, és hát nyilván mindenki, aki eljön, jókedvűen van ott. Tehát ez mindig egy nagyon vidám, humoros, jó hangulatú alkalom. Tehát nyilván ebben része van a vezetőjének is, tehát az énekkar vezetőjének is, hogy ilyenek tudnak lenni ezek az alkalmak, és nyilván maga a közösség, vagy tehát az a kör, akik ott vannak, tehát ők is vevők erre, hogy felszabadultan tudunk együtt énekelni. Úgyhogy mindig várják egyébként a hívek, hogy együtt legyünk és énekeljünk. Most van egy ilyen nyári időszak, mondta Zsófi, az énekkari vezető, hogy legyen most ez egy ilyen pihenő időszak a nyár, és akkor mi mondtuk neki, hogy hát lehet, hogy felszabadítjuk őt a heti találkozások alól, de hogy mi mindenképp szeretnénk, hogy minden hónapban legyen találkozásunk, addig is, míg újra az őszi időszak be nem áll, és akkor őnek is ugye vissza kell állni az iskolai óráknak a tartására is, és illetve az ünnepkörökre való készülésre. Úgyhogy szeretünk együtt lenni, és hát ez általában egy óra hossza, tehát az énekkari próba általában egy óra hossza, és akkor körülbelül egy olyan 4-5 éneknek a gyakorlása az, ami bele tud ebbe férni. Sok új éneket tanulunk, az új énekes, tehát idézőjelben már nem annyira új, de az új énekeskönyvi énekekből is, illetve egyéb más válogatott gyűjteményekből. Most is pünkösdre 5 énekkel is készültünk, úgyhogy ez is a gyülekezetnek egy folyamatosan működő, élő és jól belakható alkalma, tehát bárki tud hozzá csatlakozni. Volt idén is, hogy új tag érkezett az énekkarba, és hát várjuk is, hogy ha valaki kedvet kap, akkor jöjjön el, nem fog csalatkozni. Tehát mindenképpen egy befogadó, azt kell mondani, hogy egy befogadó közösség ez. Ami még heti szinten folyamatos alkalmat jelent, az a Örömhír Klub, tehát ez a gyerekek számára elindult alkalom, és ezt említettem már az iskola kapcsán, hogy az iskola és óvodai hiroktatásnak a úgymond a egyik eredménye, hogy tehát újra megjelentek a gyerekek a gyülekezet közösségébe, és tudtunk egy párhuzamos alkalmat indítani a vasárnapi istentisztelet mellett, és ezt neveztük el Örömhír Klubnak. És hát még ugye tavaly, amikor töltöttem ki a kanonika vizitációs jegyzőkönyvet, és beírtam az alkalomhoz, hogy körülbelül mennyien látogatják, akkor még 3 főt írtam be, tehát hogy 3-an voltak biztosan, akik részt vettek ezen az alkalmon, és a 3-ból az egyik a mi kislányuk volt. Tehát így indult. Először úgy csináltuk, hogy nyári időszakba kezdtük el, 24-be, hogy a szünet idején, ha a nagymamánál ott vannak a gyerekek, erre próbáltunk fókuszálni, hogy azokat hívogatjuk. Hát azt hiszem egy-két vasárnap kivételével nyáron mindig sikerült tartani akkor ilyen alkalmat. Utána elkezdtük, hogy akkor minden vasárnap legyen, tehát hogy kibővítettük, hogy akkor ne csak a nyári időszakban történjen. Volt egy ilyen team, egy ilyen ifjúsági mentor team, akik felváltva tartották az alkalmakat. Egy ilyen 4-5 fő, akik ebbe segítkeztek. És már most egy éve, azt kell mondani, hogy egy éve folyamatos, csak minden vasárnap az alkalmak, és mindig vannak rajta résztvevők, és már most, hogyha legutóbbi vasárnapra gondolok, akkor 10 gyerek volt, de nem ritka, hogy 10-12 gyerek is összejön ezeken a vasárnapi alkalmakon. Tehát, hogy nagyon szépen felszaporodott a gyerekeknek a száma. Ez köszönhető annak, hogy Barkóczi Tamás nyemőke, aki ennek a koordinátor, ennek az alkalomnak, hogy ő nagyon elkötelezett, Tehát, hogy ő tényleg tartja a kapcsolatot a szülőkkel, mindig visz valami kedvességet a gyerekeknek, megajándékozza őket, mindig a szívébe forgatja azt, hogy mi van a gyerekekkel, tehát hogy egy nagyon szoros kapcsolattartás, a szülőkkel való kapcsolattartás, a gyerekekkel való kapcsolattartás útján, illetve ő szolgál az óvodai hitoktatásban, és így ez az alkalom az alsó tagozatos és az óvodás gyerekekre terjed ki, úgyhogy ebből a körből érkeznek gyermekek. Tehát ő az egyik kulcsa ennek, hogy ez az alkalom ilyen nagyszerűen tud működni, és hogy a gyerek létszám növekszik. Nem csak vasárnap szoktak találkozni a gyerekek, hanem például volt ilyen, hogy cirkusz érkezett a városba, akkor sikerült ingyen jegyeket szerezni az Örömhír klubos gyerekeknek a cirkusznál, és akkor együtt mentünk el a gyerekekkel egy cirkusz előadásra. Volt, hogy Egerbe és Szilvásváradra volt kirándulás tervezve, és akkor úgy töltöttünk együtt egy napot a gyerekekkel, és most például a nagy hét utáni időszakban, tehát a húsvét utáni időszakban például egy örömnapot is tartottunk a gyerekeknek, abból szintén egy egész napot együtt voltunk, játszottunk, énekeltünk, tanultunk, együtt tettünk, tehát volt egy ilyen alkalmunk is. Tehát ez azt gondolom, hogy egy nagyon klassz kis csapat, a gyerekek jóban vannak egymással, az Örömhír klubon kívül is tartják egymással a kapcsolatot, és ez azért is érdekes, mert korábban viszont ők nem tartották egymással a kapcsolatot, nem volt más platform, ahol keresték volna egymás társaságát, viszont hogy itt megismerkedtek, tehát hogy itt megbarátkoztak egymással, így most már az iskolába is, vagy az óvodások az óvodába is, illetve ha lehet ezt mondani, akkor az interneten is, meg egyébként is szívesen találkoznak, tehát az alkalmakon túl, tehát élőben is. Úgyhogy ez egy nagy öröm a gyülekezetnek, és ezek a gyerekek már most nem csak klubba járnak, meg nem csak örömködnek, tehát nyilván ez egy gyerekisten tisztelet, csak ez a neve lett, hogy Örömhír klub, de ezek a gyerekek már szolgálnak a gyülekezetbe, úgyhogy most a legutóbbi alkalmakon például, amikor anyák napja volt, akkor is csodálatos versekkel készültek és a templomba szolgáltak, illetve a konfirmándusoknak is, amikor konfirmáció volt, akkor ők is kisgyermek hangon köszöntötték a gyülekezet új tagjait. Tehát nem csak párhuzamosan vannak már jelen a templom melletti épületben ezek a gyerekek, tehát nem csak akkor látják őket a hívek, amikor jönnek a istentisztelet előtt, illetve amikor befejeződik nekik a istentisztelet után a foglalkozásuk, hanem már a templomba is gyönyörködhetnek és örülhetnek ezeknek a fiataloknak.
1: És ha itt az életkorban haladunk előre, ugye a gyermekkor, a fiatalkor, az ifjúság, és ugyanis utalt rá az ifjúsági szolgálat megújításán is dolgoznak, esetleg most szólhatunk akkor itt erről a generációról?
2: Hát azon dolgozunk, hogy legyen ifjúsági kör is a gyülekezetben. Az a vágyunk, hogy a konfirmándusokon keresztül, tehát hogy azt, hogy amikor konfirmáció előkészítő zajlik a gyülekezetbe, hogy ezeket a fiatalokat megpróbáljuk besatornázni a gyülekezetbe. Nyilván ez is szerintem egy ilyen hosszú folyamat lesz, mint ahogy a kisebbeket sikerült beintegrálni a gyülekezet közösségébe. Egyelőre ezzel még hadilábon állunk, tehát nyilván elkezdődött egy ilyen munka, mindig próbáljuk keresni a fogást a fiatalokon, hogy hogyan lehetne őket becsábítani.
1: Megszólítani.
2: Igen, tehát hogy a gyülekezetbe, hogy többet is jelen legyenek, és ne csak a kötelező köröket tudják le, tehát amit el is vár tőlük a család, vagy amit ugye ők maguk is fölvállalnak, akár most beszéljünk arról, hogy mit tudom, egy karácsonyi műsorba, tehát például ott vállalnak szerepet. De hát ugye azért ez nagyon minimális, ez nagyon kevés a gyülekezet életében, hogy csak, mit tudom, szenteste jelentnek meg a fiatalok, vagy hogy akkor látjuk őket, amikor, mit tudom, konfirmáció van, és akkor szépen felöltözve felvonulnak. Van egy olyan tervünk, hogy szeretnénk egy nagyon klassz kis helyet kialakítani a fiatalok számára. Hát nyilván nem csak a fiataloknak, ez a felnőtteknek is talán jó lesz. A gyülekezetnek vannak ingatlanjai, amiket próbálunk lakhatóvá tenni, vagy próbáljuk ezeket az ingatlanokat felújítani. Így sikerült tavaly ezt az épületet, ami a templom mellett van, a régi iskola épület, úgy hívjuk, mert régen iskolaként funkcionált, azt belülről felújítani. Idén kívülről szeretnénk még egy kicsit pofásabbá tenni, szeretnék lefesteni, és arra gondoltunk, hogy azokon a napokon, amikor mi nem használjuk például a termet, hogy adhatnánk neki funkciót, tehát hogy ha valakinek szüksége van rá, hogy szeretne mondjuk egy születésnapi partit tartani, de nem otthon, vagy nincs akkora terme, vagy helye, vagy szobája, ahol ezt meg tudják tartani, akkor erre is van lehetőség, bár vannak is, akik jelentkeztek, tehát nem csak vágyálom az, hogy így is lesz használva a terem. Korábban volt, amikor tort tartottak ebbe a terembe, és egy rendszeres alkalomra is van jelentkező. Szeretnének ilyen gyújtó egészségvédő tornát tartani a teremben, úgyhogy minden hétfőn, bár most ilyen funkciója is lesz a teremnek, hogy egy óra egészségmegőrző mozgás lesz megtartva, és hát erre nem csak gyülekezeti tagok fognak járni, hanem a városból mindenfelől jelentkeznek. Gondoljuk azt, hogy ez jó a híveknek is, egyrészt, hogy oda mehetnek, ahol amúgy is szoktak megfordulni, tehát hogy nem kell messzebb menniük, hogy tehessenek az egészségükért, meg jó érzés, hogy otthon a saját közegükbe lehetnek, gyülekezeti közegbe, és illetve ezáltal, akik mondjuk nem a gyülekezethez tartoznak, vagy nem volt kapcsolatuk eddig a gyülekezettel, már az, hogy bejönnek a mi utcánkba, vagy bejönnek a mi termünkbe, ezzel lesz egy érintkezési pont. Látják ott a dolgainkat, látják azt, hogy van kialakítva ez a terem, találkoznak olyanokkal, akik ebbe a közösségbe járnak, és azt gondoljuk, hogy ez egy jó bizonyság is lehet. Tehát, hogy most ez csak egy próbálkozás, tehát, hogy ezzel is talán a város vérkeringésébe a reformátusság jobban be tud csatlakozni. És arról beszéltem még ugye, hogy a fiataloknak szeretnék kialakítani egy teret, és amikor államosították ezeket az ingatlanokat, akkor ugye iskolaként is funkcionált, és több melléképületet is hozzáépítettek ehhez a főépülethez, és kialakultak garázsok, kialakultak osztálytermek, iskolatermek is, főleg ilyen gyakorlati képzés volt ott, például rádiókat szereltek össze, tehát ilyen dolgokat találtunk a padláson, és van egy hatalmas nagy tér a kertnek a végébe, egy ilyen pajtaszerű nagy épület, és hát arra gondoltunk a presbiterekkel, hogy ezt egy ilyen dühöngőnek, nyilván ez idézőjelbe, de egy dühöngőnek fogjuk nevezni, és annak fogjuk kialakítani, ahol akár sporttevékenységet, pingpongozni, boxolni, dárcozni, csocsózni lehet. Tehát ennek a kivitelezése most a nyári időszakra tevődik, tehát fogunk ezzel foglalkozni, és arra gondoltunk, hogy nyilván azok a fiatalok, akik eljárnak, mit tudom, konfirmáció előkészítőre hozzánk, vagy akikkel úgymond ilyen kapcsolatban vagyunk, hogy ez a tér alkalmas lehet arra is, hogy több időt is akár eltöltsenek a gyülekezet közösségébe. Tehát, hogyha van egy ilyen hívogató, egy olyan hely, ahol ugye úgymond a szabadidőt lehet eltölteni kötetlen formában, hogy ez erre alkalmas lehet majd a számukra.
1: Hogy mindez, hogy valósul meg lehetőség szerint a későbbiekben, erről még beszámolunk, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szalai László Pállal, az Edelény Belvárosi Református Gyülekezet lelkipásztorával.

valamit, de nem mondott semmit. S nekem tovább kellett mennem, mert a szolgák megláthatták volna, hogy a kisasszony beszélget velem. Egyszer meg ott ültem búsan az ajtó előtt. Annyira elmélyedtem a gondolataimban, hogy nem is figyeltem arra, kik járnak mellettem. Csak akkor pillantottam föl, mikor már ott állt, s a ruhája illata megérintett. Vadmacskából készült prémköntös volt rajta, a fején ugyanolyan süveg. A lovát várta. Fölkeltem és meghajoltam. Akkor szólott. Egészséges vagy-e? Köszönöm, bókoltam. Lélegző halott vagyok. Többet nem beszéltünk. Pedig én, amikor csak lehetett, mindig kerestem a fonalat, amely bevihetne a házba. A gyermekeknek szüntelen kedveskedtem, hol játékot csináltam nekik, hol virágot vagy gyümölcsöt vittem be. Csak hogy a többi rab épp úgy kedveskedett nekik, s a nők jobban értik a csirkenyelvet. Nő rabszolga pedig volt ott 10 is. Csáttal lehetett beszélnem, hiszen azért is tartott maga mellett, hogy gyönyörködjék bennem, mint valami köszörült kőben. Az ő rabja vagyok, tehát a műveltségem is az ő műveltsége. Hordozott magával, mint ahogy a láncait, gyűrűit viselte. Érezte, hogy érték vagyok, csak azt nem tudta, hogyan lehetne aranyra váltania. Én hát kedves kutyája lettem. A rabszolgák látták, hogy nem rúg el magától, hát ők is más szemmel néztek már. Ha valami kérnivalójuk volt, rám bízták, s én ügyesen bele tudtam szőni a beszédembe a kívánságaikat. De a magam ügyeiben ostoba voltam és szerencsétlen. Hiába példálóztam neki, hogy az ebédlőjében nem okos rendben függenek a szőnyegek, hogy a kincseit, fegyvereit velem tisztítassa. Megkérdezte, hogyan gondolom, aztán megtanította velem más valamelyik cselédjét. Látszott rajta, hogy igen alkalmas csatlósnak tekint, s hogy minden tudomány érdekli. Bárhová ment, kísérnem kellett őt hajadon főtt, nyergetlen lovon, és beszélnem kellett neki akármiről. Elképzelhetetlenül tudatlan ember volt. Néha, amikor azt gondoltam, hogy ért, olyant kérdezett, hogy alig bírtam a kacagásomat elnyeldesni. A tudatlansága arra vitt, hogy magam koholjak olykor tudományos tételeket, soha meg nem történt történelmet, nem létező országok és népek leírását. Ő minden hitte. A kutya fejű emberek, a fejetlen emberek, az egylábúak neki mind hihetők voltak. De ez tartotta bennem az életet, a lelki fensőségnek ez a folytonos érzése. Máskülönben megölt volna a szomorúság. Különösen búsított, hogy a ruhám szakadozik. Nem annyira a hidegtől féltem, mint inkább emőke látásától. Az udvari rabszolgák, vagy ahogy ők mondják, külső rabok, mind hajadon főtt és rongyos, piszkos ruhában jártak. A ruhát olykor csak a szíj tartotta össze a derekukon, csak néha mosdottak és fésülködtek. A hajuk, szakálluk mindig torzas-borzas volt. Én időnként megmostam magam a ruháimat, s megvartam, ha elszakadt. Rendesen mosdottam és fésülködtem. De még mindig a római ruha volt rajtam, és a sarum annyira szétfeslett, hogy pirulva néztem a lábamra. Már szégyenkeztem emők előtt. Ha jönni láttam, elbújtam előle, vagy hátat fordítottam. Reszkedtem egy pillantásáért, s mégis kerültem, hogy ne lásson. Mikor az első hó leesett, dideregve lovagoltam a gazdám mellett. A kezem kék volt, s az orrom vörös. Érezhette, hogy erőltetve jön belőlem a szó. Ördög a bőrödbe! Koffogott rám. Mit vacogsz, mit diderekz? Miért nem kérsz ruhát csokonától? Hiszen meggebedsz ebben a hidegben. Ó, uram! Feleltem búsan. Az öreg csokona olyan ronda ruhákat osztott széjjel, hogy attól tartottam, ha felveszem magamra, megszólnak téged a ruhám miatt. Csád dühösen csapott a kardjára. Ki mer én rólam rosszat beszélni? Senki se jártatja a rabját sejemben. Mégis, mikor hazaérkeztünk, Csát fölhitt, és maga szórta szét a ruháit, hogy válasszon belőlük.

0: nyilvánvalót. Már régen óhajtkoztam, hogy hun ruhám legyen. Hun akartam lenni. Ha hun vagyok, egy lépéssel közelebb vagyok emőkéhez. De máskülönben is tetszett már nekem a hun viselet. A fehér ing, gatya, sastollas süveg, a lóháton járás. Csak az őszi viselet nem tetszett még. Az emberek olyanok, mintha valami rokonságban volnának az állatokkal. Lovon ülő medvék.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter eset.
3: Főr Elézer.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
6: A gólya kalifa.
3: Foszti fiú esete.
7: Pacsirta.
4: Pilátus testament.
5: Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: Nem Pesten történt, amit hallottok. Ott híregényes dolgok nem történnek. A társaságnak úri tagjai szekérre ültek és azon menének. Szekéren ültek, de ökör szekére. Két pár ökör tevé a fogatot. Az országúton végig a szekérrel. A négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel. A négy ökör lassacskán ballagott. Világos éj volt a hold fennvala. Halványan járt a megszakadt felhőkben, miként a búshölgy, aki férjének sírhalmát keresi a temetőbe. Halmár szellő járt a szomszéd mezőkön, s vett a füvektől édes illatot, s az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. A társaságban én is ott valék, s Valék szomszédja éppen Erzsikének. A társaságnak többi tagjai beszélgetének és énekelgetének. Én ábrándoztam és szóltam Erzsikéhez, ne válasszunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. S az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Ne válasszunk magunknak csillagot. Szólékén ábrándozva Erzsikéhez, a csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez. Ha elszakaszt a sors egymástól minket, s választottunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Trump bejelentését követően az amerikai elnök közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, melyen akár Donald Trump is részt vehet. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Beirut elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul az egyesség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. Az amerikai politikus a megállapodásról elmondta, a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokád megszüntetése mellett tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő pakisztáni miniszterelnök is. Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ideértve Libanont is, fogalmazott a pakisztáni kormányfő. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet genetikai módszerekkel. A kiemelt kutatás során a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági Árpád-házi vonalat azonosított, és ezzel kétséget kizáróan sikerült meghatározni második Vak Béla király maradványait is. A közlemény szerint a korábbi kutatások alapján eddig 4 az Árpád-ház férfi vonalát hordozó egyént ismert a tudomány, harmadik Bélát, Szent Lászlót, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyént. Az elemzések során kiderült, az Árpád-ház a bronz és vaskori eurázsiai sztyeppei népektől származtatható, és genetikai párhuzamai a déli Urál térségétől a kaukázusig húzódó sztyeppeövezetben mutathatók ki. A kutatás során további, csak erre az ágra jellemző mutációkat is azonosítottak a kutatók. További érdekesség, hogy a genetikai eredmények arra is rávilágítottak, hogy második Béla és harmadik Béla esetében északi vikingkori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat. Ennek a magyarázata a kijevi rusz dinasztikus házasságban kereshető. A közlemény kiemeli, az új kutatási eredmények hozzájárulnak az Árpád-ház történetének pontosabb megismeréséhez, a magyarság keleti kapcsolatrendszerének tudományos feltárásához, valamint a középkori magyar elit genetikai és történeti összefüggéseinek komplex rekonstrukciójához. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportja éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Lakatos Róbert és a Rév zenekar Brácsa tánclemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Lakatos Róbert felvidéki brácsa művész megszállottan térképezi fel a komoly és a népzene határvidékét, jelentős szóló fellépései és a pozsonyi filharmonikusokkal való együttműködése mellett 2005-ben megalakította a Lakatos Róbert és a Rév nevű zenekart. A Rév lemezein Bartók átdolgozások váltják egymást tradicionális népdalokkal.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Ami a riu megszólalását igazán különlegessé teszi, az abrácsa, a hegedűhöz képest kicsit recsegős, masszív tónusa, sajátos melankóliája hajtja át a révzenéit, ritkán hallható egyéni világ bontakozik ki muzsikájából. Dalaik a népzene és a klasszikus zene meccés pontjába találhatók, amelyekben lakatos Robert saját elképzeléseit, motivumait is beleillesztette.

A Rév folyókon, tavakon létesített védett kikötő. Itt általában a két part közötti átkelésekhez használt hajók, csónakok vagy kompok kötnek ki. Az áruk ki- és berakodása és az utasok felszállása is itt történik, írja egy internetes értelmező szótár. Két országot élve Lakatos Róbert sokszorosan révésznek született. Először is azért, mert zenéje hordozza a révület, a katarzis, a túlsó partra jutás lehetőségét. Másodszor azért, mert egyszerre van otthon, a zene mindkét partján, legyen az magas, komoly modern művészet, mint az örök példa Bartók Béla zenéje, vagy a populáris, mint például a Potta Gézától, az Abaúj Színai Primástól tanult muzsika.